0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Csilla utcanék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A hit küzdelmére buzdította 14. Leó pápa a fiatal francia katolikusokat. A katolikus egyház fő péntek este a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben a Stade de France stadionban rendezett ifjúsági imavirasztáson mondott beszédet, amelyben a katolikus egyház fiatal híveit Franciaország szentjeinek nevezte. A pápa beszédében az önfeláldozó szeretet fontosságát hangsúlyozta, és óva intett azoktól az erőktől, amelyek az egyéneket és a nemzeteket egymás ellen akarják fordítani. Közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról szeptember végén. A jelenlegi rektor egyetemi tanárként folytatja a munkáját az SFN, közölte az intézmény pénteken az MTI-vel. Paksváros önkormányzata a

0: Profit Kft-t érintő településrendezési kérdéseket tárgyalnak. A lakossági fórumon a polgármester javaslatokat, véleményt vár a településrendezési eszközök módosítása kapcsán, melynek során a partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat javaslatot vagy véleményt. Megújul Pakson a Kressz Parkhoz vezető út. A munkaterület átadása szeptember 24-én megtörtént, a kivitelező Lambsbau Kft. Október elején kezdi meg a munkálatokat, így a Szent István tér felől gépjárművel nem lehet majd megközelíteni a Kressz Parkot. Nagy Balázs alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője rádiónknak elmondta, november végén fejeződik be a felújítás, mely során 6 férőhelyes térkőburkolatú parkoló is kialakításra kerül.
1: 2024. október elején sikerült átadni a Kressz Parkot, ami azóta szerintem a város egyik legnépszerűbb pontja, hiszen rengeteg gyerek jár oda, de az oda eljutás az kicsit nehéz. Három oldalról lehet megközelíteni normálisan, ugye az egyik az a Szent István térről a behajtó, ami a északi részre visz, és ez egy nagyon rossz állapotban lévő útszakasz, a parkolók is elég rendezetlenek, úgyhogy úgy döntött a városvezetés, hogy ezt felújítja. Szeptember 24-én adtuk át a munkaterületet, 60 nap van a kivitelezésre, a kivitelező a Lambsbau Kft. Lett, nettó 18 millió forintba fog kerülni a beruházás. Ez ugye magában foglalja a teljes útpályának a felújítását, közel 270 négyzetméter betonfelület jön létre, 100 négyzetméteren parkoló, lesz benne 4 parkoló és 2 párhuzamos parkoló is, illetve közműcserét is fog tartalmazni ez a kivitelezés. Az egész nagyon szépen meg fog újulni.
0: A 2. számú körzetben az úgynevezett Békaváros is megújulhat jövőre, folytatta Nagy Balázs.
1: A Békaváros, még a Csónak és a Halász utca az várat magára, ez benne van a Top Plus pályázatban, úgy tűnik, hogyha minden jól alakul természetesen, és a közbeszerzésen is kapásból lesz annyi ajánlat, amennyi kell ahhoz, hogy ez a közbeszerzés normálisan lefolyhasson, akkor olyan március-április környékén nekiállhatunk a Csónak és a Halász utca kivitelezésének, és akkor augusztus vége körül be is fejeződhet, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy az egész terület megújul, illetve még a Szent István téri lakóházak környékéről az a lépcső nagyon rossz állapotban van, azt is jövőre szeretném, hogyha megújulna, mert az is kezd baleset veszélyes lenni.
0: Top pluszos pályázatból további parkok rekonstrukciója kezdődhet meg a közeljövőben az óvárosban, hangsúlyozta Nagy Balázs önkormányzati képviselő.
1: Még ugye tervezzük azt a későbbiekben, hogy a Táncsics parkhoz is hozzányúlunk, természetesen a zöld felületeket nem piszkálva, de adunk neki egy kis játékosságot, egy kis szabadidős részt. Úgyhogy nagyon szépen alakul, remélem, hogy a Szent István tér fölött lévő Lengyel-Magyar Barátság parknak is, ugye az is benne van a Top Plus pályázatban, az is jövőre el tud kezdődni, meg tud újulni, és akkor tényleg ez a városközpont, az óvárosnak a szíve az teljesen új lesz.
0: A nagydorogi orvosi rendelő korszerűsítése a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervek keretében az Európai Unió helyreállítási és reziliencia építési eszközének támogatásával valósult meg, adta hírül a település a közösségi oldalán. A 225,98 millió forintos beruházás során megújultak az orvosi és fogorvosi rendelők, korszerű egészségügyi eszközöket szereztek be, valamint napelemeket és energiahatékony fűtési rendszert is telepítettek. A fejlesztés célja a korszerűbb, fenntarthatóbb rendelő kialakítása és a helyi egészségügyi ellátás feltételeinek javítása volt.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
2: Paksfm.
3: Összeköt.
2: Paksfm. Összeköt.

0: Csak hazai. Hazai kedvencek egy órán keresztül itt, a Paks FM-en.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Tegnap újra megnyitották a római Kolosseumot, amelyet egy ott dolgozó munkás halálos balesete után zártak be 3 napra, adta hírül az MTI. A szóban forgó eset kapcsán 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Párdavi Mártát, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét is jelölték idén a Václav Havel emberi jogi díjra, amelyet hétfőn adnak át Strasbourgban, közölte a Magyar Helsinki Bizottság az MTI-vel pénteken. A közlemény szerint az Európa Tanács parlamenti közgyűlése és a Csekkárta 77 alapítvány elismerését független kuratórium ítéli oda 2013 óta. Az idei jelöltek Párdavi Márta mellett az iráni teokratikus diktatúra ellen küzdő, számüzetésben élő Masih Alinejad újságíró és a szintén iráni, csak pár hónapja szabadult civil jogvédő, Nasrin Sotude emberi jogi ügyvéd. Paksváros önkormányzata a város területén Paksváros település rendezési eszközeinek módosítása több kérelem tekintetében jelenleg folyamatban lévő egyszerűsített eljárása során a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében lakossági fórumot tart, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A lakossági fórumra a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal nagyházasságkötő termében kerül sor október 8-án csütörtökön 5:30-kor.

0: A munkálatok során megszépültek a belső terek, az udvari teraszok új festést kaptak, és a teraszok fölötti tető is megújult. A bölcsőde udvar terasza fölé hatalmas napellenző került, így folyamatosan biztosított a gyermekek számára az árnyékos terület. Petőfi Sándor versei állnak a középpontban azon a szavaló versenyen, amelyet 2026. szeptember 28-án hétfőn 9 órától rendeznek a Sárszentlőrinci Művelődési Házban. A település közösségi oldalára feltöltött bejegyzésből kiderül, hogy a programban az általános iskolások, majd a középiskolások és a felnőttek szavalatai kapnak helyet. A verseny végén értékelésre, díjátadásra és koszorúzásra is sor kerül.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A hit küzdelmére buzdította 14. Leó pápa a fiatal francia katolikusokat. A katolikus egyházfő péntek este a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben a Stade de France stadionban rendezett ifjúsági imavirasztáson mondott beszédet, amelyben a katolikus egyház fiatal híveit Franciaország szentjeinek nevezte. A pápa beszédében az önfeláldozó szeretet fontosságát hangsúlyozta, és óvaintett azoktól az erőktől, amelyek az egyéneket és a nemzeteket egymás ellen akarják fordítani. Közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról szeptember végén. A jelenlegi rektor egyetemi tanárként folytatja a munkáját az SFN, közölte az intézmény pénteken az MTI-vel. Paksváros önkormányzata a város területén Paksváros település rendezési eszközeinek módosítása több kérelem tekintetében jelenleg folyamatban lévő egyszerűsített eljárása során a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében lakossági fórumot tart, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A lakossági fórumra a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal nagyházasságkötő termében kerül sor október 8-án csütörtökön 16:30. A tanácskozáson a Sánzberg Kft., a PPI Kft. És a PIP Közép-Dunamenti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-t érintő településrendezési kérdéseket tárgyalnak. A lakossági fórumon a polgármester javaslatokat, véleményt vár a településrendezési eszközök módosítása kapcsán, melynek során a partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat javaslatot vagy véleményt. A nagydorogi orvosi rendelő korszerűsítése a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervek keretében az Európai Unió helyreállítási és reziliencia építési eszközének támogatásával valósult meg, adta hírül a település a közösségi oldalán. A 225,98 millió forintos beruházás során megújultak az orvosi és fogorvosi rendelők, korszerű egészségügyi eszközöket szereztek be, valamint napelemeket és energiahatékony fűtési rendszert is telepítettek. A fejlesztés célja a korszerűbb, fenntarthatóbb rendelő kialakítása és a helyi egészségügyi ellátás feltételeinek javítása volt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu

0: A hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.

de ha a főtolompot méter sokkal jobban szól a mikrofon, akkor még egyszer fussunk neki. Szép napot, szevasztok, szeptember 27-e vasárnap van, 7 óra után járunk 7 perccel, 11 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Adalbert nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból is, de ünnepel. Az elérhetőségem 0629411001, SMS-en is, Viberen lehet zenét kérni, de üzenetet is továbbítok. És most, hogy kikeveredtem itt a mikrofon körüli izgalmakból, jöjjön az első blokk 7 óra után, az előadók pedig Elvis Presley, Bergendi és az OMD nevű formáció lesz.

0: Suki Koktél. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 18 perccel járunk 7 óra után, amikor is előkerestem a zenei esemény naptárat, annak is a szeptember 27-i oldalát, és itt azt olvasom, hogy 47 évvel ezelőtt, 1979. szeptember 27-én Elton John a kimerültségtől és az influenza miatt összeesett a színpadon, majd hamarosan folytatta a koncertet. 79 évvel ezelőtt, szeptember 27-én, 1947-ben született Matt Loaf, amerikai Grammy-díjas énekes színész. 29 éve történt, amikor is Bob Dylan Bolognában a pápa előtt koncertezett, majd néhány mondatot beszélt II. János Pál pápával is. 63 évvel ezelőtt történt, amikor is 1963. szeptember 27-én az első Beatles dal felcsendült az Amerikai Egyesült Államokban. Adott a lista a következő blokkhoz: Elton John, Matt Loaf és Beatles az előadók sora.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 7:30 hajszál pontosan a következő felvételt Fenyvesi József barátomnak ajánlom nagy-nagy szeretettel. Korál homokat szélben 1981-ből, és a blogban lesz még egy Paul McCartney nóta is.

0: Suki Koktél.
1: Ugye tudod, hogy minden, ami könnyű zene, innen ered? Beatles, Illés, Rolling Stones, Omega, Animals, Metro. Hát térjünk vissza az alapokhoz.
0: Suki Koktél.
2: 7 óra 38 perckor egy kívánság teljesítésével térünk vissza az alapokhoz. Szia, kedves Suki, szép reggelt! 50 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el a 110 évvel ezelőtt született Skoda Rezső, kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, akit a közönség Somogyvári Rudolf művész néven ismert meg. Mai reggelen Presser Gábor szerzeményét szeretném kérni a Lokomotív GT előadásában, melyet az elismert színész barátjához írt egy elkésett dal, Somogyvári Rudolf emlékére címmel, köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi szavasról. Hát jöjjön akkor az LGT, utána itt lesz még a P-Mobil, és Lou Red zárja majd a blokkot.

0: Sluki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 7 óra 50 perckor egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Szia, kérek, János bácsi, pipája, János. Hát János kedvéért zalatna is aróta fog pipázni egyet. Aztán itt lesz még Wengles, majd a blokkot Konzsuzsa zárja, és nem csak a blokkot, hanem az órát is. Aztán utána jön majd 8 órakor Arvard Gabi a legfrissebb hírekkel, de mindenek előtt pipázunk egy nagyot.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, békáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Tegnap újra megnyitották a római Kolosseumot, amelyet egy ott dolgozó munkás halálos balesete után zártak be 3 napra, adta hírül az MTI. A szóban forgó eset kapcsán 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Párdavi Mártát, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét is jelölték idén a Václav Havel emberi jogi díjra, amelyet hétfőn adnak át Strasbourgban, közölte a Magyar Helsinki Bizottság az MTI-vel pénteken. A közlemény szerint az Európa Tanács parlamenti közgyűlése és a Csekkárta 77 alapítvány elismerését független kuratórium ítéli oda 2013 óta. Az idei jelöltek Párdavi Márta mellett az iráni teokratikus diktatúra ellen küzdő, számüzetésben élő Masih Alinejad újságíró és a szintén iráni, csak pár hónapja szabadult civil jogvédő, Nasrin Sotude emberi jogi ügyvéd. Megújul Pakson a Kressz Parkhoz vezető út. A munkaterület átadása szeptember 24-én megtörtént, a kivitelező Lambsbau Kft. Október elején kezdi meg a munkálatokat, így a Szent István tér felől gépjárművel nem lehet majd megközelíteni a Kressz Parkot. Nagy Balázs alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője rádiónknak elmondta, november végén fejeződik be a felújítás, mely során 6 férőhelyes térkőburkolatú parkoló is kialakításra kerül.
4: 2024. október elején sikerült átadni a Kressz Parkot, ami azóta szerintem a város egyik legnépszerűbb pontja, hiszen rengeteg gyerek jár oda, de az oda eljutás az kicsit nehéz. 3 oldalról lehet megközelíteni normálisan, ugye az egyik az a Szent István térről a behajtó, ami a északi részre visz, és ez egy nagyon rossz állapotban lévő útszakasz, a parkolók is elég rendezetlenek, úgyhogy úgy döntött a városvezetés, hogy ezt felújítja. Szeptember 24-én adtuk át a munkaterületet, 60 nap van a kivitelezésre, a kivitelező a Lambsbau Kft. Lett, nettó 18 millió forintba fog kerülni a beruházás. Ez ugye magában foglalja a teljes útpályának a felújítását, közel 274 négyzetméter betonfelület jön létre, 100 négyzetméteren parkoló, lesz benne 4 parkoló és 2 párhuzamos parkoló is, illetve közműcserét is fog tartalmazni ez a kivitelezés. Az egész nagyon szépen meg fog újulni.
3: A 2. számú körzetben az úgynevezett Békaváros is megújulhat jövőre, folytatta Nagy Balázs.
4: A Békaváros, még a Csónak és a Halász utca az várat magára, ez benne van a TOP plusz pályázatban, úgy tűnik, hogyha minden jól alakul természetesen, és a közbeszerzésen is kapásból lesz annyi ajánlat, amennyi kell ahhoz, hogy ez a közbeszerzés normálisan lefolyhasson, akkor olyan március-április környékén nekiállhatunk a Csónak és a Halász utca kivitelezésének, és akkor augusztus vége körül be is fejeződhet, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy az egész terület megújul, illetve még a Szent István téri lakóházak környékéről az a lépcső nagyon rossz állapotban van, azt is jövőre szeretném, hogyha megújulna, mert az is kezd baleset veszélyes lenni.
3: TOP pluszos pályázatból további parkok rekonstrukciója kezdődhet meg a közeljövőben az Óvárosban, hangsúlyozta Nagy Balázs önkormányzati képviselő.
4: Még ugye tervezzük azt a későbbiekben, hogy a Táncsics parkhoz is hozzányúlunk, természetesen a zöld felületeket nem piszkálva, de adunk neki egy kis játékosságot, egy kis szabadidős részt. Úgyhogy nagyon szépen alakul, remélem, hogy a Szent István tér fölött lévő Lengyel-Magyar Barátság parknak is, ugye az is benne

0: és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki Koktél.
2: Boy George és a Culture Club indította a szeptember 27-i vasárnapi Suki Koktél harmadik óráját. Szép napot, szevasztok! 8 óra után járunk, 9 perccel és 12 fokot mutat a vételkörzetben a hőmérő. Köszöntöm névnapjukon Adalbert nevű hallgatóinkat, és elmondom a telefonszámot is, ahol kérhettek zenét vagy üzenetet, továbbíthatok, ha gondoljátok. 0629 411 001, SMS-en és Viberen is elérhető vagyok, és ha már kívánság, akkor folytatódjon a műsor egy kívánság.

mérleg teljesítésével. Ábrám László, Nagyszalán, Szlovákia, szia, üdv mindenkit, kérek. A Rock'n'Roll királyának előadásában a 19 évvel ezelőtt elhunyt Rex Hubbard, amerikai televíziós evangelista emlékére, aki Elvis Presley személyes lelkésze is volt. Minden megpróbáltatásom, vagy egy amerikai trilógia címmel, az Egyesült Királyság szimfonikus zenekarának kíséretében. Tehát jön maga a király Elvis Presley, aztán itt lesz még a blogban Emigrant, és harmadikként a Scorpio is.

0: Csuki Cocktail, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 8 óra 21 perckor egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a Cocktail. Bíró Márta Dunaszerdahely, Szlovákia, Kéreg. 110 évvel ezelőtt elhunyt cseh zeneszerző és kamarazenekari karmester Julius Facek emlékére, aki a világon legismertebb cirkuszi bevonuló indulójának, a gladiátorok bevonulásának szerzője. Leo Széjer szerzeményének címe: az előadásnak folytatódni kell, ha ismerős a szöveg, akkor a Queen-nél kell keresgélni, de ez most az eredeti változat. Aztán itt lesz még a Padödő, és harmadikként a UB40 kis vörösborral kínál meg bennünket. 2, 3.

életed, minden.

0: Cuki Cocktail a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 31 perckor egy újabb kívánság teljesítésével megyünk tovább. Jó reggelt mindenkinek, kedves Józsi, szeretnék kérni egy éneket Apostoltól, a Búcsúzik a nyár, ez lenne a címe, aktuális, szeretném küldeni az ismerőseimnek is, mindenkinek, aki téged hallgat. Nagyon köszönöm, ha sikerült, Csucsó a festő. Miért is ne sikerülne, jön az Apostol és a Búcsúzik a nyár. Aztán itt lesz még Demjén Ferenc is, Natalie Cole zárja majd a blokkot.

0: 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 8 óra 42 perckor jöjjön az időjárási jelentés. A párásság és a kötfoltok feloszlását több órás keleten sok napsütés követi. Emellett csak kevés gomoly felhő képződik, ugyanakkor észak-észak-nyugat felől átmenetileg több helyen is megnövekszik, helyenként meg is vastagszik a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz, a csúcsérték 21-25 fok között alakul, késő estére többnyire 7 és 14 fok közé hűl le a levegő. A vételkörzet hőmérője 14-15 Celsius fokot mutat, és hát ebből úgy néz ki, hogy indián nyár lesz a mai napon is. Itt nálunk biztosan.

0: 서 그만요
1: Suki Cocktail a 60-as, 70-es
2: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel
1: a Pax FM-en.
3: 8 óra 54 perc van, ez azt jelenti, hogy egy felvételre maradt idő már csak a mai koktélban. Mielőtt elindítom Jason Donovan dalát, figyelmetekbe ajánlom rádiós műsorainkat. Jön hamarosan 9-kor Gabi a hírekkel, aztán utána a megszokott műsor 9 és 10 között Best of Szabad Péntek Tamással, Gabival, Józsival, aztán utána Best of Élesztő 10 és 11 között, 11 és 12 között pedig heti körkép, a hét esemény összefoglalója. Köszönöm, hogy aktívak voltatok, remélem tetszett nektek is a műsor, én élveztem a kívánságok teljesítését is, majdnem megfulladtam itt a végén. Na akkor nézzük Jason Donovan dalát. Szép napot nektek, sziasztok, használjuk ki, hogy ilyen szép idő lesz még a mai napon.
1: Suki Cocktail a 60-as, 70-es
2: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel
1: a Pax FM-en.

0: Ez volt a Suki Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Sukert Józseffel. Suki Koktél. A Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
2: Anya, ugye hazavisszük?
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
5: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A hit küzdelmére buzdította 14. Leó pápa a fiatal francia katolikusokat. A katolikus egyházfő péntek este a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben a Stade de France stadionban rendezett ifjúsági imavirasztáson mondott beszédet, amelyben a katolikus egyház fiatal híveit Franciaország szentjeinek nevezte. A pápa beszédében az önfeláldozó szeretet fontosságát hangsúlyozta, és óvaintett azoktól az erőktől, amelyek az egyéneket és a nemzeteket egymás ellen akarják fordítani. Közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról szeptember végén. A jelenlegi rektor egyetemi tanárként folytatja a munkáját az SFN, közölte az intézmény pénteken az MTI-vel. Paksváros önkormányzata a város területén Paksváros település rendezési eszközeinek módosítása több kérelem tekintetében jelenleg folyamatban lévő egyszerűsített eljárása során a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében lakossági fórumot tart, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A lakossági fórumra a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal nagyházasságkötő termében kerül sor október 8-án csütörtökön 16:30. A tanácskozáson a Sánzberg Kft., a PPI Kft. És a PIP Közép-Dunamenti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-t érintő településrendezési kérdéseket tárgyalnak. A lakossági fórumon a polgármester javaslatokat, véleményt vár a településrendezési eszközök módosítása kapcsán, melynek során a partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat javaslatot vagy véleményt. A nyár folyamán megújult a Tengelici Mézes Kalács óvoda, adta hírül a Tengelici Hírmondó szeptemberi száma. A munkálatok során megszépültek a belső terek, az udvari teraszok új festést kaptak, és a teraszok fölötti tető is megújult. A bölcsőde udvar terasza fölé hatalmas napellenző került, így folyamatosan biztosított a gyermekek számára az árnyékos terület.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
7: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most...

0: Szabadpéntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással, én Harmad Gabi vagyok továbbra is, és folytatódik a Szabadpéntek, ahol szabadon és kötetlenül beszélünk a hét történéseiről, és pedig akkor most azzal folytatjuk, amivel szerettem volna már az előző blogban is, méghozzá Magyar Péter, Sesztek Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését kérte kedden az ügyészség, és Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt indulna eljárás, amennyiben felfüggesztik Sesztek Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadásának büntette miatt, ugye itt a Volánbusz ügyben, és Hankó Balázs fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznának az NKA ügyben. Mit szólsz ehhez? Ők már elég nagy kutyák?
2: Hát most a Magyar Péterre gondolsz?
1: Hát meg a Sesztek is, és a Hankó a maga idejében, kormányzata alatt.
2: Hát azért ez miniszter volt elég hosszú ideig a Sesztek.
1: Hát persze, azért
2: mondom. És azért a low wellness, a csigafeldolgozó, tehát ezek a jól nem megvalósult kisvárdai beruházások azért az ő nevéhez kötődtek, igen.
1: Uh-huh. Jó, de most az elszámoltatás szempontjából ez egy pozitív előrelépés, hogy három ilyen név is bekerült a mentelmi jog felfüggesztése kérdéskörébe, és az ügyészség ezt meglépte?
2: Hát ezt nem tudom, mert nem tudom, mennyire alapos a gyanú. Nyilván az, hogy én mit gondolok róluk, az nem számít, hanem az, hogy az, amit követtek, elkövettek, az rendben.

0: van, vagy nincs rendben. Én persze, én nekem semmi gondom nincs az ellen, hogy nyomoznak. Sőt,
1: hát... Hát kinek van ezzel? Senkinek nincs gondja, nem is hát ez akkor volt a kérdés.
0: Akkor mi volt a kérdés? Hogy elég nagy kutyák?
1: Igen, igen. Tehát ugye eddig ugye az volt, hogy azt mondta, vagy azt van mondtuk egy... többször is, hogy hát jó, de most megint a kis munkatársakat elviszik a minisztériumokból, meg minden, és akkor közben meg a nagy kutyák ugye nem kerülnek be a szórásba, hát, de most akkor...
0: Hát nyilván nagyon sokan felvetettek a kérdést, hogy a buszba, vagy a, miért a busz megy el a hűvösbe, nem a Hankó, amikor ugye helyettese volt, stb. Volt egy ilyen igény, most nem az igény a lényeg, hogy de úgy látszik, hogy össze sikerül gyűjteni annyi terhelő dokumentumot, vagy terhelő információt, ami adott esetben erre lehetővé teszi. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem vagyunk elkésve semmittől, tehát nem olyan értelmi forradalmat csináltunk, hogy most notáriális nem tudom én, bíróságok fogják eldönteni, hogy kire felkiáltás alapján az emberek kit tartanak bűnösnek, itt nem. Javaslom mindenkinek egyébként a Brian életéből a kövezős jelenetet, és tehát én ezt nem szeretném. Én azt szeretném, ha tényleg szakemberek eldöntenének és nyomoznának. Tehát eleve a most ne értsé félre, az előző témában azért kellemetlen egy icipicit az, hogy visszadobták, mert legalább csináljunk úgy. Most nem az, hogy tudjuk a végeredményt, de akkor végigmegyünk mindenen, és tételesen meg tudjuk mutatni, hogy a hatház is végül is azt mondta, hogy az a baj, hogy az indokok egy kicsit viccesnek tűnnek.
1: Igen, most itt az előző témánkra utalsz.
0: Igen. Én nem azt mondtam, hogy attól, hogy ők meg lesznek gyanúsítva, le is lesznek ültetve. Uh-huh. És ne is ültessék le őket, ha nem követtek el semmit. Nyilván az, hogy én mit gondolok a dologról, és nehezen tudom elképzelni az ő pozíciójukban, az egy más kérdés. És nyilván ez majd szép apránként mindenki sorba kerül, és nem biztos, hogy baj az, nem a, mert hogy mondjam, mi csak tisztán szeretnénk látni. Ha nem történt semmi, csak netto hülyék voltunk, azt is tisztán szeretnénk látni.
1: Hát igen.
0: Mert az, hogy nekem most az meggyőződésem, hogy te egy bunkó vagy, már ne értsék félre, az azért édes kevés ahhoz, hogy kiállítsák a bizonyítványt rólad. Akkor legyen erre egy szakapparátus, amelyik tényleg eldönti, hogy a körülményekből igaz vagy nem.
1: Hát igen, hát meglátjuk, figyelj. Én azt gondolom, hogy...
0: Én nem gondolom, hogy ők lesznek az utolsók.
1: Na, ezt akartam mondani, vagy erre akartam utalni, hogy igazából most, hogy bármelyik őket, ha nézem, akkor így... és mondjuk a fideszes vagy KDNP-s képviselőkre gondolok, akkor Sesták Miklós nem feltétlenül különbözik túl sokban a többi volt minisztertől.
0: Nem tudom, de... nekem egyébként nagyon gyanúsnak tűnik ő, hogy hát azért ő a durvább, gátlástalanabb figurák közül.
1: Hát, és lehet,
0: nekem hogy... akkor, amikor dolgozott, így éreztem. Ettől persze én lehet, hogy csak rossz a marketingje.
1: Nem tudom, fogalmam sincs, én nem ismerem személyesen, meg nem is követtem ilyen mélységében egyébként az ő működését, hogy ő most milyen csapatba tartozik ilyen szempontból. Minden esetre valószínűleg egyébként a többi miniszternél is pont ugyanígy lehetne találni. Ugye,
0: hát reméljük, hogy lesz is.
1: Mert ugye azért voltak pontosabban olyan miniszterei az előző kormányoknak, akiket bizonyos ideig ugye háttérbe is, tehát a sajátjaik szorítottak háttérbe annak érdekében, hogy kicsit a rájuk
0: zajok.
1: Igen, vagy igen.
0: Hát azért az a karrier, amit a Rogán befutott Bulvár médiától a teljes elefántcsont toronyba való visszavonulásig, azért az egy kemény dolog volt.
1: Igen. Na jó, szerintem ember...
0: De várja, még azért annyi volt, igen, ugye előkerült az a kérdéskör is, mert az, hogy most valaki a telefont ellopta, én nem tudom, tehát az összes körülményre tekintettel, ha én jól tudom, ez nem igazán lopásnak tűnik a BTK szerint, de ez egy másik történet.
1: Magyar Péter esetében.
0: A telefon, ugye?
1: Igen, az olyan érdekes, mert ugye...
0: A Hankó az NKA ügy, az nagyon sok őt ki belőle szerintem az elmúlt időszakban. Ugye a Sesták az meg elméletek a Volán.
1: Így van.
0: A sztori, és ugye hát azért nekem is feldob ez azt, és most itt meg is néztük a miniszterelnök nyilatkozatát. Ő ugye ebben az időszakban, vagy közel ebben az időszakban ő felügyelőbizottsági tag volt.
1: Igen, de egyébként most én nem tudom...
0: Ő egyébként elmondta az ügyről a véleményét, tehát nem nulláról beszélünk, mondjad.
1: Jó, csak igazából én nem ismerem az akkori Volen felügyelőbizottsági alapszabályt, tehát hogy nem tudom, hogy a felügyelőbizottságnak milyen jogkörei voltak, mert ugye van olyan felügyelőbizottság, ami ügydöntő jogkörre rendelkezik bizonyos összeg felett, van, aki egyáltalán nem rendelkezik ügydöntő, csak javaslattevő jogkörrel. Tehát az, hogy a felügyelőbizottság tagjának azt kell tudnia bizonyítani, hogy ő mondjuk az ellenőrző tevékenységét elvégezte, és az ellenőrző tevékenysége körében egy adott ügyben jelezte el, hogy szerinte az problémás. Innentől kezdve ő megtette, amit meg kellett tennie, mert a valódi döntés az mindig az ügyvezető kezébe van, és a jogi felelősség is ebben az értelemben a döntésért az ügyvezető kezében van, nem a felügyelőbizottságéban. A felügyelőbizottságnak az a feladata, hogy a törvényes működést kontrollálja, és ha valahol úgy látja, hogy nem megfelelően döntött például egy ügyben az ügyvezető, azt jelezni kell neki, hogy a jövőben ne így döntsön. Ennyi.
0: Hát semmi azért, hogyha a bűncselekményre utaló jel van, akkor azért tovább kell mennie.
1: Érted? Nincsen feljelentési kötelezettsége, hát, ha csak nem...
0: Különben simán egy ilyen ügyben bűnpártolásére lehet vinni.
1: Hát, hogyha észrevette, és nem szól, jó, az igaz, de szerintem egy ilyen esetben, hát azért nem tudom megítélni, hogy egy ilyen ügyletet azt át lehet-e látni egy felügyelőbizottsági székből.
0: Oké, de...
1: Amikor még majd nyomozóhatóság is azon fog vitatkozni, meg azt fogja nyomozni, hogy egyáltalán itt történt-e bűncselekmény.
0: Hát igen, ez egy érdekes kérdés, mert ugye a korrupció az, amiből én kimaradok. Tehát azért ezek nem annyira bonyolult történetek. Mit akarunk bizonyítani, és lehet-e? Tehát amikor nem úgy hasznosulnak pénzek, és nem lehet alkalmatlanságot csak mögé vetíteni, akkor azért tovább kell azon az úton menni, hogy mégis mire gondolt a költő, amikor ezek a döntések megszülettek. A másik részre én csak azra akartam utalni részben, hogy ha kivizsgálják rendesen ezeket az ügyeket, akkor nyilván adott esetben szó kerülhet arról, hogy ez a felügyelőbizottság jól végezte a dolgát, vagy sem.
1: Hát és felmerülhet a kérdés, de azt meg nyilván dokumentumokkal kell igazolni, tehát ha mondjuk tételezzük fel, azért tudom ezt, mert én is felügyelőbizottsági tag vagyok, tehát én rendszeresen ellenőrzési jegyzőkönyveket készítek, rendszeresen átnézem a könyvelést, rendszeresen kérdéseket teszek fel, ajánlatbekérésekkel kapcsolatban, stb. De ezt mind le van dokumentálva, az ügyvezető aláírja, a pénzügyesek aláírják, a többi felügyelőbizottsági tag pont ugyanúgy aláírja, meg pont ugyanúgy leellenőrzi. Tehát nyilván az, hogyha Magyar Péter mondjuk a felügyelőbizottsági tagsága idején egyetlen egy felügyelőbizottsági ülést tartott, amiben a következő határozat volt benne, hogy elfogadja a 2000 akárhányas mérleg beszámolót, akkor onnantól kezdve, hát nyilván viszonylag nehéz bizonyítani, hogy ő elvégezte az ellenőrzési kötelezettségét, és hát onnantól kezdve ugye megint más...
0: Én nekem csak az a jó érzésem van, hogy nyilván akkor végig fognak menni ezen a dolgon, és ki fog derülni, hogyha valamit nem jól csinált. Miért lenne ez probléma? Miért ne lehetne egy miniszterelnök adott esetben olyan helyzetben, miért ne kerülhetne, hogy a korábbi melóját ellenőrzik?
1: Kerülhet.
0: Tehát én azt gondolom, hogy ez jó, tehát miért lenne probléma? Mert hogyha egyszer csak meg azt olvasod, hogy azért nem lett ügy a Volán ügyből, mert akkor volt a felügyelőbizottság elnöke, soha senki nem fogja lemosni, hogy mutyi van.
1: Na persze. Ugye? Ja, hát igen.
0: Na de ez ugyanígy érdekes egyébként az autópálya koncesszió kapcsán is, mert többen mondták, hogy akkor volt államtitkár, ugye a Vitézi. Aki most miniszter, és ugye az egészet végig. Tehát lehet, hogy helyzeti előnye volt, mert akkor már tudott mindent. De nem volt abban a helyzetben mondjuk, mert le volt tiltva az ügyről. Van ilyen munkaköri kötelesség, hogyha nem egyértelmű a korrupció? Érted, hogy mit akarok mondani?
1: Értem. Hát jó, figyelj.
0: Most... Stratégiailag így döntöttünk, mert ez az állam érdek. Uh-huh. Most erre azért te nem tudod azt mondani ott,
1: hogy van, vagy nem így.
0: Mert ezt nem tiltja semmi. Igen. Ugye?
1: Igen.
0: Na az, hogy most megvakarod miniszterként, az benne van a pak, az akár lehet igen. Normális is, érted?
1: Igen. Egyetértek, nem tudok vitatkozni. Na, végre ez is egy nemzeti.
0: Meg szeretné, mi?
2: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Továbbra is a Szabad Pénteket halljátok, és akkor folytassuk, most egy picit médiázzunk, jó? Tehát két médiás témát is hoztam, az egyik, pontosabban az egyik az a te témád, úgyhogy folytassuk a te témáddal méghozzá.
2: Ez a hangsúly, te.
1: Nem, ebben semmi rossz nem
2: téma,
1: volt.
2: A tehát te témád, érdektelen, ez nem tehát az, menjünk tovább.
1: Nem az, nem mondd már, hát akkor már be se hoznám, ha az lenne.
2: Hát időkitöltésnek kell lenni, minden.
1: Nem, egyáltalán nem, mert érdekes. És ugye összeférhetetlenség miatt lemondhat a média tanács frissen megválasztott tagja. Ugye Tóth Mátéról beszélünk, Tóth Máté energia jogász, akit a Mi Hazánk delegált a média tanácsba, és gyakorlatilag most az alelnöki tisztségért, ha jól emlékszem, ugye a Mi Hazánk ami alelnöki ezek tisztségért
2: nem is
1: indult
2: ez el,
1: de hagyd mondjam el a hallgatók kedvéért a hátterét, tehát ugye a Mi Hazánknak az alelnöki tisztségért elindult, ami a kettő ugye kizárja egymást, és a Mi Hazánk elnöke azt szeretné, hogy a Mi Hazánk alelnöki tisztségét válassza, és hát e felé hajlik ugye az úriember is. És ami az érdekes, az itt ebben az, hogy történik-e, vagy történt-e bármiféle kulturális változása az országban a választásokat követően, ha most azt látjuk, hogy van egy energiajogász, akit egyébként a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává választott, illetve pontosabban jelölt ugye egy politikai párt, tehát nyilvánvalóan hiányzik a média médiához való kötődés, illetve az egyáltalán a szakmai kapcsolat meg, tehát, szóval hogy lesz valaki a média tanácsba tag energiajogászként úgy, hogy neki a médiáról kell ezen túl dönteni. Elképesztő.
2: Hát úgy, hogy gyakran volt vendég az Ez itt a kérdés című műsorban.
1: Ja, ez nem nagyon,
2: hát gondolom, tehát most azért, amikor láttam már kamerát egyik oldalról, majd a szünetben odamész és mondod neki, hogy megnéz, belenézhetek, majd látod a másik oldalról is. A tragédia nyilván nem ez, mert erre van lehetőség. Csak ha megnézzük, hogy a milyen személyeket delegáltak adott esetben a pártok, akkor nem látom azt, hogy az a fajta szakmai minimális konszenzus, nemzeti konszenzus, vagy szakmai konszenzus lehetne, amiről hát már oly sokat beszélgettünk. Tehát jelen esetben például ugye az adott úr is, hát megnyilatkozásai és egyebek, én azt gondolom, közel nem afelé vitték akár a médiát, ugye a korábbi időszakok szereplései alapján is, amelyek egyébként most azt sugallhatnák nekünk, hogy tanultunk abból, hogy mi volt az, amit elrontottunk az elmúlt időszakban, és mennyire nem jó az, hogyha szervilis vagy olyan embereknek a munkáját veszük igénybe, akiknek van egy kattanása, mert az egyébként a pártnak, a politikának előnye, hanem adott esetben van egy szakma, amelyik adott esetben fontosabb, mint a politika, és azt gondolom egyébként, hogy minden szakma önmagában fontosabb lenne, mint a politika, de sokkal jobban örülnék, hogyha a gyermekvédelmet azt nem a politikusok kénye kedve szerint lenne, hanem vannak szakemberek, azok elmondják, hogy mit kéne tenni az adott területen, és vannak politikusok, amelyek a körülményekhez képest biztosítják a feltételeket. Nyilván, ha nincs annyi pénz, akkor megkérem őket finoman, hogy kevesebből kéne megoldani, de egyébként hosszú távon fel tudunk építeni egy stratégiát, vagy bármi mást. Ugyanez a lezüllesztett magyar média kapcsán is. Nagyon nagy kérdés az, hogy például az a Siklósi Beatrix a Fidesz esetében, aki itt a független közmédia testületbe delegált volna, vagy küldött volna a Fidesz, és egyértelmű, hogy mondjuk köze van ahhoz a MTI-s sztorihoz, vagy minősítette azt, hogy ukázba kapták, hogy mi legyen a milyen témát hogyan kell bemutatni, hogy ez a Fidesznek tetszen, és nem az volt a baj, mert ezzel nincsen semmi baj, hogyha ennek lett volna köze a valósághoz, vagy legalábbis egy olyan olvasata lehetne sokszor a valóságnak, amivel lehet vitatkozni, mert nem teljesen, hát hogy mondjam, manipulatív ma. Maradjunk ennél a verziónál. Illetve hát a Szabó László, de ugyanígy mondom, tehát az úriemberrel kapcsolatban is, amikor mondjuk elmegyek egy úgy egy beszélgetős, vitatkozó műsorba, hogy egyébként a végén csak az a lényeg, hogy egy narratívát nyomjunk le a hallgató vagy a nézőnek a torkán, miközben egyébként tényleg jó témák lehettek volna, akkor el kéne azon gondolkodni, hogy valóban az a média feladata, hogy adott esetben minden szócső azt kiabálja, amit én szeretnék. Uh-huh. Vagy ami nekünk. Tehát fontos lenne, hogy mondjuk a szakmában olyan emberek vitatkozzanak a fejünk fölött témákról, akik legalább egymást van miért tisztelni, azon túl, hogy az emberi mi voltjuk miatt hát tisztelik, hanem már, szakmailag is.
1: Hát meg látott már igen sajtót működni, és ő maga tapasztalta egyébként a saját bőrén ezeknek a döntéseknek a következményeit.
2: Így van.
1: Mert ugye azért tudnak, a médiatanács is tud olyan döntéseket, elvárásokat támasztani a sajtóorgánumok felé, ami teljesen életszerűtlen. És nyilván onnan tudod, hogy nem volt ő maga egy ilyen, nem járt ebbe a cipőbe soha, nem gyártott műsort soha, nem csinált, nem tudom én, nem írt újságot, stb., hogy egyszerűen meghozza ezt a döntést. Ez már önmagában árulkodik róla. Szóval akkor nemzeti minimum azt gondolom az, hogy egy média tanácsba média szakemberek legyenek, és most tök mindegy, hogy rádió, tévé, írott sajtó, online sajtó, akármi, de olyan ember legyen, aki egy 5-10 évet legalább eltöltött, vagy ha nem is...
2: Hát és a másikak is annak tartják azért.
1: 2-3-4 évet azért dolgozott. Igen, és mások is annak tartják, de most jó, ez a mások is
2: most
1: annak tartják.
2: Most a szakmáról beszélek. Tehát, hogy van x darab publikációd, van, érted, hogy mit akarok mondani? Tehát, hogy dolgoztál benne, és mondjuk olyan kérdéseket vetettél fel, amelyek tényleg dilemma egy szakma szabályozása kapcsán.
1: Most én a publikációhoz nem ragaszkodnék. Tehát ez,
2: jó,
1: ez,
2: okay.
1: Ez egy kicsit azért megint ez a túl elméleti, tudományoskodós típusok, nem. Tehát gyakorlatban legyen gyakorlata, és értse, lássa át a médiának a működését. Az, hogy egy energiajogászt delegál egy politikai párt egy média testületbe, tehát most pont hogy néznének ki, mondjuk, ha lenne egy ilyen energetikai testület, vagy hát van is tulajdonképpen már a Magyar Energetikai Hivatal, ugye, stb., tehát hogy oda mondjuk bedelegálnak téged.
2: Na például, jó, ez egy jó döntés lenne, de ezt most nem menjünk bele, tehát mert van az úgy, hogy az mi ember tök mindegy, hogy mihez, mindenhez is ért, tehát ez egy teljesen normális állapot, de értem, hogy mire gondolsz, egy gyengébb kiadása az én személyemnek, erre teljesen jó példa.
1: Jó, akkor mondok egy példát, egy orvosi testületbe beraknak téged. Na, szóval, hogy bocsi, de azért ezek olyan alapdolgok, és az a baj, hogyha a politika saját szintjén nem szűri ezt meg.
2: Így van.
1: De pedig most biztos vagyok benne, hogy a mi hazánk köreiben is van olyan média munkás, akit egyébként jelölni tudtak volna, és van média tapasztalata. Ha nincs, akkor nagyon nagy probléma van. Na szóval, jó.
2: És nem is kell, hogy mindenben egyetértsünk, de tudjunk már úgy vitatkozni, beszélgetni, hogy annak van teteje, ne csak az legyen, hogy én másként látom. Rendben, de miért?
1: Igen, igen. Na hát, de ugye itt jön be a képbe a magyar médiában lévő széthúzás, és ugye mondtad, hogy a
2: hát
1: szakmai minimális szervilizmus, de azért az, hogy a szakmai minimális konszenzusok sincsenek meg a szakma alapjaiban, és lásd, ugye egy jó példa, az amerikai tévés sajtó viszont összezárt, miután Donald Trump újságírókat tiltott ki a Fehérházból, egész konkrétan,
2: szimpátia alapján,
1: az ABC, a CBS, a Fox News és az NBC szolidáris volt a CNN-nel.
2: A Fox News,
1: aki egyébként nagyon is Donald Trump párti, és nagyon tolta őt a kampányban is, meg minden, és ennek ellenére azt mondta, hogy ez egy olyan nemzeti minimum az Egyesült Államokban, hogy ez egy vörös vonal, amit átlépett. Az más kérdés, hogy ugye válaszul Trump, ugye Trump TV néven saját csatornát indított a Fehérház, de aztán kénytelen volt vissza. Igen, de aztán kénytelen volt végülis visszaengedni a kitiltott újságírókat, ha jól emlékszem, ez lett a vége. De hogy ez mennyire tanulságos történet a magyar sajtó szempontjából, hogy most képzeld el azt a szituációt, hogy a Telexet kitiltja, vagy mit tudom én, most nem, most akkor a mostani Tisza kormány, hogy kitiltaná az Origót, a sajtótájékoztatókról,
2: és akkor a vadhajtások és a 444.
1: A Telex, a vadhajtások, a 444, igen, HVG, mindenki a magyar nemzettel együtt összefogna, vagy meg a Hír TV, és azt mondaná, hogy
2: nem régen ez megtörtént egyébként, nem ebben a formában, de ugye a sajtó vagy a kormányinfokról elég rendesen ki volt írtva talán a 24.hu, mert az volt a válasz, hogy az az újságírót ne küldjék tovább, többször. Ők azt mondták, azt küldünk, akit akarunk. Akkor ki vagytok tiltva?
1: Igen, de akkor mit csinált a magyar sajtó?
2: Hát őrült, hogy egy több hely van arra, hogy kérdezzen.
1: Na, szóval, hogy ez azért valahol nagyon-nagyon más mentális beállítódás, és szerintem ehhez fel kellene nőni a magyar sajtónak, nem?
2: Is. De ez ugyanígy, az előbb már több mindenről vitatkoztunk, ez tehát minden szakmának.
1: Igen, de most erről beszélünk. De nem úgy,
2: hanem igen, tehát a sajtónak is, de azt gondoljuk, hogy egyéb szakmai szervezeteknek is, és akkor lennénk előrébb. Na. Hatóságoknak, stb. Ma tehát is. Ez lenne a lényeg.
1: Ma is. Meg is sokadik nemzeti második minimumot. Egyszerűen ebben a műsorban mindig, lehet, hogy átnevezzük nemzeti minimumra.
2: Nem, vagy kell olyat hívni most már műsorba, mert túlságosan úgy látom, hogy átformáltunk a Józsival. Téged is már nem tudsz annyira.
1: Dehogy nem, hát azért még nagyon sokat vitatkozok.
2: Igen. Adáson kívül meg rengeteget. És milyen fölöslegesen. Bocs, maradtál volna, hogyha hallgattál volna típusú.
1: Jó, inkább zenéljünk egy kicsit. Okay. Ezt jobban fogja élvezni a közönség, a hallgatóság is.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Trasser Tamás és Harmad Gabi a Paks FM stúdiójában, és ez a Szabad péntek, ahol szabadon és kötetlenül beszélgetünk a hét történéseiről. És akkor még egy érdekes témát hoztunk a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Az első alkalommal szeptember 11 és 13-a között rendezték meg ugye az atlétikai világdöntőt itt Magyarországon, 10 millió dolláros egyébként rekorddíjazásnak számító nyereménye alapját pedig teljes egészében a magyar kormány, tehát a magyar adófizetők fizették. Méghozzá ez úgy derült ki, hogy a Telexhez eljutott az a 2024-es szerződés, amelyet tehát ugye az előző kormány kötött ezzel kapcsolatban, és erről soha nem beszéltek a szervezők, hogy az átszámítva 3,2 milliárd forintos nyeremény alapot, azt nem a World Athletics, hanem a magyar kormány fizeti majd teljes egészében. Miért baj ez, Tamás? Jó célt finanszírozott ezzel tulajdonképpen, nem? Vagy ilyenkor mit kell nézni, szerinted?
2: Hát most én nem gondolom, hogy kell nézni. Én azt gondolom, hogy a probléma az, ami egyébként a legtöbb, hát hogy is mondjam, autokráciában ez jellemző, vagy hát jellemző, hogy azt a negatív PR-t, ami az országgal szemben, vagy éppen ha pontosabbak akarunk lenni, akkor a hatalmat gyakorlókkal szemben fennáll, azt valamilyen módon kompenzálni akarja. Tehát én nem látom azt, vagy nem tudom azt, hogy láttuk volna, hogy azt mondjuk, hogy idehozunk egy ilyen versenyt, ennek ilyen és ilyen hatása lesz a nem tudom én, a vendéglátás, a turizmus, az egyéb dolgokra, és ezért fog megtérülni. Ennyit teszünk bele, ennyit teszünk pluszba bele, mert azért nyilván maga a megrendezéssel járó költségeket is egyébként az ország állta. És azt gondolom, hogy ezekben az esetekben jó, hát most ez apró pénz az összes többihez, de tiszteletlenség az, hogy nekem jó legyen, mint hatalom gyakorlónak a PR-je, ezért most az adófizetőknek a pénzét beáldozom erre, miközben egyébként ők lehet, hogy nem erre fordítanak.
1: Jó, de értelek, viszont ugye felmerül bennem az a kérdés, hogy az adófizetők, ugye mondott, hogy nem biztos, hogy erre fordítanák. Na most azok az adófizetők, akik egyébként külföldre kiviszik a pénzüket elkölteni, mert hogy turistaként ugye kimennek, ugye az a pénz sem magától jön vissza a magyar gazdaságba, ami onnan kiment, mert kivitték. Szóval ezek az emberek, akik ezt nem fogják fel, ezt a nagyon egyszerű matekot, hogyha kiviszed a pénzt az országból, akkor az nem magától jön vissza, tehát csak akkor fogod tudni újra elosztani ugyanazt a pénzt, hogyha valamilyen módon jól működik a magyar gazdaság, és visszaáramlik, akár a turizmuson keresztül, vagy például az ilyen rendezvényeken keresztül elég turista érkezik Magyarországra, akkor ezek az emberek szerinted ezeket a kérdéseket, amit te most feszeget, ezeket észreveszik, felfogják?
2: Igen, mert egyébként...
1: Fogják bármilyen módon büntetni, idézőjelbe, azt, hogyha valaki így működik, mint vezető?
2: Ja, azt, hogy büntetni fogják, azt nem gondolnám, vagy nem vagyok benne biztos. Hát nem tudom, például most rengeteg részvideót dob fel nekem a Facebook, amelyik arról szól, hogy mostantól kezdve, ugye, hogy nyert a Tisza, ugyanúgy lesznek oligarchák, de nem magyarok. És akkor most mi a baj ezzel? Hát könyörgöm, az a baj ezzel, hogy miért nem lehet csinálni egy normális társadalmat? Sehol nincs. Olyan van, hogyha kiírok egy feladatot, hogy mondjuk meg kell csinálni valamelyik utat, akkor ott jó eséllyel lesz fővállalkozó, és lesznek alvállalkozók. Vagy ezért, mert nincs mindenre egyébként eszköze, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy összességében így a leggazdaságosabb. Na de azt lebegtetni, és azt feltételezni, hogy az teljesen rendben van, hogy ellopták, lefölözték adott esetben ezeket a munkákat, mert ők így beszélnek róla, hogy leszette. És innentől kezdve a külföldi fogja leszedni. Miért? Nem lehet olyat, hogy ne szedje le senki?
1: De lehetne nyilván.
2: Nem lehet, azt mondja, hogy nem lehet. Ezt úgy állítja be nekem, hogy tévedésben vagyok, ha azt gondolom, hogy lehet. De ezt még senki nem bizonyította be, hogy miért ne lehetne.
1: Nyilván lehetne, szóval ezt most lépjünk is ezen túl. Az egyébként, hogy mondjuk külföldiek fölözik le, vagy a külföldiek viszik ki az országból megint csak a profitot, ugye megint miért probléma? Mert az a pénz, amit külföldön költenek el, például a külföldi boltokban, az abból az állam felé áramló adó, mit tudom én, iparűzési adó, az ugye nem a magyar államnak fog visszajönni, hanem abban az államban fog majd az állami szerveknek menni, meg az önkormányzatoknak, ahol elköltik. Tehát ez a probléma, és ez, de azt gondolom, hogy itt annyira gyerekcipőbe jár pénzügyi tudatosság szempontjából a magyar társadalom, hogy ez a dolog, tehát ezt nem hiszem, hogy túl sokan végig gondolták egyébként, és akkor innentől kezdve ezek a típusú dolgok, hogy most akkor 2 milliárdba került nekünk adófizetőknek az, hogy díjaztuk a sportolókat, tehát, és az is ugye megy ki a magyar költségvetésből, mert hát azért nem nagy részt nem magyar érmesek voltak, meg nem magyarokat díjaztak. Ezen oké, hogy voltak magyar résztvevők is, meg tök jó egyébként, hogy vannak magyar sportolók, akik ugyanúgy az atlétikának szentelik az életüket, de hát nyilván ez a pénz, ez megint csak nem marad a magyar gazdaságon belül. Tehát ugye ez a probléma, és a másik, amit mondasz, hogy igen, valóban, amikor tulajdonképpen egy ilyen nagyon drága kormánymarketing, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert tulajdonképpen ez is benne van valóban, és hát mondjuk jó lenne, hogyha a magyar adófizetők lennének már annyira tudatosak, hogy az ilyen típusú, vagy az ilyen típusú működést azt úgy nem nagyon díjaznák. Na.
2: Hát igen, egyébként visszatérve egy fél pillanatra, amit mondasz, hogy van olyan, hogy kiviszi a profitját, mert nem tudjuk helyettesíteni. Tehát mondjuk egy olyan céget, amelyik high-tech-et hoz be, mondjuk az Audi hozott be évtizedeken keresztül, vagy a Mercedes, a BMW, stb. Az, hogy ő utána kiviszi a profitját, hát kellemetlen, csináljunk olyan gazdasági körülményeket, hogy itt forgassa vissza.
1: Maradjunk.
2: De egyébként valószínű, hogy nem biztos, hogy bárki tudna ilyen jó fizető állást adni annak a nem tudom én hány ezer magyarnak. Tehát ilyenkor lehet win-win a szituáció, csak tanuljuk el tőlük. Például, amikor hozzák magukkal a beszállítóikat, előbb-utóbb túrjuk ki. Tanuljuk meg tőlük. És akkor még több marad, és még kevesebb profit megy ki. Tehát inkább ez lenne a lényeg, és ugye most a kínaiakkal nem az a legnagyobb baj, hogy itt vannak, hanem hogy ők nem nagyon minden zárt rendszerbe hoznak. Az építőanyagtól kezdve a munkásokat, a technológiát, és nincsenek olyan magyar vállalatok, amelyek eltanulhatnák tőlük, mert nincsenek benne magyar vállalatok. Nyírjuk a füvet.
1: De ne haragudj, azért vannak olyan magyar vállalatcsoportok, akik ezt a zárt működést, ezt már működtették itt az elmúlt 16 évben, nem?
2: De az másról szólt, tehát ez igen, tehát
1: de
2: attól nem lett egy világszínvonalú know-how valahol a rendszerben, hanem, hát hogy mondjam, tehát egy 19. századi ipart működtetik befentesen, tehát mindegy az, hogy bankokról beszélünk, útépítésről, de ezek mind 19. századiak, ehhez képest azért ezek a high-tech-et hozó cégek, azért ezek elméletileg lehetnének olyanok is, amitől tudunk tanulni.
1: Ez így van, ezzel egyetértek. Na, hát akkor van ebben még valami
2: esetleg? Nincsen.
1: Akkor viszont beszéljünk még egy örömteli témáról, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy örömteli
2: téma. Tűzijáték lesz?
1: Tűzijáték nem lesz. Nem, mert az, tudod, az az állatokat védjük, úgyhogy tűzijáték mentesen fogom most ezt prezentálni. Ugye a Tisza kezdeményezi, hogy december 24-e munkaszüneti nappá legyen nyilvánítva, hogy ezt Magyar Péter tegnap jelentette be.
2: És a KDNP végre örülhet a sikerének, ők legalábbis ezt mondják, igen.
1: Igen, na.
2: Az ő eredményük.
1: Szóval, mit gondolsz erről?
2: Hát nem tudom, én az összes napot ünnepnappá tenném, tehát nem tudom. Tehát,
1: ne kelljen dolgozni.
2: Tehát fogalmam legyen nincs. Hát eddig se dolgoztunk ugye akkor nagyjából, mert áttettük ide-oda, amoda, és azoknak a munkanapoknak se sok haszna volt. És
1: de azt kellett biztos dolgozni, bocsi.
2: Tehát de azoknak nem sok haszna volt, mert valaki adták szabadságba, stb. Oda muszáj volt egy napot vinned végig, és nyilván a három műszakosak, például az atomerőmű, mindegy az, hogy 24 24-a, 25-a vagy 26-a van, ugyanúgy kénytelenek dolgozni, jó, mert nekünk kell az áram.
1: Rádiósoknak.
2: Jó, nekünk is, igen, csak ez egy kicsit olyan furcsa hangzott volna. Nem tudom, tehát Magyarországon relatíve túl sok állítólag az ünnepnap más országokhoz képest. Jó lenne egyszer tényleg, hogyha ezek ünnepnapok lennének, nem csak, hogy mondjam, annak lennének kinevezve. Tehát legyen is okunk ünnepelni, és tényleg éljük is meg, aztán pihenjünk, mert ránk férne egyébként.
1: Abszolút, de én azt gondolom, hogy tehát én ezt nem is értettem, hogy eddig 24-en miért nem munkaszüneti nap, bevallom őszintén, és ez az állandó ledolgoztatás, főleg tudod, én nálam ez ilyen veszőparipa, az állami szektor, meg az önkormányzati szektor, ahol azért én meggyőződésem, és ezt bárhol vállalom, és bárki nyugodtan, aki esetleg most valamik állami hivatalba hallgat minket, az
2: már itt
1: betelefonálhat, igen, hogy ez hülyeség, de szerintem az állami hivatalokban és az önkormányzatoknál azért általában nincsen annyi munka, hogy ne lehetne megoldani azt, hogy 24-e teljes egészében munkaszüneti nap legyen ledolgozás nélkül, úgyhogy szerintem ez egy jó döntés, most mondjad.
2: És hogyha szükséges létszám lenne csak?
1: Milyen szükséges létszám?
2: Hát mondjuk nem 10 lennének, hanem 8-an, mert ugyanúgy el tudják látni.
1: Hát figyelj, én azt mondom, hogy én nem sajnálom a magyar emberektől a pénzt, az más kérdés, hogy egyébként valóban, hogyha az államot túl nagyra hízlaljuk, így van, akkor sajnos annak egyébként összességében az emberek kreativitása és a gazdaság fogja a kárát látni, amitől egyébként nem lesz ugyanolyan sikeres az ország szerintem, tehát akár az is lehetne a megoldás, igen, hogy leépítjük az államot, és akkor abból majd...
2: Ismét egy minimum.
1: Igen, itt ismét egy minimumot találtunk. De minden esetre szerintem ez egy jó kezdeményezés, és most, hogy akkor ez...
2: Melyik a következő? Melyik készül fel?
1: Mire gondolsz?
2: Hát melyik nap legyen a következő?
1: Ja, várjál. De most így hirtelen nem is.
2: Mert azt hiszem, legutóbb egyébként talán, mint hogyha nagy péntek lett volna.
1: Szerintem a következő az legyen, hogyha március 15-e szerdára esik, akkor se kelljen, vagy nem csütörtökre esik, tudod, akkor mindig azt szokták, hogy hosszú hétvége, de ne kelljen ledolgozni előtte.
2: Egyébként én azt gondolom, hogy támogatom a hosszabb ünnepeket, talán az emberek jobban ki tudják magukat pihenni.
1: Na, jól van, akkor támogatjuk. Ezt nagyon támogatjuk, a hosszú ünnepeket és a sok-sok munkaszüneteket.
2: Hát vagy úgy kéne, hogy akkor a 27, 28, 29, 30, 31.
1: Na! Ez is egy nemzeti minimum, ezt egyetértünk. Ebben is, és akkor kérjük, hogy a vállalkozásokat finanszírozza meg a vállalkozásoknak az állam azt, hogy mindenki elmehessen, ne csak az állami szektor.
2: És azért emeljen adót mindenhol, és akkor...
1: Na jó, ez most akkor saját csapdánkba estünk bele. Ugyan. Na jó, menjünk mi is pihenni, én azt javaslom. Ez volt a Szabad Péntek, nagyon szépen köszönjük nektek, hogy velünk tartottatok, itt volt a stúdióban veletek.
2: Sasszár Tamás.
1: És Harmad Gabi. Jó hétvégét kívánunk mindenkinek, és most egy Betonhofi dallal búcsúzunk. Hello, hello, ez a címe, hello, sziasztok, szép napot és további jó rádiózást nektek.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

Ez a Pax FM, a legnagyobb best of slágerekkel. Ma déltől egyig, egy teljes órán keresztül csak egy előadótól játszunk. Íme egy kis ízelítő.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Tegnap újra megnyitották a római Kolosseumot, amelyet egy ott dolgozó munkás halálos balesete után zártak be 3 napra, adta hírül az MTI. A szóban forgó eset kapcsán 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Párdavi Mártát, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét is jelölték idén a Václav Havel emberi jogi díjra, amelyet hétfőn adnak el Strasbourgban, közölte a Magyar Helsinki Bizottság az MTI-vel pénteken. A közlemény szerint az Európa Tanács parlamenti közgyűlése és a Csekkárta 77 alapítvány elismerését független kuratórium ítéli oda 2013 óta. Az idei jelöltek Párdavi Márta mellett az iráni teokratikus diktatúra ellen küzdő, számüzetésben élő Masih Alinejad újságíró és a szintén iráni, csak pár hónapja szabadult civil jogvédő, Nasrin Sotudeh emberi jogi ügyvéd. Rendkívüli képviselőtestületi ülést tart Paksváros képviselőtestülete szeptember 29-én kedden 14 órakor a Városháza földszinti nagytermében, tájékoztatta szerkesztőségünket a hivatal. A testület ülésén 4 napi rendi pontot tárgyal. Döntés várható többek között a Bezerédi Általános Iskola fejlesztéséhez, valamint a Csengely-Dénes Kulturális Központ bejárati nyílászáróinak és az intézmény előtti tér rekonstrukciójához kapcsolódó közbeszerzési eljárások lezárásáról és ismételt megindításáról. Napirenden szerepel továbbá az építők útja tömbelsőinek felújításához kapcsolódó minőségbiztosítás kérdése, valamint a Paksi Napsugáróvoda épületének fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítása is. Petőfi Sándor versei állnak a középpontban azon a szavaló versenyen, amelyet 2026. szeptember 28-án hétfőn 9 órától rendeznek a Sárszentlőrinci Művelődési Házban. A település közösségi oldalára feltöltött bejegyzésből kiderül, hogy a programban az általános iskolások, majd a középiskolások és a felnőttek szavalatai kapnak helyet. A verseny végén értékelésre, díjátadásra és koszorúzásra is sor kerül.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Hétfőn a Paksefemen.
1: Tehát meséltem Andinak, hogy Noel még éjszakára cumizott, és tegnap este, nem tegnap, tegnap előtt este volt az, hogy ő kidobta a cumit magától, viszont tudod, hogy mindig így ránézett, hogy ott van-e még, ott van-e a cumó. Ezért majd ordítás, hogy ő csak úgy tud aludni meg, stb. És akkor mondom, hát de már nem veheted be a szádba a kukából, nem veszük már ki, kidobtad, így döntöttél.
2: Vállalad a következményét.
1: Így van. Na, aztán nagy nehezen elaludt, majd éjszaka fölkelt, és ilyen önkívületi állapotba került, és tudod, ott volt az, hogy néztem Lőrincre, most adjam oda a cumit, vagy bírjuk ki ezt az időszakot, mert mondom, lehet, hogy ránk hívják mindjárt gyámügyet, hogy öljük a gyereket éjszaka. De, és közben meg csak tudod, ilyen, no, ne ez létszik, tudod, ilyen próbáltam vele halkan, simogatva, nem semmi, teljes káosz. És akkor végül is akkor is valahogy elaludt, már tényleg mindent ígértem neki. De tényleg mindent megveszek, csak aludjunk már végre, mert már mindjárt elájulok. És akkor nagyon cuki, hogy tegnap elmentünk a Tesco-ba, vettünk egy jó autót.
2: Yeah!
1: Nagyon boldog volt, meg az apjától már egy éve hallgatja, hogy ha leteszed a cumit, Noel, kim van, vagy hozok neked egy hatalmas nagy tűzolt autót, és ez már megvolt, ott volt. Egy éve yeah. Várunk erre a pillanatra. De mindegy, és nem aludtunk túl jól, és én tegnap ilyen a túlélésért játszottam itt a rádióban is, és utána egész délután. Aztán ma meg ilyen halál jó volt. Kétszer kelt, így megébredt, gondolom, hogy így hirtelen nem tudta, hogy mi van, meg hogy tudod, a cumi az, hogy az most nincs, és akkor, hogy anya, gyere át. Átmentem, simiztem, visszaaludt, úgyhogy
2: Ez az egy nagy lépés.
1: Igen.
2: Nagy lépés.
1: Ez nagy, lépés, igen, ezek nagy lépések.
2: Életében, meg anyuka életében is, reméljük.
1: Na, remélem, ilyen tőle, mert tegnap mondtam pont Andinek, hogy nem volt az a korrektor mennyiség, amit a szemem alá tudtam tenni, mert még akkor is látszódott, hogy karikásak a szemeim, és nem aludtam jól.
2: Igen.
1: Tehát mindegy, ez ilyen.
2: Ez ilyen, majd egyszer felnő, és akkor jókat fogsz aludni. Na jó, ez nem igaz, mindig azt mondják, hogy kisgyerek, kis gond, nagy gyerek, nagy gond.
1: Ez így van, minél nagyobb.
2: Minél nagyobb, annál többet izgulsz meg aggódsz miatta, de hát nem baj, ez van. Ezt vállal.
1: Ezt vállal.
2: Úgy arat.
1: Ez így van. Nem is szoktam emiatt panaszkodni, de mindig annyit nevetek, hogy így, hogy tényleg, amikor picike volt, hát mi dolgom volt vele, igen, tényleg.
2: Csak hogy ott volt,
1: ugyanez. És akkor, de hogy akkor is, nyilván akkor az a fárasztó, az a monotonitás.
2: Reggel van, nehéz
1: szó. Bocsánat. Szóval, hogy tényleg ez nagyon az legalábbis nekem a pörgés az valahogy jobban

0: megy, mint az, hogy otthon ülni egy helyben, és csak tényleg ez a megetetem, leteszem aludni, és így vagyunk. És így el lehet ebbe lustulni, és én meg nem vagyok ilyen lustálkodós lány, szóval, hogy sajnos, bár az lennék.
1: Bár az lennék. Na jó van, ha már a lustálkodás, illetve nem lustálkodásnál tartunk, tök jó kis témák voltak, képzeld el, ugye lesz október 2-án a Zene Világnapja.
0: Igen, igen.
1: És a Csengely Dénes Kulturális Központ megint összeszervezte a paksi zenészeket, úgyhogy ha van időtök, majd október 2-án 18 óra, akkor gyertek el.
0: Esküvőzöm. Mert...
1: Ó!
0: Október 2-3.
1: Akkor nem baj, a Lőrinc és Nonesz.
0: Ja, igen.
1: El. Nagyon jó, nagyon jó. Hát figyelj, paksi zenészek, de olyan színvonalan játszanak.
0: Mindig, hogy... tavaly is, vagy tavaly volt, vagy tavaly?
1: A költészet napján most igen, már többedik éve, és igen, mindig nagyon-nagyon-nagyon magas színvonalú, úgyhogy most ráadásul, azt mondta az Zalán, aki itt volt, ugye Márkusz Zalán a vendégem 7:30 után, hogy például egy Johann Sebastian Bach darabot átírtak gitárra, tehát ami eredetileg orgona.
0: Igen.
1: Hú, az biztos nagyon-nagyon ütős lesz, meg hát természetesen a már ismert dalok, aztán állítólag lesz Charlie is, szóval tök jónak tűnik, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki nem hallgatott minket 7:30-kor, de most már éppen itt van a Paks FM-mel.
0: Itt vannak velünk.
1: Igen. Aztán a másik téma egyébként ez teljesen fölpaprikázott, úgyhogy én nem tértem még most sem magamhoz, nem tudom, hogy lehet, hogy pont akkor vitted a Nonesta.
0: Na.
1: Az óvodába, de hát képzeld el, hogy a kistermelőknek szeptember 1-től nyugtát, ilyen elnyugtát, tehát ezt a digitális nyugtát kell adni. Na most ez azt jelenti, hogy kimegy mondjuk a kistermelő a piacra, Marika néni, Gizi néni a maga 70-80 évével, viszi a kis tojást, a kardvirágot, a nem tudom én mit.
0: Igen, az ő kis kertjéből.
1: Arról ír egyébként egy papíralapú nyugtát, hogy 300 forint, és elvitek.
0: Igen.
1: Majd utána hazacsattog, és akkor egyes látom évvel. Magam előtt ez a nagyon életszerű helyzetet, ahogy Marika néni a Verifier-re vagy a DAP regisztrációjával, érted, fölviszi a NAV online rendszerébe ezt az egész nyugtát, és akkor, hogyha mondjuk kiállított ő 50 darabot a piacozás alatt, azt 50-et fel... Szóval figyelj!
0: 7 napig tölti szegény Marika néni.
1: Nem, kész vagyok. És nem, tehát nem az a bajom, hogy nem az a bajom, hogy szeretnék fehéríteni a gazdaságot, de tulajdonképpen itt most csak megduplázzák azt, amit csinálni kell, mert eddig az a nyugta, amit te kiállítottál a 300 forintról, azzal a bevételedet azzal te tudtad igazolni.
0: Én azt gondolom, hogy elképesztő. Most a piacon lévő Marika néni, meg akár a piacon lévő nagyobb hal, úgymond, vagy nem tudom, akinek tényleg ez a foglalkozása, hogy ő viszi a krumplit, nem tudom. Szóval nem a kis pici mikro tudom, mindenki tényleg most a Marika Jenny a tyukocskáinak elhozza a 10 tojását. Vagy a...
1: De ez csomó ilyen van ám.
0: Hát hogyne? Hát, tehát, van. Hogy nem hiszem, hogy itt kéne ez. Tehát, hogy fehéríteni a gazdaságot rendben van, de ja, hogy
1: nem
0: így,
1: kéne, hogy 500 milliárdok eltűnjenek amúgy a Nemzeti Bankból, meg ilyenek, és akkor lehet, hogy nem a kisztermelő 100 forint.
0: Hát ha visszajöntek ezek.
1: Csak én ezen teljesen kivagyok.
0: Igen, egyetértek ezzel teljes mértékben.
1: Az a baj, hogy olyanok hozzák szerintem a törvényeket, akiknek nincs vállalkozói tapasztalata, és ők azt gondolják, mert egyébként...
0: Vagy ha van is, nem gondol bele, hogy van egy Marika néni, aki kardvirágot
1: hoz. Ha lenne, akkor belegondolna, már csak azért is egyébként, mert nekem nincsen bajom azzal, hogy rátesznek még azokra az emberekre, akik önfoglalkoztatók már abban az értelemben, hogy egy kistermelőként mondjuk dolgoznak. Tehát nincs bajom azzal, hogy rátesznek extra adminisztrációt fölöslegesen, ha megfizeti az ezzel töltött idejét, de nem fizeti meg.
0: Nem.
1: Tehát, hogy ez a bajom
0: és
1: ezzel...
0: És nem fognak kimenni a Marika nénik.
1: Egyrészt, másrészt...
0: Körülbelül, és én biztos ezt csinálnám, hogy...
1: Valószínű, tudod ki fog.
0: És akkor tudod mit? El vagy a házhoz. Figyelj, mit tudom én. Vagy marad ugyanez a rendszer, igen.
1: Vagy a másik reakciója Marika néninek, aztán azt meg lehet majd ellenőrökkel folyamatosan ellenőrizgetni, hogy nem ad nyugtát, és akkor nem kell mit fölrögzíteni. Ez... Tehát magyarul nem megoldottuk a problémát,
0: hanem
1: mélyebbre taszítottuk az egészet.
0: Na, de meg 300 forintokról van szó, tehát lehet, hogy Marika néninek van aznap bevételeként mondjuk 10 000 forintja tisztán, mondjuk azt. De mire eljön Marika néni, a piacra. Igen. Kipakol, ott van, oké, ez egy zord időjárás, kellős közepén is ki tudnak jönni, meg ott vannak, és nem tudom. Szóval most egy olyan, mint például, most csak mondok valamit, a paksikossár termelői piac, ahol tényleg olyanok jönnek, aki mit tudom én, megcsinálja a csilit, a nem tudom, és akkor van egy ilyen nagyobb volumenű dolog, mézek, nem tudom, az azt mondom, hogy főleg azokat fiatalok csinálják. Le tud ülni, be tudja vinni, sőt, azonnal tud adni egy online számlát is, hogyha kell, mert nagyjából ez 3 másodperces dolog. Vagy most már össze van kötve ezzel, hogy gyorsan megcsinálod, és már ki is küldi. Nekem például a körmösöm mondta, hogy Vivi, mindig ugye adja nekem a nyugdíjat, és mindig, hogy hagyjál már ezekkel, nekem nem kell papír, tudod, de neki meg muszáj megírni, tök érthető. Viszont mondtam, mert én mindig utalok, és most már azt is kell, hogyha utalsz neki, akkor is kell. És akkor mindig ezt mondom, ki az Isten, tudod, milyen számla jött már megint? Igen. Azt hittem be kell, hogy ja, nem, csak én voltam, mert hogy azonnal, igen, amikor ott voltam, jött.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Vendégem pedig, ahogy ígértem, Matus Dóra, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei Szervezetének megyei referense. Szia Dóri, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Hát már megszoktuk, hogy mindig valamilyen hasznos képzés kapcsán jössz. Ugye volt korábban például kistermelői marketing műhelyetek, ott megtanítottátok az agrárkamara segítségével a kistermelőket például TikTok videót gyártani, illetve a különböző vágó programokat használni, amivel nyilván a saját marketing tevékenységüket tudják felfutatni. És most is egy hasznos képzés kapcsán vagy itt, ugyanis a kistermelők a digitális nyugtaadás útján címmel tartottatok tegnap délelőtt Szexárdon annak szervezésében egy előadást, mert hogy hát ennek aktualitása van, még hozzá miért is pontosan?
2: Igen, szeptember 1-től van egy komoly változás, ugyanis a hónap elejétől minden kistermelőnek, amely kézzel vagy akár elektronikusan előállított nyugtáját tulajdonképpen be kell jelentenie a NAV-hoz, és egy kötelező adatszolgáltatást kell elvégezzen. Ez semmiben nem különbözik attól, ami a vállalkozóknak már ismerős lehet korábbról, hogy a kézzel megírt számlákat egy 3 napos határidőn belül ugye a NAV számlázójának a felületén rögzítik digitálisan, tehát jellemzően most a kézzel megírt nyugtákat kell berögzíteni, és ez egy fontos változás, ugyanis csak december 31-ig van türelmi idő az őstermelők, kistermelők felé, vagy egyéb más szektorban dolgozó kisvállalkozók felé, akik nyugtát állítanak ki, mert addig van egy átmeneti időszak szeptember 1-től, amikor még nem szankcionál a NAV, tulajdonképpen ez a betanulás időszaka, a felületek megismerésének az időszaka, és szerettük volna ezt a tudást átadni.
1: Most nem tudom, hogy jól értem-e, de kérlek erősíts meg, ha jól értem. Tehát gyakorlatilag Marika néni, Gizi néni, aki kimegy a piacra a saját kis paprikájával, uborkájával, akármiével, ő ott ad ugye egy kis bevételi, egy nyugtát ad, amire rá van írva, vagy mit tudom én, 3000 forint mondjuk, és utána Marika néni 80 éves hazamegy, és Marika néninek be kell lépnie a online, egy online felületbe, és gyakorlatilag duplán kell, ha jól értem, dolgoznia, mert egyszer már ugye van egy nyugtája, amit amúgy eddig lehetett használni arra, hogy a bevételt igazolt vele, és most még egy külön számlát is írnia kell.
2: Így van, a nehézségeket érezzük ebben. Sajnos mi is érezzük annak a kockázatát, hogyha nem tudjuk kellő időben segíteni a kistermelők felkészítését, akkor ez valószínűleg azzal fog járni, hogy azok a jellemzően feleslegüket piacon értékesítő kiskofák, Marika néni, ha már így utaltunk rájuk, aki 10 darab kardvirágot hozott csak ki, az ezt a kényelmetlenséget lehet, hogy már nem fogja felvállalni, de bízunk benne, hogy az őstermelők nagy része fel tudja majd venni ezt a fonalat, igyekszünk is támogatni őket ebben a felkészülésben. Tulajdonképpen arra megy a világ, hogy mindent digitalizáljunk. Ez biztos, hogy mozdítani fogja a szereplőket arra, hogy olyan alkalmazásoknak a használatába elmélyüljenek, amelyek már mondjuk egy NAV rendszerrel automatikusan összeköttetésben vannak, és az adatok automatikusan rögzítésre kerülnek, hogy ne kelljen duplikálni ezeket a feladatokat. Valóban azt fogja jelenteni egy őstermelő számára, aki eddig a piacos napja után hazament, akkor elkezdte felszedni a retket, hogy most nem a retket fogja elkezdeni felszedni, hanem gyönyörűen bedigitalizálni az aznapi nyugtáit, vagy a könyvelőjének egy plusz adminisztrációval ezt összegyűjteni és átküldeni. Mindenképpen munkaigényes, időigényes adminisztráció lesz. Bízok azért abban, hogyha a napi rutinunkba beépül, akkor ez is olyan lesz, mint a számlák rögzítése, hogy már majd kis újból történik.
1: Hát én nagyon-nagyon, hát hogy is mondjam, csodálom az optimizmusodat, de azért azt én hogy mondjam el, mert nyilván így elsőre hallja ezt az ember, azért főleg vállalkozóként megdöbben valahol, hogy egyébként van egy nyugta, amit már eleve kiadott. Tehát magyarul nem feketén dolgozott, hanem van egy nyoma annak, hogy ő 3000 forintot kifizetett. És ezek után a hasznos termelésről elvenni az időt olyan emberektől, akik egyébként maguk, hát hogy mondjam, nincsen a fenekük alá tolva, most finoman fogalmazok, a pénz, a lóvé, mint ahogy mondjuk országgyűlési képviselőknek oda van téve az állami pénz, meg még nagyon sok mindenki másnak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül egy jó intézkedés, hogy további adminisztrációt teszünk olyanokra, akik egyébként dolgoznának és termelni, és a termeléstől vesszük el az időt. Mindegy, ez magánvélemény, neked erre nem kell reagálnod, csak ezt azért úgy azt gondolom, hogy fontos, hogy elmondjuk, és akkor arról nem beszélve, hogy azért ennek szerintem van egy másik oldala is, ami a termelőnek költségesebbé fogja tenni a termelést, mert amíg mondjuk eddig a könyvelője, tételezzük fel, X összegért dolgozott neki, hogyha most a könyvelőre áthárul még az, hogy berögzítgesse a számlákat, akkor a könyvelő azt fogja mondani, hogy hát nagyon oké, rendben, de akkor ennyivel többért csinálom.
2: Biztos ennek lesz költségvonzata is. Abban az esetben is akár, hogyha a termelő úgy dönt, hogy akár e-pénztárgépre vált, vagy olyan számlázó felületnek a használatára, ami mondjuk már ilyen NAV-kompatibilis lesz. Tehát ezek biztos, hogy plusz költségek. Technikailag azért annyit szeretnék elmondani, Kirchesner Szilvia NAV-os osztályvezető volt, aki a képzést megtartotta a termelőinknek tegnap. Ő is nyilván elmondta, hogy nyilván azért a gazdaságnak a fehérítése ezzel a célja, illetve tulajdonképpen azért annyi technikai segítség van ebben a nyugtaadat rögzítésben, hogy 3 naptári napja van a termelőnek arra, hogy ezeket a nyugtákat berögzítse, tehát nem valós időben, vagy nem aznap, nem 24 órás feltétel adott. Ez a 3 naptári nap egyébként technikailag azt jelenti, hogyha tegyük fel, nagyon sokan piacoznak pénteken, csak hogy segítsük kicsit most a termelőket, ha már beszélünk erről a feladatról, hogyha pénteken piacozott és nyugtákat állított ki, akkor az előírás szerint mindig az első naptári nap a következő nappal indul, tehát akkor vegyük azt, hogy szombat az első napja, vasárnap a második napja, és hétfő 24 óra, tehát hétfő éjfélig van ideje tulajdonképpen ezt a munkát abszolválni. Mi is azt mondjuk, hogyha valaki nem szeretne NAV-os felülettel, ez a COBAK felület egyébként, amit most már a NAV e-pénztárgép felületnek, e-pénztárgép portálnak nevezett át, itt lehet rögzíteni a nyugta adatokat. Hogyha ezzel mégsem barátkozna, ismerkedne meg, vagy esetleg nincs ügyfélkapuja. Mert az nagyon fontos, hogy ezt a felületet, ez egy másik alapfeltétel, csak is KAÜS felhasználó tudja, elsődleges felhasználó használni, tehát vagy az adózó, vagy az ő jogi képviselője ügyfélkapus regisztrációval, tehát vagy ügyfélkapu pluszos alkalmazással, vagy DÁP-os azonosítással. Azt is fontos elmondani, hogy ugye az ügyfélkapu pluszt jelenlegi álláspont szerint, vagy jelenlegi rendeletek szerint csak idén december 31-ig tudjuk használni. Ez minden magyar állampolgára vonatkozik, hogy valószínű át kell DÁP-ra navigálnunk, DÁP-os azonosításra. Azért egy idősebb 80 éves őstermelőtől már ez is lehet, hogy kihívásokat hát fog generálni. Úgyhogy nyilván a digitális érettségnek a megléte itt is kulcsfontosságú lesz.
1: De most figyelj, azért így magam elé képzeltem ezt a szituációt megint csak a piacon, tehát oda megyek én egy sajtot venni, 10 deka sajtot, és akkor majd elkéri tőlem a termelő a nevemet, a címemet, meg minden, hogy utána ki tudjon állítani egy számlát a nevemre.
2: Nem számlát, ugye nyugtánál maradunk, nem, viszont a nyugta kiállításnál, és ez nagyon jó, hogy napirendre kerül, annyi változás lesz, ugye ilyenkor mindig csak egy dátumot és egy összeget láttunk eddig a nyugtán. Igen. Most nagyon fontos lesz, hogy a kiállító, adózó, termelő, ő ráírja azt az adónemet, adókulcsot is, amin ő adózik, ha alanyi adómentest vagy nullás azt, ha 5%-os áfás terméke van azt, ha 27-es azt, 18-as azt, nem megyek bele, nem sorolom fel az összes adónemet kategóriát, de már ennek is szerepelnie kell rajta, ugyanis amikor a nyugtákat rögzíti az említett három naptári napon belül, akkor a nyugtákat úgy kell felvinnie, hogy adónemenként gyűjti össze, tehát mondjuk egy 5%-os vagy 27%-os áfás nyugtát vagy a nullásat külön-külön összegyűjti, és azt annak a nyugta kezdő sorszámát rögzíti fel erre a felületre, felírja, hány darab nyugtát rögzít ebben az adónemben, az adónemet is beírja, és a kumulált összeget.
1: Aha.
2: Tehát tulajdonképpen a vásárló, úgy, mint a számlaadatszolgáltatásnál nem kell a vásárló neve, címe, ne adj Isten adószáma is, ha van neki. Itt tényleg a tiszta nyugtánál maradunk, de ezt adónemenként összegyűjti, a kezdősorszámot felrögzíti, azt is, hogy azon a kezdősorszámon, vagy azon az adónemen összesen hány nyugtát rögzít be, mondjuk 7 darabot, és az összeadott összeget berögzíti. És minden egyes adónemben a gyűjtött nyugtákat így felrögzíti.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: Best of élesztő.
1: Élesztő.
0: A Paks FM-en.
2: Megérkezett első vendégem a stúdióban, Márkusz Zalán, a Csengédénes Kulturális Központ igazgatója. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Mi újság, hogy vagy?
3: Köszönöm szépen, jól.
2: Szó-szó, mi? Ez, rosszat nem mondunk, és egyébként nem panaszkodunk, de tudnánk. Na, jó, akkor kezdjük azzal, a zenevilágnapja kapcsán vagy most itt velünk, mert hogy ismét egy nagyszabású produkcióval készültök, ami nem előzmény nélküli, de először egy picit beszéljünk arról, hogy számodra mit jelent a zene.
3: Hát mondhatom azt, hogy szinte mindent, vagy majdnem mindent, mindig zenét hallgatunk. A nagy rendezvények után szoktam 2-3 napig csendet kérni, mert az már elég. Én zenei mindenevő vagyok, ahogy a címbe is most is benne van, a poptól a klasszikusig, bármit, akár rappet, akár nem tudom én, rockot, jazzt, elektronikus zenét, mindenben találok olyant, ami nagy kedvemre való, hát, hogy kedvencem van-e? Volt ilyen kérdés? Nem.
2: De most lesz, igen. Tehát, hogy van-e olyan zenekar mondjuk, amit nagyon szeretsz, és azt mondod, hogy hú, de jó lenne esetleg, ha Magyarországra jönnének, ha éppen nem magyarok, vagy hogyha magyarok, akkor kik azok, akiket nagyon szeretsz, és szívesen elmész egy koncertjükre?
3: Nincs.
2: Nincs
3: semmilyen kedvencem. Az a bajom a zenével, hogy sablonossá és unalmassá válik nekem másfél óra alatt szinte
2: az összes.
3: Igen.
2: Na jó,
3: van a postmodern jukebox nevű formáció, aki többször volt már Magyarországon, őket nagyon szívesen megnéztem volna. Ugye kortárs zenét teszik át ebbe a 60-as, 70-es évek hangulatába, többnyire ilyen swing, azok igazán vidámak tudnak lenni. Lehet, hogy abból is a másfél óra sok lenne.
2: Igen, egyébként azt, ha jól tudom, te szereted ezeket a különlegességeket, vagy ezeket a, nem tudom, zenei ínyentségeket, ha lehet így fogalmazni. Tehát azért úgy a Csengedénes Kulturális Központtal is felkutatjátok azokat a zenekarokat. Például akár, ha Borbálára gondolunk most.
3: Na, azt
2: igen.
3: Élveztem végig.
2: Na, igen. Szóval, hogy azért így nyitottak vagytok, és nagyon-nagyon keresitek az újdonságokat, meg a különlegességeket. Ezt jól gondolom, hogy jól látom, ugye?
3: Igen. Hát ennek meg a Borbála az egyik fő helyszíne, ahol tényleg ilyen unikális programokat szeretünk bemutatni. Azt hiszem, ez az idei évben sikerült. Nagyon sok jó visszajelzést kaptunk
2: így
3: róla.
2: Így van. Nagyon jó az a rendezvény, és főleg ezen az új helyszínen szerintem ez aztán pláne, hogy hozzátett egy, vagy hozzátesz szerintem még az élményhez. Na, de akkor a zene világnapjára rátérve. Ugye október 1-én van hivatalosan, de maga a rendezvényetek az október 2-án lesz, és ugye ismét paksi zenészek fognak összeállni, ami nem előzmény nélküli, úgyhogy egy picit idézzük fel a korábbi eseményeket, amikor paksi zenészek összeálltak, és majd utána rátérünk a mostani, erre a formációra, illetve erre a mostani rendezvényre.
3: Így van, ahogy mondtad, elsőjén lenne a világnapja, de aznap van az idősek világnapja is, és hát úgy döntöttünk, hogy a helyi időseknek kedvezünk, és az ő dátumokat, az elsőjét, ami eddig mindig szent és értetetlen volt, meg is hagyjuk. Már itt egy nagyon szép esti programmal készülünk a szépkorúaknak, és ezért raktuk át 2-ára a zenevilágnapi rendezvényt, ami tulajdonképpen abból az alapból építkezik, ami már 3 éve költészet napján egy ilyen alkalmi formációból született meg. Ez lett a Groove Poetry, így az évek alatt Lisztmeyer Ádám zenekarvezető, illetve főszervező segédlete mellett, ugye csak paksiak, 17-18 ember fordult meg eddig ebben a zenekarban, és hát ismét erre a csapatra alapozva, de kiegészülve 1-2 fővel lesz egy blokk, akik zenélnek nekünk, de jön ugye a városi vegyeskar is. Lesz még egy alkalmi formáció, ami részben fedi ezt a Groove Poetry-s csapatot, az egy egészen különleges produkció lesz. Lesz egy kis gitárpárbajunk, illetve 2 tangóharmonikás fiatal is érkezik hozzánk. Ez egy ilyen kis építkezős jellegű műsor lesz, és tényleg itt a Charlie daloktól kezdve Bachon át egészen Rachmaninovig mindenféle finomságot hallhatunk. Én azt gondolom, hogy mindenki meg fogja a zenei ízlésének megfelelőt találni benne, és hát ugye itt is az a lényeg szerintem, hogy nagyon változatos lesz, és nem egy műfajt, hanem nagyon sokfajta zenei világot ismerhetünk meg, ha már a zenevilágnapját tartjuk.
2: Változatos lesz, igen, ebből, amit most elmondtál, ebből ez már kiviláglott itt számunkra, viszont azért hagyd mondjam el a Paks FM hallgatóinak, akik esetleg költészetnapi rendezvényeteken nem voltak, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a világ bármelyik színpadán megállná a helyét, én azt gondolom, tehát itt Pakson, Paks környékén rendkívül tehetséges zenészek vannak, és tényleg az eddigi költészetnapi produkciók is olyanok voltak, hogy egyszerűen szerintem mindenki azzal az érzéssel ment haza, sőt, hát ha nem is mindenkivel beszéltem, de nagyon sokak ugye ezt a visszajelzést adták, hogy hát nem kell ide hívni kívülről embereket, hát ha ilyen énekeseink vannak, akkor ez egy tök szuper dolog, és össze kell csak hozni őket, és tényleg csodákra képesek. Te mennyire tartott fontosnak egyébként a paksi helyi tehetségeknek a bemutatását?
3: Ez folyamatosan működik, azt hiszem minden nagy rendezvényünkön, akár egy augusztus 20-án, akár egy paksi borbálán, vagy éppen a színpad keretein belül mindenképp mindig lehetőséget is adunk erre, megpróbáljuk összehozni ezeket az egyéneket vagy formációkat. Ugye a Csengeinek az alsó felében, Árkádiában van egy próbaterem, most is többen próbálnak, most a Groove Poetry csapat is ott próbál, úgyhogy ez elengedhetetlen, sőt, hát ez egy kötelező feladata.
2: És könnyen kötélnek állnak, mert azért ugye azt tudjuk a paksi zenészekről, hogy nagyon szeretik a saját stílusukat játszani, de itt azért nem teljesen a saját stílusukat kell játszaniuk.
3: Igen, nagyon változó egyébként, de valahogy így most ez a meglévő zenekar vagy csapat így egymást is húzza, és folyamatosan megy az ötletelés, és jönnek az új dalok, és nem azt kell mondani, hogy kéne csinálni 3 számot, hanem csináljunk még egy negyediket, vagy egy ötödiket, és akkor így folyamatosan nő a repertoár. Hát annyit tudok mondani, még megbeszélés alatt áll a dolog, de hogy már szemet vetettek a zenekarra egy, hát szerintem országos jelentőségű projekt kapcsán is, ahova meghívták a zenekart, még itt folynak az egyeztetések, de úgy néz ki, hogy azért talán szintet tudunk lépni ezzel a zenekarral.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Vendégem Enyedi Bernadett, az Atomenergetikai Múzeum vezetője. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
1: Itt kezdesz nálunk, gondolom én, és utána, hát nem tudom, hogy a szervezési feladatokból mennyi van még vissza, ami a pénteki rendezvényt illeti, még azért van, még belehúztok, mert hogy a múzeumok őszi fesztiválja kerül megrendezésre, mint ahogy azt már jól megszokhattuk egyébként az Atomenergetikai Múzeumtól, és pont arról beszélgettünk itt a zene alatt, hogy azért hány olyan család, főleg kisgyerekes család van, akik annyira szeretik az Atomenergetikai Múzeumnak a programjait, és várják, és mindig egy jó program, főleg egy nagyon klassz időpontra tettétek, mert hogy péntek délután, suliovi után össze lehet szedni a gyerekeket, és 4 órakor már lehet is menni hozzátok.
2: Így van. Az is volt a tervünk, ez ahogy mondod is, hogy szeretik a családok is, de igazából minden korosztályra készülünk egy ilyen rendezvény alkalmával, tehát azért most is megvolt ez a törekvésünk, de ahogy látod is a plakáton, hogy egy kicsit abba az irányba is mentünk, hogy a családok, illetve a gyerekek számára is legyen valami kézzelfogható a tudomány világából, hiszen most a tudósaink egy ilyen kis popfigura képében jelennek meg, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a játékosságot ezzel már itt ki is tudjuk fejezni. Ez a rendezvény, ez most kifejezetten olyan lesz, amit azért érdemes szerintem meglátogatni, mert hogy ilyennel nem találkoznak máshol a látogatók, meg az érdeklődők. Tehát amikor elkezdtünk erről gondolkozni, akkor az volt, hogy persze nagyon jó az összes olyan családi program, ahol ugrálóvárak vannak, meg nem tudom én, labirintusok, meg mindenféle ilyen családi programok, de hogy ugyanezt nem akartuk, és akkor arra jutottunk, hogy hát akkor viszont az a legegyedibb, amit mi saját magunk megalkotunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből valami nagyon, nagyon jó dolog fog kisülni. Egy kicsit majd erről beszélhetünk is egyébként, mert most már nehéz is lesz összefoglalni, hogy 4 olyan eleme is van a pénteki programnak, ami nagyon különlegesnek ígérkezik. Úgyhogy az első az pont ez a családi játék, ami a tudósokra épül, és konkrétan hát úgy kell elképzelni, mint hogyha egy ilyen labirintusba, egy szabadulószobába, meg egy ilyen kódfejtő játékba csöppennél, úgyhogy az a tudományt is érinti, meg egyébként nagyon, nagyon játékos, úgyhogy
1: izgi lesz.
2: Szerintem izgi lesz.
1: Egyébként valóban a plakát itt van előtte, elkértem tőled szép nagy plakát, mindjárt meg is osztjuk a Facebook oldalunkon, és ugye hát a Múzeumok Őszi Fesztivál cím mögött, illetve alatt már is ott van tulajdonképpen a rendezvény címe, tárgyi bizonyíték nyomozza tudósokkal. Na ez már szerintem valóban egy olyan címében is, ami felkelti, igen, teljesen igazad van, remélhetőleg nem csak a kicsik, de a nagyok kíváncsiságát is. Tehát nyomozhatunk majd a tudósokkal, ilyen pontgyűjtés is lesz?
2: Hát igazság szerint, most mindent ugye nem fogok azért elárulni, de úgy képzeljétek el, hogy igen, aki megérkezik, az kapni fog egy térképet majd, és ugye a tárgyi bizonyíték az arra is utal, hogy egyrészt ugye ennek az országos programnak ez most a tematikája is, tehát a Múzeumok Őszi Fesztiválja, a programsorozat ugye minden évben meghatároz többféle tematikát, amihez lehet kapcsolódni, ez is egyébként konkrétan egy meghatározott tematika, és ugye mi erre igyekeztünk úgy is rákapcsolódni, hogy a saját tartalmainkat is ez alá ugye be tudjuk tenni, tehát a tárgyak, azok a műtárgyakat is, tehát konkrétan a múzeum tárgyait is jelentik, és hát ugye a tárgyi bizonyíték az meg ugye sok mindent elárul, hogy hát ott akkor ugye meg is találsz valamit, meg ki is derül arról sok minden, tehát hogy azért ez is adja a komplexitását, tehát hogy a térképet megkapod, és utána 4 útvonalat választhatsz, ami különböző tudósokhoz kapcsolódik. És a 4 útvonal, az teljesen más feladatokat, teljesen más gondolkodást, meg megoldást igényel majd a végén, tehát hogy akár 4 módon is meg lehet majd ezt a játékot oldani, illetve hát ki lehet ezeket próbálni. De az a lényeg, hogy Wigner Jenőhöz, Teledéhez és hát ugye többi tudósunkhoz is valamilyen módon kapcsolódik, de akár még olyan formában is, hogy a tudósokhoz is kapcsolódnak majd a tárgy, illetve hát ugye a feladatok, amiken keresztül kell menni. Tehát én azt gondolom, hogy most nem az a hagyományos pecsétgyűjtő játék lesz, ami szokott, de azért ez szerintem még több izgalmat rejt majd ezzel, hogy térképen is kell majd sok mindent keresgélni, és sok mindent megoldani.
1: Ugye erre akartam kiukadni, hogy lesz térkép. Én nagyon szeretem, hogy az Atomenergetikai Múzeumnak mindig valamilyen tematikát hoz egy-egy rendezvénye, és ha van térkép, és van feladat, az sokkal, sokkal jobb szerintem, mint hogyha csak úgy magunktól barangolunk. Én rendkívül csípem a rendezvényeiteken ezt a dolgot, és hát persze ez nem azt jelenti, hogy nem lehet leakadni mondjuk a kreatív kézműves foglalkozások helyszínén, közben lesem a plakátról, interaktív múzeum, multidéző, hologram kiállítás. Mi ez a multidéző hologram kiállítás?
2: Ez is ugye, hogy említettem az elején, hogy ugye van több olyan programelem is, ami nagyon különlegesnek ígérkezik. Ez most például, ez egy olyan hologram kiállítás, ami a Novofer Alapítvány és a Debreceni Agóra Élményközpont támogatásával, illetve velük együttműködésben valósul meg. Tehát most egy kvázi mindegy időszaki kiállítás fog ezen a napon megnyílni, ez a hologram kiállítás, és tehát tőlük kaptuk ezt az anyagot most, hát nagyjából egy évre úgy kölcsön, hogy addig itt látogatható lesz nálunk ez az anyag, és hát ez ugye Gábor Dénes nevéhez kapcsolódik, Gábor Dénes is egyébként a tudósok között lesz, akihez majd így kapcsolódik valamilyen tartalom a rendezvényen is, meg hát ugye utólag is ezzel, hogy a kiállítás is látogatható, úgyhogy szerintem ez is egy olyan dolog, ami miatt érdemes jönni, itt a Szent Korona hologram képétől a különböző totemek, növények, nem tudom, az Eiffel-torony, tehát nagyon sok mindent meg lehet majd nézni egy hologram formájában, úgyhogy ez is érdekes lesz szerintem.
1: Ugye ez mindig rendkívül látványos, tehát ugye itt a fény hullámaival történő képmegjelenítésekről van szó, ezt valami sötét szobában tudjuk majd szemügyre venni, mert ugye ez sötét
2: Igen, jól látod, itt találtunk itt ugye ebben a kis interaktív kiállítóterünkben, itt a Gesztenyés és úton egy olyan helyszínt ennek, ami eddig nem volt a látogatók számára látogatható, illetve nem volt konkrétan használatban ez a terület, és most itt, ami hát lehet azt mondani, hogy teljesen elsötétíthető, ide tudtuk elhelyezni a kiállítást, és egy ilyen kis zseblámpát is kapnak egyébként majd a látogatók ahhoz, hogy azzal lehet majd ezeket a képeket megtekinteni, úgyhogy igen, ennek szerintem most itt jó helye lesz, úgyhogy jól látod, ennek kellett egy speciális kialakítás.
1: Igen, aki tudja, hogy egy hologram kiállítás hogy néz ki, tehát tényleg a hallgatóknak mondom, az egy rendkívül látványos dolog. Azt nagyon-nagyon lehet élvezni, de az ahhoz sötét kell, mert fénnyel jelennek meg tulajdonképpen akkor ezek a tárgyak, ahogy mondod. Egyébként pedig, ami a plakátotokat illeti, hogyha átböngészem rajta a programokat, akkor azt látom, hogy sok minden fel van sorolva, viszont van egy program, ami konkrétan este 6:30-ra van írva, a Tudomány a Bizonyíték című program. Itt mire lehet számítani?
2: Hát ahogyan azt ugye, aki már minket egy kicsit is ismer, akkor azt tudja, hogy valamilyen módon a természettudományokhoz, meg a fizikához azért vissza fogunk térni, illetve kísérleteket fogunk bemutatni. Krizsán Árpi lesz az, aki most kísérletezik ezen a napon. Egyébként ez a program, ez ugye Kutatók Éjszakája programsorozathoz is kapcsolódik, tehát hogy ha úgy vesszük, akkor ez az előadás is annak a programnak is az eleme, de ezt azért raktuk így a program vége felé, azért most már látjuk, hogy így este felé nagyjából hát ez a fél hét körül már azért úgy kicsit szürkület van, vagy azért a sötétedés elkezdődik, tehát hogy olyan kísérletek lesznek, amik ezek között, a fényviszonyok között is nagyon látványosak, de hát szerintem aki Árpi kísérleteit látta valaha is, akkor tehát annak nincsen kétség elfelől. Ez nagyjából így azért is terveztük úgy, hogy legyen idő még a világosban, meg jó időben minden olyan programelemet végignézni, meg a játékot végigjátszani, az előadást meghallgatni, mert ugye lesz még egy előadásunk is, Vince Bálint jön hozzánk majd, és ugye Bálint is nagyon érdekes anyagokat szokott hozni, tehát hogy mindenre legyen idő előtte, és akkor utána 6:30-kor pedig kezdődnek a fizika kísérletek.
0: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Tegnap újra megnyitották a római Kolosseumot, amelyet egy ott dolgozó munkás halálos balesete után zártak be 3 napra, adta hírül az MTI. A szóban forgó eset kapcsán 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Párdavi Mártát, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét is jelölték idén a Václav Havel emberi jogi díjra, amelyet hétfőn adnak át Strasbourgban, közölte a Magyar Helsinki Bizottság az MTI-vel pénteken. A közlemény szerint az Európa Tanács parlamenti közgyűlése és a Csekkárta 77 alapítvány elismerését független kuratórium ítéli oda 2013 óta. Az idei jelöltek Párdavi Márta mellett az iráni teokratikus diktatúra ellen küzdő, számüzetésben élő Masih Alinejad újságíró és a szintén iráni, csak pár hónapja szabadult civil jogvédő, Nasrin Sotude emberi jogi ügyvéd. Megújul Pakson a Kressz Parkhoz vezető út. A munkaterület átadása szeptember 24-én megtörtént, a kivitelező Lambsbau Kft. Október elején kezdi meg a munkálatokat, így a Szent István tér felől gépjárművel nem lehet majd megközelíteni a Kressz Parkot. Nagy Balázs alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője rádiónknak elmondta, november végén fejeződik be a felújítás, mely során 6 férőhelyes térkő burkolatú parkoló is kialakításra kerül.
4: 2024. október elején sikerült átadni a Kressz Parkot, ami azóta szerintem a város egyik legnépszerűbb pontja, hiszen rengeteg gyerek jár oda, de az oda eljutás az kicsit nehéz. 3 oldalról lehet megközelíteni normálisan, ugye az egyik az a Szent István térről a behajtó, ami a északi részre visz, és ez egy nagyon rossz állapotban lévő útszakasz, a parkolók is elég rendezetlenek, úgyhogy úgy döntött a városvezetés, hogy ezt felújítja. Szeptember 24-én adtuk át a munkaterületet, 60 nap van a kivitelezésre, a kivitelező a Lambsbau Kft. Lett, nettó 18 millió forintba fog kerülni a beruházás. Ez ugye magában foglalja a teljes útpályának a felújítását, közel 274 négyzetméter betonfelület jön létre, 100 négyzetméteren parkoló, lesz benne 4 parkoló és 2 párhuzamos parkoló is, illetve közműcserét is fog tartalmazni ez a kivitelezés. Az egész nagyon szépen meg fog újulni.
3: A 2. számú körzetben az úgynevezett Békaváros is megújulhat jövőre, folytatta Nagy Balázs.
4: A Békaváros, még a Csónak és a Halász utca az várat magára, ez benne van a TOP Plusz pályázatban, úgy tűnik, hogyha minden jól alakul természetesen, és a közbeszerzésen is kapásból lesz annyi ajánlat, amennyi kell ahhoz, hogy ez a közbeszerzés normálisan lefolyhasson, akkor olyan március-április környékén nekiállhatunk a Csónak és a Halász utca kivitelezésének, és akkor augusztus vége körül be is fejeződhet, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy az egész terület megújul, illetve még a Szent István téri lakóházak környékéről az a lépcső nagyon rossz állapotban van, azt is jövőre szeretném, hogyha megújulna, mert az is kezd baleset. baleset veszélyes lenni.
3: Top pluszos pályázatból további parkok rekonstrukciója kezdődhet meg a közeljövőben az óvárosban, hangsúlyozta Nagy Balázs önkormányzati képviselő.
4: Míg ugye tervezzük azt a későbbiekben, hogy a Táncsics parkhoz is hozzányúlunk, természetesen a zöld felületeket nem piszkálva, de adunk neki egy kis játékosságot, egy kis szabadidős részt. Úgyhogy nagyon szépen alakul, remélem, hogy a Szent István tér fölött lévő Lengyel-Magyar Barátság parknak is, ugye az is benne van a Top Plus pályázatban, az is jövőre el tud kezdődni, meg tud újulni, és akkor tényleg ez a városközpont, az óvárosnak a szíve az teljesen új lesz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
3: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. szeptember 27-én vasárnap 11 óra 2 perc van. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként Nagy Balázzsal, a kettes körzet önkormányzati képviselőjével beszélgetünk a Kressz Parkhoz vezető út felújításáról, majd benézünk a helytörténeti esték előadás sorozat idei első előadására. Ezúttal ellátogatunk a harmonikások Mekkájába, Kastel

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Egy újabb útfelújítás várat magára itt Paks óvárosában. Hogy mi ez? Ezt nekünk Nagy Balázs alpolgármester, illetve a kettes körzet önkormányzati képviselő mondja el a Paks FM rádió hallgatóknak.
2: 2024. október elején sikerült átadni a Kressz Parkot, ami azóta szerintem a város egyik legnépszerűbb pontja, hiszen rengeteg gyerek jár oda, de az oda eljutás az kicsit nehéz. Három oldalról lehet megközelíteni normális, úgyhogy az egyik az a Szent István térről a behajtó, ami a északi részre visz, és ez egy nagyon rossz állapotban lévő útszakasz, a parkolók is elég rendezetlenek, úgyhogy úgy döntött a városvezetés, hogy ezt felújítja. Szeptember 24-én adtuk át a munkaterületet, 60 nap van a kivitelezésre, a kivitelező a Lambsbau Kft. Lett, nettó 18 millió forintba fog kerülni a beruházás, ez ugye magában foglalja a teljes útpályának a felújítását, közel 270 négyzetméter betonfelület jön létre, 100 négyzetméteren parkoló, lesz benne 4 parkoló és 2 párhuzamos parkoló is, illetve közműcserét is fog tartalmazni ez a kivitelezés. Az egész nagyon szépen meg fog újulni, úgyhogy reméljük, hogy majd kicsit biztonságosabban közlekedhetnek az emberek, hiszen ez egy elég rossz állapotban lévő betonfelület volt.
1: Ott a körzetét, hogyha nézzük, akkor igazából most már elégedett lehetsz, mert elég szépen rendben van, hogyha ugye ez a munkálat is befejeződik.
2: Hát ugye a Békaváros, még a Csónak és a Halász utca az várat magára, ez benne van a top.

0: Plusz pályázatban. Nemrég szórólapoztam ki, hogy úgy tűnik, hogyha minden jól alakul természetesen, és a közbeszerzésen is kapásból lesz annyi ajánlat, amennyi kell ahhoz, hogy ez a közbeszerzés normálisan lefolyhasson, akkor olyan március-április környékén nekiállhatunk a Csónak és a Halász utca kivitelezésének, és akkor augusztus vége körül be is fejeződhet, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy az az egész terület megújul, illetve még a Szent István téri lakóházak környékéről az a lépcső nagyon rossz állapotban van, azt is jövőre szeretném, hogyha megújulna, mert az is kezd baleset veszélyes lenni, és akkor azt mondhatjuk, hogy tényleg ez a terület, ez teljesen megújult.
1: És hát ez az óvárosnak tulajdonképpen egy szabadidős centruma lehet, illetve hát nem is lehet, hanem már az is.
0: Hát az mindenképpen, mint az elején mondtam is, nagyon sok gyerek jár ide, tényleg állandóan tele van élettel, talán az Ürgemezei pihenőpark mellett ez az egyik legnépszerűbb, és még ugye tervezzük azt a későbbiekben, hogy a Táncsics parkhoz is hozzányúlunk, természetesen a zöld felületeket nem piszkálva, de adunk neki egy kis játékosságot, egy kis szabadidős részt, úgyhogy nagyon szépen alakul, remélem, hogy a Szent István tér fölött lévő Lengyel-Magyar Barátság parknak is, ugye az is benne van a TOP Plusz pályázatban, az is jövőre el tud kezdődni, meg tud újulni, és akkor tényleg ez a városközpont, az óvárosnak a szíve az teljesen új lesz.
2: Heti körkép.
3: A Kressz Parkhoz vezető út felújítása után egy kulturális hír következik itt a heti körképben, hiszen szeptembertől újra folytatódnak a helytörténeti esték a Paksi Városi Múzeum Deákház emeleti előadó termében. Az évad első előadója dr. Hanol János helytörténész volt, akitől ezúttal az őszhöz kapcsolódó témáról, a Sárgödör térről, valamint a paksi borok történetéről és a Schillerről hallgathattak meg néhány érdekességet a résztvevők. Dr. Hanol Jánossal Pálfi Kati kolléganőnk beszélgetett.
1: Kezdetét vette a helytörténeti esték a Paksi Városi Múzeumban. Az első előadásnak az előadója dr. Hanol János.
4: A témaválasztás során az motivált, hogy idén 25 éves a Paks Sárgödörtéri Présásztulajdonosok Egyesülete, és egy kicsit tisztelegve az Egyesület munkássága előtt, úgy gondoltam, akkor feldolgozom a Paksi Sárgödörtér, a présázok és a paksi borok történetét is. Ugye a Paks építészeti örökségének egyik égköve a sárgödörtéri pincefalu a városban. Ezt az egyedülálló hangulatú teret, az elmúlt századokat idéző, szorosan egymás mellé vagy mögé épült présázak, présás sorok veszik körül, de nagyon szép présáz telepes jelleggel elszórtan találtok még présáz pince sorok a környező utcákban, az Ősz utca, Kert utca, Sebestyén utca, illetve a Fehérvári úton is végig. A Sárgödörtér felülnézetből két szilvamag alakú tér szoros egymáshoz kapcsolódásából épül fel, és nem a sárról kapta a nevét, hanem a pincék építésekor kitermelt löszös anyagról, sárga földről. Egy századfordulós térképen ez a még Sárga Gödör néven jelölik a területet, és aztán ennek összeolvadása lett idővel Sárgödörré. Ezt a teóriát erősíti, hogy Dunaföldváron is létezik Sárga Gödör néven présázas terület.
1: A Sárgödörtér, ahogy te mondtad, egy égköve tulajdonképpen Paks városának, és hát Paks városa a borokról is híres, és hát azon belül is a Schillerről igazából. A borászat az mikor és hogy mint jelentkezett Pakson? Mit lehet ennek a történetéről tudni?
4: Ugye van már egy paksi szőrészek és borászok zászlaja, amit a katolikus templomban őrzünk, és az ünnepeken kihozzuk, és ott megjelenítjük a színpadon, és ennek a jelmondata, hogy Páce virend collis, vagyis békében virulnak a szőlődombok, ez is utal arra, hogy Pakson a szőlőt már a rómaiak honosították meg, már ők is a Sánchegy löszös dombjain szőlőt műveltek, és az átvészelve a népvándorlást, a tatárdulást, a török uralmat, a filoxéra pusztítását azóta is megszakítás nélkül termesztik. És hát a Pakson régi leírások is mindig kivétel nélkül említik ezeket a viruló, gondosan ápolt szőlőhegyeket. Itt török utazók is, amikor a Dunán utaztak, vagy a török hadsereg itt áthaladt, akkor is megjegyezték ezeket a hűvös, agyagos pincéket, illetve azokat a szépen gondozott szőlőültetvényeket, amik aztán tényleg a történet során sok megpróbáltatásnak voltak kitéve. Ugye volt időszak, amikor a filoxéra járvány következtében ezek a löszös területekről át kellett telepíteni, és meg kellett hódítani a déli homokos földeket, részeket, és azokon olyan a filoxérával szemben védett fajtákat kellett meghonosítani, és azokat termelni. A paksi borok azok mindig is ismertek voltak, kiemelten itt Pakson a paksi Schiller, ami kiemelkedett, amelyet a két világháború között 40 budapesti vendéglátóhelyen mértek, és egy nagyon ismert és elismert egy szeretett, kedvelt fajta volt. Ugye itt a kék és a fehér szőlőfürtöknek az egybeszüretelésével készült a klasszikus paksi Schiller, és akkor ebből egy élénkpiros cseresznye színű piros bor készült, ami egy ilyen málnás ribizlis ízvilággal, gyümölcsös jelleggel jól kezelve egy-két év alatt el lehetett fogyasztani. És ne csak beszéljünk a borról, az előadás végén a Paksi Sárgödörtér Préses Tulajdonosok Egyesületének felajánlásából palackok is kerültek a kínáló asztalra, és könnyed beszélgetések keretében meg is lehetett kóstolni ezeket a nedűket, amikről az előadás során beszéltem.
2: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti Körkép.
1: A folytatásban a heti körképben két oktatási témát hozok nektek. Az egyik a Castelfidardói Nemzetközi Harmonika Verseny lesz, amely a Nyitrai Gergő ifjú paksi harmonikás is indult, élete első csúcskategóriás világversenyén vett részt, és mint megtudtuk, az olaszországi Castelfidardó egyébként a harmonikások mekkája, akként tartják számon, ugyanis ott mindenki a harmonika készítésből, a harmonika javításból, vagy éppen a harmonika eladásból él. Ez egy ilyen település. Nos, Gergő itt járt, a következő percekben majd vele fogunk beszélgetni, hogy milyen volt ez a nemzetközi mezőny a korábbi tapasztalataihoz képest, milyen repertoárral érkeztek, miért pont azzal a repertoárral, és minden más egyébről is szó lesz, úgyhogy most Nyitrai Gergővel és felkészítő tanárával, Papolgával beszélgetek a következő percekben. Tartsatok továbbra is velem. A mezőny, Gergő, a mezőnyt hogy érezted a korábbi versenyeidhez képest? Ugye már találkoztál, gondolom most akkor abból, amit Olga elmondott, találkoztál olyanokkal, akikkel már korábban is versenyeztél, de voltak újak számodra, akik meglepetést okoztak, vagy akik mondjuk nagyon magas színvonalon harmonikáztak?
2: Újak voltak, mert hát mindig vannak újak. Találkoztam ismerős arcokkal is. Azt mondanám, hogy a mezőny az nagyon magas szintű volt, tehát inkább egy színvonalú, ugye az eleje, és akkor voltak egy kicsit a gyengébbek, ott a vége fele, akik tényleg a végén is végeztek.
1: Értem. És milyen repertoárt vittél? Egyáltalán hány darabot kellett játszanod?
2: Én hármat játszottam, hiszen az időkorlátunkban ennyi fért bele. Először is egy lassú darabot, egy harmonikás zeneszerzőtől, Petri Makkonentől, akkor egy már régi bejáratott darabot Johann Sebastian Bachtól, a C-moll preludium és fugát, és egy újat, amit nemrég tanultunk, ez egy friss darab volt, az pedig Gorka Ermózától a Gernika című műve, ami ugye egy ami Gernikának a lebombázásáról szól.
1: Értem. Olga, miért pont ezeket a darabokat vittétek?
3: A repertoár választás az rettentő bonyolult és nagyon és időigényes feladat. Tehát elég sok időt töltünk el azzal, hogy kitaláljuk. És mi miközben mondjuk egy másik átlagos növendék esetében az ember azon törje a fejét, hogy mit adjon, mi az, amit el tud játszani, és örömet okoz a növendéknek, addig Gergő esetében, hogy úristen, mit adjunk, mert ő mindent el tud játszani. De ugye vannak bizonyos írott és íratlan szabályok. Tehát a műsoridő 12 perc. Azt túllépni nem lehet. Tehát eddig szólhat a zene, és ezt mérik is, tehát a nettó műsoridőt ül a titkár és méri. Ugye a szabályzat nagyon egyszerűen szól, különböző karakterű darabokat, különböző karakterű stílusú darabokat kell előadni. De általában ugye mindenki, aki ott versenyzik, az mindenki is valamilyen tanintézményben tanul, a pedagógusok, a felkészítő tanárok, mindenki valahol tanít, és mindenkinek van egy tanmenete, ami szerint tanít. Tehát ebből innen építkezünk. És akkor tanítunk a gyerekeknek többnyire barokkot, főleg ugye már ezen a szinten. Tanítunk barokkot, tanítunk lassút, tanítunk modern darabot, és akkor így áll össze a repertoár. Tehát nyilván azt kell megmutatni, ez olyan, mint a ruha. Azt a ruhát veszed fel, amelyikben a legjobban nézel ki, és amelyikben a legjobban érzed magad. És ugyanígy vagyunk a repertoárral. Azokat a darabokat kell kiválasztani, amelyeket szívesen játszik a gyerekbe. A gyerek Gergő nagyon jó gyerek, azt mondta nekem tegnap, hogy úgyis azt fogom játszani, amit mondasz. De hát ezzel nem szoktunk visszaélni, mert tehát még egyszer, azt a darabot kell játszania, ami a legjobban illik hozzá, amivel azonosulni tud, amiben a technikai lehetőségei a lehető legjobban kimutathatók, és akkor így jöttek ezek a darabok.
1: Értem. És Gergő, te mennyire voltál elégedett az eredmény hirdetéskor a hatodik helyjel?
2: Őszintén én egy kicsit előbbre számítottam magam, de én meg voltam elégedve vele, tehát ez a hatodik hely, ez nem rossznak fogtam fel.
1: Hát szerintem egy ilyen világszintű nemzetközi mezőnyben egyáltalán nem rossz az a hatodik hely. Nyitrai Gergővel és Pap Olgával beszélgettem a Castelfidardói Nemzetközi Harmonika versenyről, ahol szeptember 9-e és 13-a között jártak, és ahol Gergő a saját kategóriájában, a mezőny első harmadában a hatodik helyen végzett. Most pedig megyünk tovább a következő témánkkal.
0: Heti körkép.
1: A folytatásban a Diákok Hangja című új őszi projektnapról lesz szó, amelyet az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium hirdetett meg, melyhez csatlakozott a Paksi Bezerédi Általános Iskola is. Ezzel a programmal teret biztosítanak a diákok számára, hogy elmondhassák a véleményüket az iskolai életről, melynek tudatában a pedagógusok még jobbá, kedvesebbé tudják alakítani a fiatalok számára az iskolai életet. Juhász Veronika, a Paksi Intézmény Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógusa, Pálfi Kati kolléganőnkkel beszélgetett.
4: A mai nap folyamán nagyon mozgalmas nap van itt a Bezerédi Általános Iskolában, és nagyon színes foglalkozások egy projekt keretében. Erről kérdezem Juhász Veronikát, aki a Diák Önkormányzatnak segítő pedagógusa.
5: Igen, ma van a Diákok Hangja témanap. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium javaslata alapján minden oktatási intézmény tarthat egy ilyen projektnapot szeptember-október hónap folyamán, mi a mai napot választottuk, és 5 órán keresztül foglalkoztatjuk a gyerekeket mindenféle színes lehetőséggel. Egy órában minden évfolyam zenés, táncos, sportos órán vesz részt Mezei Eszterrel, aki egy fitness edző és junior magyar bajnok volt. Nagyon jó tornát tartott a gyerekeknek, jó bemelegítette őket már reggel. Olyan osztályfőnök jó óránk is van, amin elmondják a gyerekek, hogy miért jó bezerédisnek lenni, illetve mi az, amitől még jobbá lehetne tenni az iskolát. Ötletbőrzét tartunk, és a legjobb ötleteket összegyűjtjük, és délután a Diák Önkormányzat ülésén meg fogjuk beszélni együtt, hogy mik a legelőremutatóbb javaslataik. Aztán van egy 90 perces blokkunk, biztonságban az iskolában témakörben, ahol megbeszéljük, hogy kitől hogyan kérhetnek segítséget, ha bármi problémájuk van, hogyan tudnak önmaguknak vagy egymásnak segíteni, kihez fordulhatnak, hogyha problémát észlelnek, mitől lehet biztonságos az iskola. Illetve 5. órában van egy alkotóműhelyünk, ahol plakátokat, fotomontázsokat fognak készíteni az ideális iskola gyerek szemmel témakörben.
4: Mik a tapasztalatok? Mennyire aktívak a gyerekek ilyenkor?
5: Az a tapasztalatom, hogy nagyon aktívak, nagyon szeretik elmondani a véleményt, és nagyon jó ötleteik is vannak, tehát tényleg nagyon kreatívak, és előremutató javaslataik vannak, érdemes őket meghallgatni.
4: Jó, tehát maga az iskola is nagyon fontosnak tartja, hogy a véleményeket ugye meghallgassátok, és esetleg akár a jövőt ugye úgy alakítsátok annak megfelelően.
5: Igen, mindenképpen. Eddig is figyelembe vettük a javaslataikat, több olyan dolog van itt az iskolán belül, ami megvalósult, például a babzsák fotelek a folyosókon, vagy a szekrényeik az osztálytermekben. Hát mindig vannak jó ötleteik. Én feltételezem, hogy a mai napnak is az lesz a vége a délutáni Diák Önkormányzati Gyűlés után, hogy összedobjuk ezeket a jó ötleteket, és megpróbáljuk őket lehetőség szerint megvalósítani.
1: Juhász Veronikát, a Paksi Bezerédi Általános Iskola tanárát hallhattátok, a Diákok Hangja című őszi projekt nap kapcsán beszélgetett Pálfi Kati kolléganőmmel, és egyébként ezt a projekt napot, amit az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium indított el, ehhez több Tolna megyei iskola is csatlakozott. A héten többek között már beszámoltunk arról is, hogy a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola is tartott ilyen projektnapot, és a diákok nemcsak hogy elmondhatták a véleményüket, hanem egy képviselőtestületi ülést is megtarthattak. Szerintem nagyon jó kezdeményezés, most pedig akkor ismét egy kis zene következik, és a zene után majd tovább folytatjuk a heti körképet. Tartsatok továbbra is velem!
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Ma már sok mindenről volt szó, most viszont egy nem túl vidám téma következik, ugyanis a Csatári utcában Szekszárdon volt egy tűzeset, erről beszélgetett Strasser Andi kolléganőm Köves Péterrel, a Tolna Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság sajtószóvivőjével, és ennek kapcsán természetesen a megelőzésről is szó esett. A következő percekben Köves Péter mondja el a tűzesetnek az okát, és ennek kapcsán majd arról is beszélgetünk, hogy hogyan lehet megelőzni ezeket a tűzeseteket.
2: A Csatári utcában volt egy négyszintes társasház, aminek egy második emeleti lakás konyhájában csaptak fel a lángok. Ez egy 10 négyzetméteres helység volt, ami teljes egészében kiégett. Három vízsugárral és kéziszerszámos segítségvel sikerült megfékezni igazán a lángokat. Ami kellemetlen ilyenkor, hogy nyilván a füst az mindenhol utat fog magának találni, olyan, mint a víz, itt a lakásokat illetően. Tehát ez azt jelenti, hogy összesen a kiégett lakás, pontosabban a kiégett konyha ingatlannal kapcsolatban még további 6 ingatlan is füsttel terítődött, úgyhogy bőséggel volt még ilyen értelemben is dolga bizony a tűzoltónak, akinek fel kell térképezni, hogy hol lehetne. Még esetleg bent lakók természetesen nem tudni, az este folyamán már lehet, hogy éppen alszanak. Őket is éppen fel kellett ébreszteni így álmúból, úgyhogy összesen 22 személy lett ideiglenesen kimenekítve. Közülük 19-en visszatérhettek az otthonaikba. Többek között volt még egy bokasérült is, és illetve egy másik szemét pedig még füstmérgezés gyanújával szállított a kórházba a mentőszolgálat. Tehát volt bőséggel dolguk, illetve tovább, bár a kiégett ingatlan kapcsán pedig ott szükség volt lakosságvédelmi intézkedésre. Nyilván itt olyan mértékben károsodik ilyenkor az ingatlan, hogy az további lakhatásra átmenetileg nem lesz alkalmas.
1: Köves Pétert, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtó szóvivőjét hallhattátok a szekszárdi Csatári utcai tűzeset kapcsán, és Andi felvetette a füst érzékelő kérdéskörét, mert hogy a legjobb védekezés természetesen a megelőzés az ilyen helyzetekre, és megpróbálni valamilyen módon elérni azt, hogy minél gyorsabban, minél biztosabban értesüljünk arról, ha esetleg valahol a házunkban tűz ütött ki, ehhez természetesen nem kell más tenni, mint beszerezni egy füstérzékelőt, ami időben jelezni tud nekünk. Köves Péter erre a felvetésre a következőket mondta.
2: Nem egy csillagászati összegbe kerülnek, ráadásul nagyságrendire 10.000 forint környékén beszerezhető egy-egy, és ha legalább azokban a helységekben, ahol potenciálisan olyan veszélyforrások leselkednek, tél, akár egy kandalló, ha itt vagyunk, vagy éppen a konyha, ami tele van ilyen eszközökkel, egy-egy ilyet elhelyezünk már, az ajtó pedig nyitva maradnak, akkor a füst az ugye utat fog magának találni az ingatlanban, tehát van esély arra, hogy tényleg időben felriasszon bennünket, és ezt köszönöm szépen nektek is, illetve én még egyszer nem győzzem hangsúlyozni a hallgatóknak is ezt a fajta aktivitást az ilyen alkalmakkor, mert ez azt mutatja, hogy igenis nagyon sokan gondolkodnak előre is preventív jelleggel.
1: Ilyenkor össze nem csak a tűzesetek, hanem a mustgáz is okozhat problémákat, vetette fel Strasser Andi kolléganőm Köves Péternek, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjének. És bizony, Köves Péter elmondta, hogy ez valóban így van, úgyhogy a következő percekben az erről szóló beszélgetésüket hallhatjátok.
3: Körülbelül 2 hete egy nagyon kedves ismerős mesélte, hogy az édesapja lement a pincébe, és 40 éve jár le a pincébe.
2: Sajtom, miről lesz szó.
3: És rosszul lett. Ugye a mustgázról beszélgessünk egy kicsit. És azt mondta, hogy az volt a szerencséjük, hogy hát ők az anyukájával ott a ház elején tevékenykedtek valamit, csak jött a szomszéd, hogy jött a Gyuri bácsihoz. És akkor hol van a Gyuri bácsi? Hát hátul van valahol. És akkor keresi a Gyuri bácsi, nincs hátul, viszont nincs, de ott, de nincs, sehol nem találom. És akkor már ő meglepődött a feleség és a lányuk is, hogy hát akkor nézzük már meg, hogy hol van, és végül is úgy találták meg, hogy a pincéből felfelé jövő lépcsőn feküdt, már félig nem volt magán, és akkor gyorsan kihúzták, ők akkor rögtön kapcsoltak, hogy miről van szó, és nem kellett orvosi segítséget hívni magához tért. 40 éve lejár a pincébe, és mégis megtörtént vele. Mi történt egészen pontosan?
2: Hát igen, ezek a rutinszerű gyakorlatok, amelyek korábbi évben nem okozta problémát, itt viszont pont volt már egy olyan koncentrációban jelen a mustgáz, gáz, ami igazán nem más, mint a széndioxid lenne. Ez önmagában nem egy mérgező gáz, tehát nem is mosgáz mérgezés, ez is itt talán egy téves titulus, hanem mosgázzal kapcsolatos voltak éppen riasztások és rosszul létek. Ezzel igazán talán így a helyes kifejezés ezzel kapcsolatban. Itt a gyümölcs erjedésekor fog széndioxid keletkezni nagyobb mennyiségben. Erről annyit kell tudni, hogy a sűrűség ugye nagyobb, mint az oxigénnek. Tehát egy adott helységet szépen lentről fölfele fog megtölteni, ami annyit jelent, hogy ki fogja szorítani az oxigént, amit pedig mind tudjuk, azt pedig a levegőnek 21% részét képezi, és bizony ez a légzéshez elengedhetetlen, tehát az emberi élet biztosításához egy elengedhetetlen feltétel, amit ez jelentene. Most értelemszerűen elképzelhető, voltak olyan évek, amikor még volt olyan oxigéntartalma az adott helységnek, hogy ott esetleg kicsit bódultabb vagy szédültebb volt, de lehet, hogy csak annak tudta be például Gyuri bácsi, hogy éppen megsütötte a nap, vagy nem tudom, mint több nagyobb fizikai munkát végzett az elmúlt időszakban, és nem igazán vette komolyan ezt a fajta fenyegetést, ez is benne van, nem véletlen, említjük ezeket a fajta tüneteket. Itt pedig sajnos már egy olyan koncentrációt ütött meg maga a széndioxid, hogy már nem volt bent kellő mennyiségű levegő ahhoz, hogy biztonsággal el tudja végezni ugye az adott kis feladatát vagy munkáját, és arra sem volt már elég ideje, kapacitás, hogy meneküljön. És ez egy nagyon nehéz téma, tehát hogy itt most pontosan kapaszkodókat, fogockodókat adni, hogy még mikor érdemes lemenni, ez nem egyszerű, de ezt mindenki el tudja akár így játszani, ahol van egy-egy ilyen pince még hobbi szinten otthon, akár nagypapának, és szeretném megtudni, hogy ez a veszélyforrás mit is jelent, hogy esetleg egy-egy nehezen, nem tudom, zsákot megtöltve ezt felhozni bizony, és egy levegővel nem lesz egy egyszerű mutatvány. Nyilván függ attól, mennyire tagolt a pince, mennyire mélyen van az illető, úgyhogy itt szerencse volt, hogy nem kellett még mélyre menni, és még ketten meg tudták fogni, mély levegőt vettek, és még fel tudták húzni.
0: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: Lassan megfő a finom étel, és jöhet a közös ebéd, de előtte még azért egy kicsit átutazunk Kalocsára, mert hogy szeptember 18-án és 19-én rendezték meg a kalocsai érsekkertben a Kalocsai Paprika és Gasztro Fesztivált. Volt gasztroudvar, fergeteges koncertek, zenevonat, gyermekkoncertek, látványfőzések, és természetesen az elmaradhatatlan nagyszerű hangulat. Kalocsa különleges helyszín hazánkban, ahol a kalocsai fűszerpaprika és a kalocsai népművészet is megtalálható, mint hungarikumok. A paprika fővárosában elmaradhatatlan a Kalocsa Aranya főzőverseny, amelyre idén közel 40-en neveztek be, nem hiába, hiszen pénzdíjas volt ez a verseny most idén, és 100 000 forintot lehetett nyerni annak, aki elviszi a legfinomabb ételért járó díjat. A vaddisznós toros káposzta vitte el idén a fődíjat, amelyet a Kalocsai Gerilla Kertészek és a Békés Kalocsáért Egyesület készített. Romsics István, Rómesz és felesége voltak a főszakácsok. Bolvári Ferdinánd a Kalocsai Gerilla Kertészek Egyesület elnökével, Pálfi Kati kolléganőnk beszélgetett a helyszínen. A következő percekben ezt a beszélgetést hallhatjátok.
2: Az egyesületünk, a Kalocsai Gerilla Kertész Egyesület, a Békés Kalocsáért Egyesülettel vesz részt ezen a rendezvényen már hosszú évek óta. Magán a főzőversenyen nem föltétlen szoktunk indulni. Mi azért jövünk ide, hogy az egyesületi tagtársainkat, barátainkat, támogatóinkat vendégül lássuk. Most az idei évben a szervezők megfűztek bennünket, hogy induljunk. Mindkét egyesületnek tagja, Romsics Rómesz István, azt határozta el, hogy a sok évek óta begyűjtött második helyezés után szeretne egy első díjat, ezért megalkotott, megkomponált egy olyan étket, ami azt gondoltuk már az elejétől fogva, hogy fődíjesélyes lesz. Ez úgy nézett ki, hogy egy hatalmas nagy fazékba, tehát nem bográcsba főztünk, hanem egy ilyen majdnem 70-80 cm magas rozsdamentes edénybe. Alul az alsó 25 cm az egy vaddisznó pörkölt alap volt. Ennek a közepébe beleültetett egy füstölt csülköt, ezt körbe rakta 130 darab töltött káposzta töltelékkel. A tetejére került vastagon savanyú káposzta, a legtetejére pedig egy fél malac fejet terített ki, amelyet előtte megabált. És az egészet képzeljük el, hogy körberakva édesnemes és cseresznye paprikával, úgy, hogy a malacnak a szeme az egy piros cseresznye paprika volt. Tehát maga az étel főzés közben ránézésre már egy alkotásnak tűnt, amit a zsűri azért érzékeltünk, hogy értékelte a zsűri. Tehát láttuk, hogy itt elnézegetik, fotózzák, ebből tudtuk, hogy na azért ez tényleg megütötte azt a mércét, amit gondoltunk. A maga az étel egy több dologból összeálló ételkompozíció volt, és biztosak voltunk benne, hogy ízleni fog mindenkinek. Romsics Rómesz István arról nevezetes, hogy 15 éve a városunkban a jótékonysági karácsonyi és húsvéti ételosztást szervezi. Egy kőművesről van szó, aki hobbi szinten a szakácsmesterséget mesteri szintre fejlesztette, és tudtuk, hogy vele nem fogunk mellé nyúlni, és meg is lett az eredmény.
3: A főzőversenynek volt-e valamilyen feltétele? Gondolom azt, hogy paprika legyen mindenféleképpen benne. Tehát, hogy piros paprikás étel legyen?
2: Természetesen.
3: De hát, hogyha magyar ételről beszélünk, nincs is talán olyan étel, amelyikben ne lenne piros paprika, hogyha jól belegondolok.
2: Na most mi kalocsaiak azért ezt még tudjuk fokozni. Mi aztán tényleg mindenbe sok paprikát teszünk, és büszkék vagyunk rá, ez a mi identitásunkhoz hozzá tartozik, és szerves része az életünknek gyerekkorunktól. Igen, a paprikás ételek főzőversenyének ez a feltétele, hogy a paprikát hangsúlyozza, domborítsa ki, népszerűsítse, és mi kalocsaiak nagyon szeretjük a paprikát.
0: Heti körkép.

0: heti körkép.
1: A mai magazinban még nem volt szó sportról, úgyhogy most következzen egy kis sport. Az Atomerőmű Sportegyesület Európai Sporthetet szervezett, ugyanis szeptember 23-ával kezdődött és egészen 30-áig tart. Az esemény az Európai Bizottság Bioactive kampányának és az Európai Sporthét hivatalos programjának a része. Az Európai Sporthét célja, hogy minden korosztály számára megmutassa a mozgás örömét és az aktív életmód fontosságát. A Sporthét üzenete: minden mozgás számít, és mindenki számára van hely a sportban. 8 nap alatt az ASE 7 szakosztálya 11 féle sportot kínál az érdeklődőknek. Az ASE kajak kenu edzője Spíz Levente az Európai Sporthét egyik főszervezője. Ő beszélt Páfi Kati kolléganőnknek a részletekről. A következő percekben őt hallhatjátok itt a heti körképben.
2: Szeptember 23-ával kezdetét vette egy több napos sportesemény itt Pakson, mégpedig az Atomerőmű Sportegyesület szervezésében. Spíz Leventét, aki az egyik főszervezője ezeknek a sportnapoknak, őt kérdezem arról, hogy hogyan kapcsolódott be az Atomerőmű Sportegyesület ebbe a nemzetközi vonalba, és mit találtatok ki, és mióta résztvevője az ASE is ennek a programnak?
3: Azt nem tudom, hogy mióta résztvevője, de szerintem ilyen még nem volt eddig. Tavaly is volt sporthét, viszont akkor nem volt annyira meghirdetve.
2: Tehát most egy kicsit több energiát fektettetek bele.
3: Igen, több energiát fektettünk bele, amennyire tudtunk, ugye már most zajlott le az atomfutás, illetve még kifutófélben van egy-kettő másik verseny is, így a sportegyesület életébe. Azt tűztük ki célul, hogy minél több gyermeket, illetve szülőt szólítsunk meg, akik még esetleg nem tudták eldönteni, hogy melyik sportágat válasszák, vagy esetleg kipróbálnának új sportágakat, vagy csak esetleg egy másik sportágnak egy edzését szeretnék csak megnézni. Erre próbálunk biztosítani a lehetőséget. A hét folyamán minden napra kijelöltünk egy vagy kettő szakosztályt, illetve szakcsoportot, ahol nyílt edzést, illetve programot szerveztünk. Így betekinthetnek egy edzésre, és esetleg ott az adott edzővel is tudnak kicsit szorosabb kapcsolatot kialakítani a gyerekek is, illetve a szülők is.
1: Spíz Leventét, az ASE kajak kenu edzőjét hallhattátok, aki az Európai Sporthét egyik főszervezője itt Pakson, és ha már az Európai Sporthétről van szó, akkor az ASE túra szakosztálya ma délelőtt, azaz vasárnap délelőtt 6 kilométeres természetjáró túrát szervezett Dunakömlődről Paksra. Hétfőn az ESZI sportcsarnokban a kosárlabda és a 3x3-as streetball iránt érdeklődőket várják 16:15 és 17:45 között. Kedden a sakkozók tartanak nyílt edzést a Gesztenyés úti baraképület sakklubjában 16 és 18 óra között. Szerdán 16 órakor pedig egy 5 állomásos 5 próbával zárul az ASE sportcsarnokban az Európai Sporthét.
0: Heti körkép.
1: Elérkeztünk az e-heti heti körkép utolsó témájához, méghozzá egy sporthírrel zárjuk a mai magazint. Hétfőn este az ASE sportcsarnokban nyílt edzést és szurkolói ankétot tartott az ASE kosárlabda csapata. Gulyás Róbert szakosztály vezető köszöntötte a több tucatnyi szurkolót, akik végignézték a nyílt edzést, majd kérdés-felelet formájában beszélgetéssel folytatódott az est. Az ankéton Ellingsfeld János csapatkapitány, Ivica Szkelin vezetőedző és Berkics Bence másodedző is felszólalt. Gulyás Róbert az összejövetel után Páfi Kati kolléganőnknek adott interjút. A következő percekben ezt a beszélgetést hallhatjátok.
4: A felkészülés során látható volt, hogy van az edzőnek egy határozott elképzelés a játékról, abban az irányban tolta a csapatot, hogy ez egyre jobban felvegye a csapat ezt a ritmust, ezt a játékstílust. Voltak jobb és rosszabb meccsek, de ugye ezek a felkészülési mérkőzések pont azért vannak, hogy tanuljanak a játékosok. Szerintem a játékosok többsége tudja a helyét a csapatban, próbálja azt játszani, amit elvárnak tőle.
2: Hogy látod, mi lehet a csapat erőssége?
4: Mindig jó, hogyha egy csapatnak van múltja, ismerik egymást a játékosok, ugye két légiós csatlakozott, aki volt már itt az elmúlt időszakban, ők jól ismerik a magyar játékosokat, így viszonylag gyorsabban tudták elkezdeni azt a felkészülést, ami az összeszokáshoz kellett, A csapat erőssége mindenképpen az kell lenni, hogy nagyon kemény védekezésből gyors játékot kell játszani. Ezt próbáltuk az elmúlt években is több-kevesebb sikerrel, de ahogy én látom, az új edző ezt nagyon komolyan gondolja, és ezt az agresszív védekezést ezt előtérbe helyezi.
2: Elhangzott itt a szurkolói ankéton, hogy 4 idegen légióssal szeretnétek tulajdonképpen a bajnokságot végigvinni. Anyagilag egyébként hogy mint áll a szakosztály, mennyire stabil a szezont illetően?
4: Az Atomerőmű Sport Egyesület kosárlabda szakosztálya kb. 35 éve elmondhatom, hogy stabil alapokon áll. Jelen pillanatban is megfelelő költségvetéssel rendelkezünk a szezonra. A 4 légiós elgondolás az nem anyagi megfontolásból történt, hanem játékos és csapat szerkezetben. Ha a csapat teljesítménye úgy alakul, akkor lehet, hogy bele fogunk nyúlni és lesz 5. légiós. Jelen pillanatban a 4 légióssal is megfelelően működik a csapat. Megfelelő mennyiségű időt tudnak játszani a magyar játékosok, és a külföldieknek is tudunk megfelelő időt biztosítani, az, hogy meg tudják mutatni, hogy mit tudnak.
2: Minden csapatnál jó, hogyha van egy vezér, egyéniség, vagy akár több is. Te hogy látod itt az OSE csapatánál ki, vagy kik lehetnek ezek?
4: Ezt nehéz megmondani, mert sok esetben, akire gondolunk, az nem mindig, hogy hozzáteszi, de mindenképpen azért hoztuk vissza Chandlert, hogy ő neki kell bizonyos szituációkat megoldani, de azt gondolom, hogy elég mély csapatszerkezetünk van, bármelyik magyar játékos is elő tud lépni. Szerintem a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen, és hogy most ez kilendíti át azt a pillanatnyi szekét, az teljesen mindegy.
1: A hét eseményeit összefoglaló heti körkép magazinunkat hallották. Köszönöm a figyelmet!
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

folytatjuk a Best of órával. Reklám. Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A hit küzdelmére buzdította 14. Leó pápa a fiatal francia katolikusokat. A katolikus egyházfő péntek este a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben a Stade de France stadionban rendezett ifjúsági imavirasztáson mondott beszédet, amelyben a katolikus egyház fiatal híveit Franciaország szentjeinek nevezte. A pápa beszédében az önfeláldozó szeretet fontosságát hangsúlyozta, és óvaintett azoktól az erőktől, amelyek az egyéneket és a nemzeteket egymás ellen akarják fordítani. Közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról szeptember végén. A jelenlegi rektor egyetemi tanárként folytatja a munkáját az SFN, közölte az intézmény pénteken az MTI-vel. Paksváros önkormányzata a város területén Paksváros település rendezési eszközeinek módosítása több kérelem tekintetében jelenleg folyamatban lévő egyszerűsített eljárása során a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében lakossági fórumot tart, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A lakossági fórumra a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal nagyházasságkötő termében kerül sor október 8-án csütörtökön 16:30. A tanácskozáson a Sánzberg Kft., a PPI Kft. És a PIP Közép-Dunamenti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-t érintő településrendezési kérdéseket tárgyalnak. A lakossági fórumon a polgármester javaslatokat, véleményt vár a településrendezési eszközök módosítása kapcsán, melynek során a partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat javaslatot vagy véleményt. Rendkívüli képviselőtestületi ülést tart Paksváros képviselőtestülete szeptember 29-én kedden 14 órakor a Városháza földszinti nagytermében, tájékoztatta szerkesztőségünket a hivatal. A testület ülésén 4 napi rendi pontot tárgyal. Döntés várható többek között a Bezerédi általános iskola fejlesztéséhez, valamint a Csengely Dénes Kulturális Központ bejárati nyílászáróinak és az intézmény előtti tér rekonstrukciójához kapcsolódó közbeszerzési eljárások lezárásáról és ismételt megindításáról. Napirenden szerepel továbbá az építők útja tömbelsőinek felújításához kapcsolódó minőségbiztosítás kérdése, valamint a Paksi Napsugároda épületének fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítása is. A nagydorogi orvosi rendelő korszerűsítése a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervek keretében az Európai Unió helyreállítási és reziliencia építési eszközének támogatásával valósult meg, adta hírül a település a közösségi oldalán. A 225,98 millió forintos beruházás során megújultak az orvosi és fogorvosi rendelők, korszerű egészségügyi eszközöket szereztek be, valamint napelemeket és energiahatékony fűtési rendszert is telepítettek. A fejlesztés célja a korszerűbb, fenntarthatóbb rendelő kialakítása és a helyi egészségügyi ellátás feltételeinek javítása volt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel.
3: Geszti Péter, magyar énekes, rapper, dalszövegíró, előadó művész, sokoldalú média személyiség a magyar zenei és kulturális életben. A mai Best of Starban több különféle projektjét is górcső alá vesszük, így a szóló munkái mellett felcsendülnek repülők, illetve jazz meg a szerzemények is. Gyermekszínészként kezdte pályáját, és sokat szinkronizált is. A Mézga család harmadik évadában például ő volt Aladár hangja, de színpadi szerepei is jelentősek. Egyetemi tanulmányai után sok dalszöveget írt különböző előadóknak, a 80-as években rádiós, a 90-es évek elejétől pedig már televíziós műsorvezetőként is dolgozott. 1992-től MC Guest tenyeként a Repülők formáció egyik frontembere, miközben a tévében a fiatalok számára a klasszikus zenét népszerűsítő műsort szerkesztett. Filmzenés felkérései után többen magával megalapítja a Jazz meg az együttest. Első albumuk filmzene volt, melyet Dés László zeneszerzővel közösen alkottak meg. Geszti Péter zenei karrierje mellett nagyon pörög, különböző szociálisan érzékeny szituációkban is. Az ő nevéhez fűződik az Arc óriás plakát kiállítás, a Nemzeti

Best of Star a Pax FM-en. Egy óra egy előadóval.

hogy lehet ilyen pontos? Az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnalka, drága.

Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en.

0: Popstar. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en.
1: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál és a mosolyod elárult.

Geszti Péter mind a mai napig pezsgő szereplője a magyar kulturális világnak. A 2020-as évek zömmel a szóló turnéjáról szólt, de indított podcast sorozatot Friderikusz Sándorral közösen, és bemutatták az 1001 éjszaka című World Musicalt, amelyben az ő szövegeivel találkozhatunk. A mai Best of Start a jazz meg az együttes hátborzongató Csepp a tengerben című dalával zárom, amely Dés László szerzeménye.

0: volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval. És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. szeptember 27-én vasárnap 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. November végéig megújul a Kressz Parkhoz vezető út. Négy napirendi pontot tárgyal Paksváros képviselőtestülete rendkívüli ülésén. Petőfi szavaló versenyt rendeznek Sárszentlőrincen. Nyáron megújult a Tengelici óvoda. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Megújul Pakson a Kressz Parkhoz vezető út. A munkaterület átadása szeptember 24-én megtörtént, a kivitelező Lambsbau Kft. Október elején kezdi meg a munkálatokat, így a Szent István tér felől gépjárművel nem lehet majd megközelíteni a Kressz Parkot. Nagy Balázs alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője rádiónknak elmondta, november végén fejeződik be a felújítás, mely során 6 férőhelyes térkőburkolatú parkoló is kialakításra kerül.
2: 2024. október elején sikerült átadni a Kressz Parkot, ami azóta szerintem a város egyik legnépszerűbb pontja, hiszen rengeteg gyerek jár oda, de az oda eljutás az kicsit nehéz. Három oldalról lehet megközelíteni normális, úgyhogy az egyik az a Szent István térről a behajtó, ami a északi részre visz, és ez egy nagyon rossz állapotban lévő útszakasz, a parkolók is elég rendezetlenek, úgyhogy úgy döntött a városvezetés, hogy ezt felújítja. Szeptember 24-én adtuk át a munkaterületet, 60 nap van a kivitelezésre, a kivitelező a Lambsbau Kft. Lett, nettó 18 millió forintba fog kerülni a beruházás. Ez ugye magában foglalja a teljes útpályának a felújítását, közel 274 négyzetméter betonfelület jön létre, 100 négyzetméteren parkoló, lesz benne 4 parkoló és 2 párhuzamos parkoló is, illetve közműcserét is fog tartalmazni ez a kivitelezés. Az egész nagyon szépen meg fog újulni.
1: A kettes számú körzetben az úgynevezett Békaváros is megújulhat, jövőre folytatta Nagy Balázs.
2: A Békaváros, még a Csónak és a Halász utca az várat magára, ez benne van a Top Plus pályázatban, úgy tűnik, hogyha minden jól alakul természetesen, és a közbeszerzésen is kapásból lesz annyi ajánlat, amennyi kell ahhoz, hogy ez a közbeszerzés normálisan lefolyhasson, akkor olyan március-április környékén nekiállhatunk a Csónak és a Halász utca kivitelezésének, és akkor augusztus vége körül be is fejeződhet, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy az egész terület megújul, illetve még a Szent István téri lakóházak környékéről az a lépcső nagyon rossz állapotban van, azt is jövőre szeretném, hogyha megújulna, mert az is kezd baleset veszélyes lenni.
1: Top pluszos pályázatból további parkok rekonstrukciója kezdődhet meg a közeljövőben az Óvárosban, hangsúlyozta Nagy Balázs önkormányzati képviselő.
2: Még ugye tervezzük azt a későbbiekben, hogy a Táncsics Parkhoz is hozzányúlunk, természetesen a zöld felületeket nem piszkálva, de adunk neki egy kis játékosságot, egy kis szabadidős részt, úgyhogy nagyon szépen alakul, remélem, hogy a Szent István tér fölött lévő Lengyel-Magyar Barátság Parknak is, ugye az is benne van a Top Plus pályázatban, az is jövőre el tud kezdődni, meg tud újulni, és akkor tényleg ez a városközpont, az Óvárosnak a szíve az teljesen új lesz.
1: Rendkívüli képviselőtestületi ülés tart Paksváros képviselőtestülete szeptember 29-én kedden 14 órakor a Városháza földszinti nagy termében, tájékoztatta szerkesztőségünket a hivatal. A testület ülésén 4 napi rendi pontot tárgyal. Döntés várható többek között a Bezerédi általános iskola fejlesztéséhez, valamint a Csengely Dénes kulturális központ bejárati nyílászáróinak és az intézmény előtti tér rekonstrukciójához kapcsolódó közbeszerzési eljárások lezárásáról és ismételt megindításáról. Napirenden szerepel továbbá az építők útja tömbelsőinek felújításához kapcsolódó minőségbiztosítás kérdése, valamint a Paksi Napsugáróvoda épületének fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítása is.
0: Paks FM hírek.
1: Paksváros önkormányzata a város területén Paksváros település rendezési eszközeinek módosítása több kérelem tekintetében jelenleg folyamatban lévő egyszerűsített eljárása során a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében lakossági fórumot tart, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A lakossági fórumra a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal nagyházasság kötő termében kerül sor október 8-án csütörtökön 16:30. A tanácskozáson a Sánchberg Kft., a PPI Kft. És a PIP Közép-Dunamenti Térség Fejlesztési Nonprofit Kft.-t érintő településrendezési kérdéseket tárgyalnak. A lakossági fórumon a polgármester javaslatokat, véleményt vár a település rendezési eszközök módosítása kapcsán, melynek során a partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat javaslatot vagy

0: Helyreállítási és ellenálló képességi tervek keretében az Európai Unió helyreállítási és reziliencia építési eszközének támogatásával valósult meg, adta hírül a település a közösségi oldalán. A 225,98 millió forintos beruházás során megújultak az orvosi és fogorvosi rendelők, korszerű egészségügyi eszközöket szereztek be, valamint napelemeket és energiahatékony fűtési rendszert is telepítettek. A fejlesztés célja a korszerűbb, fenntarthatóbb rendelő kialakítása és a helyi egészségügyi ellátás feltételeinek javítása volt. Petőfi Sándor versei állnak a középpontban azon a szavaló versenyen, amelyet 2026. szeptember 28-án hétfőn 9 órától rendeznek a Sárszentlőrinci Művelődési Házban. A település közösségi oldalára feltöltött bejegyzésből kiderül, hogy a programban az általános iskolások, majd a középiskolások és a felnőttek szavalatai kapnak helyet. A verseny végén értékelésre, díjátadásra és koszorúzásra is sor kerül.
1: És most, sporthírek a Pax FM-en.
0: A mai nap folyamán kerül sor a szedresi esett derbies egy apa futballmérkőzésre. Az összecsapás 16 órakor kezdődik a Szedresi Sportegyesület sporttelepén. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
1: Ezek voltak a Pax FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Pax FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paxfm.hu-n vagy a Pax FM mobil applikációján. Pax FM hírek.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: FM.
1: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Gyermekkorban kaptál a szülőktől munkát. Nagy kisfiam, ezt és ezt neked kell mindig megcsinálni.
3: Hogy?
2: Meg is csináltad, és örömmel?
3: Megcsináltam, és nem mindig örömmel.
2: Kérni kellett sokszor, hogy Lévius...
3: Nem, voltak dolgok, amik nekünk feladatunk volt alapvetően.
4: Varga Lévius, pszichológus, tréner, zenész.
3: Mik? Volt, hát otthon volt a porszívó, azt nem jelenti azt, hogy a szülők ilyesmit nem csináltak, de mondjuk hétvégén vagy valamikor mindig megvolt, hogy mikor kell nekünk ezt elvégezni, hogy bármit kérhessünk, vagy bármi legyen. Uh-huh. És ilyen napokon, vagy amikor ilyen feladat volt, akkor semmi nem jött. Tehát az étkezést azt megadták, de azon kívül nem lehetett sem, amíg nem végezted el. Tehát ebben szigorúak voltak. Mi volt ilyen? Volt ilyen a porszívózás, hogy az egyik mosogatás, ajtófélfák, vagy ilyen kilincs környék lemosása. Hát jó, szemétlevitel, kutya levitel az állandó volt. És nyaranta, ugye ilyen építkezés volt, meg ilyenek, akkor ott mindig be kellett állni, vagy a téglát arrébb hordani, vagy mindig valamit, ami nem volt balesetveszélyes, én kaptam meg, a nővérem pedig konyhai szolgálatom volt. Aztán néha ő is bekérezkedett a lapátolók közé, és én is a konyhára. De alapvetően ez így volt kitalálva, mindenkinek az volt komfortosabb, nekem a betonkeverőnél, az Ivett nővéremnek pedig a gáztűzhelynél.
2: Tulajdonképpen ezeket szereted a mai napig? Tehát porra szívózol néha? Meg ugyanezeket megcsinálod?
3: Igen, tehát így van, tehát a saját házban egy nap kétszer is megcsinálom, hogyha a kutya bemászkál, hogyha a kutya bemászkál.
4: Hajdú Klára énekesnő.
5: Szerettem segíteni, vagy elmosogatni, vagy...
2: Konkrétan tényleg szerettél kislányként segíteni? Uh-huh. Vagy csak utólag megszépül, hogy igen, szerettem segíteni?
5: Nem tudom, hogy megszépül-e, de például így a mamám körül is tök sokat forgolódtam így a konyhában, mert addig is ott lehetsz vele, és addig is ott ilyen közös élmények születnek. De nem tudom, hogy ez tényleg utólag szépül-e meg, vagy...
2: Hát lehet, hogy nem. Lehet, hogy te tényleg végig ott szerettél segíteni.
5: Igen, meg ez egy nagyon jó alkotás, tehát hogy például ez egy olyan folyamat, kicsit mint a zene, hogy még ebből is teszek bele, meg abból is még egy picit. Ki szeret mondjuk takarítani, meg háztartást vezetni, de én azt szeretem benne, hogy olyankor így megtisztítom a teret, tehát hogy így szeretek úgy nekiállni például egyéb munkáimnak, hogy rend van. És én azt gondolom, hogy ezek a fizikai munkák minden művészembernek vagy alkotóembernek is kifejezetten jót tesznek, mert azok közben is egyébként tök jó gondolatok tudnak jönni.
2: Az biztos.
5: És én azt gondolom, hogy mindenkinek, minden embernek fontos lenne a szolgálat. Tehát az, hogy úgy tegyen dolgokat, nem csak mondjuk az otthonában, hanem én például nagyon szeretek segíteni másoknál is, ha ilyen dolog van, hogy mondjuk valaki költözik, vagy én fel szoktam ajánlani, hogy én tök szívesen átmegyek neked segíteni, takarítani, vagy tehát, hogy ez egy kicsit ez az önkénteskedés is, hogy tegyünk mondjuk másokért is. Meg például olyan is van, hogy ugye természetben járunk, és nekem egyébként így a környezet és a környezetvédelem is egy nagyon fontos dolog az életemben, és mikor meglátom, hogy tele van szeméttel az erdő, akkor így sokszor...
2: Összeszedett.
5: Igen, és sokszor haragszom magamra, hogy miért nem hoztam egy zacskót, amiben bele tudom tenni ezt a sok szemetet, mert hogy ugye egyre többször ezt látjuk, hogy...
2: Ez milyen, ez már egy érdekes fordulat, amikor már nem haragszom, hogy itt szétdobálták a szemetet,
5: hanem magamra,
2: hogy nem hoztam zsákot.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
6: Paks FM.

0: FM.
1: Box FM.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
3: Keleti Andrea, táncművész.
4: Én egész életemben olyan munkát végeztem, amit igazából nem tekintettem munkának, vagy hogy a hobbiaim változtak a munkává. Tehát, hogy én imádok varni, és az életem elején, meg végén, meg közepén most is, tehát nekem a varrógép mindig kint van az ebédlőasztalon. El kell pakolni, ha vendégek jönnek, de a család tudja, azért van dupla méretű ebédasztalunk, mert annak egy negyedén a varrógép üldögél. Uh-huh. És én minden nap gyakorlatilag valamit kitalálok, ami miatt legalább 12 percet varhatok. Tehát ezt imádom csinálni, és ez mai napig is része a munkámnak, mert a tánciskolában, ha fellépések vannak, akkor én boldogan találom ki a gyerekeknek az új fellépő ruháját, és varrom is meg. Éjszakákat rászállok és csinálom. A tánc, ugye ez a másik hobbim, hát ez is a hobbim, és itt maradtam, és kiderült, hogy tánctanárnak lenni még jobb, mint táncosnak. Mert nagyon töltekező történet, tehát van azért, nem mondom, hogy reggel fölkelek, és úgy érzem, hogy most 9-kor zumba óra, és ennél rosszabbat ki se találhattam volna. De amikor már ott vagyok, és amikor már elkezdjük, 5 perc múlva én vagyok a világ legboldogabb embere, hogy én azt csinálhatom. Úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon jó. Tehát én másképp élem meg a munkát, gondolom, mint az, aki nem egy olyan vállalkozásban dolgozik, ami az álma, ami az egyik gyereke és önmaga csinálta, hanem mint alkalmazott, oda megy, kapja a feladatokat, ami őt nem nagyon érdekli, tehát ez, az nem lehet könnyű. De érdekes módon, mondjuk a tánciskola, nyilván ez egy nagy tánciskola, amiről beszélünk, és rengeteg adminisztrációs feladat van benne, és én ezt is szeretem, de biztos ez is sikerélmény, tehát az is sikerélmény, hogy az ember azt mondja, hogy most meghirdettem januárban, hogy lesz egy csomó kezdő tánctanfolyam, és én reggel már 7-kor izgatottan ülök a gép előtt, és akkor első jelentkező, második jelentkező, visszaírok kedvesen, ő is visszaír kedvesen, és akkor én így levelezgetek mondjuk reggel 7-től délután 2-ig az emberekkel, mert csak utána indulok el tanulni.
3: Hát ez tulajdonképpen egy hozzáállásbeli döntés, nem, hogy az ember amit csinál, azt már akkor örömmel teszi, mert lehet, hogy van, aki egy ugyanilyen tevékenységre azt mondaná, hogy hát ezt a részét nem szeretem, de te szívesen csinálod, szereted ezt is.
4: Hát én találtam ki, hogy ezt akarom csinálni. Én találtam ki, hogy új tanfolyamokat akarok csinálni, én találtam ki, hogy egy rendezvényt akarok a tánciskolának csinálni, én találom ki, hogy menjünk wellness hétvégére a táncosokkal, vagy menjünk együtt síelni, és akkor ha ezt meg kell szervezni, akkor, mert ez a munkám, akkor ezt örömmel csinálom, és akkor ez aztán pozitív, ha végül is sikerrel végződik. Lehet, hogyha többször az ember ebbe kudarcot val, hogyha nem jön össze, ha nem úgy alakul, ha nem jók a visszajelzések, és akkor ezt meg kellene ismételni még egyszer, akkor azt már nem szeretném, és akkor nem lennék olyan lelkes reggel 7-kor.
2: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: a Paks FM.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Takács Nikolász, előadó művész.
3: Szerintem az egész élet egy munka valahol. Mert hogyha nem vagy egy kifejezetten szangvinikus személyiség, hogy így megy neked az öröm, a boldogság, a nevetés, a derű és hanem egy melankolikus vagy egy kolerikus, vagy mit tudom, flegmatikus, akkor egyszerűen már munka van abban, hogy te egy kicsikét akkor dolgozz azon, hogy rendben legyen minden. Ha tanítok, és rossz kedvem van esetleg aznap, akkor nekem munkát kell beletennem abba, hogy nem ragasztom át ezt a rossz hangulatot rá, mert miért is? Hát ő nem tehet semmiről, és ő azért jött, hogy töltést kapjon, és nekem ez a munkám, hogy én ezt megtegyem.
2: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
4: Nagyon sok munkát végeztem életemben, ami munkának neveztetik, és én játéknak mondanám, játékos dolog. Azt nem mondom, hogy szórakozás, mert az egy másik kategória, mert a szórakozás az én fejemben, ahol nincs erőfeszítés. Márpedig itt a munka, az ha játékos, akkor inkább játéknak nevezem, de erőfeszítés azért van benne. Ugye maga a flow fogalma, az egyik kedvenc fogalmam, amire dr. Csíkszentmihályi prof úgy talált rá, hogy ő valójában a boldogság kulcsát kereste, és azt látta, hogy boldog igazán az az ember, aki flowban van, mint a gyerek, mikor játszik, vagy egy felnőtt, amikor úgy merül el a dologban, hogy flowba esik, flowba kerül, abban az különleges ilyen kegyelmi állapotban, ahol lehet az egy kemény fizikai munka, vagy egy abszolút fizikumot nem igénylő dolog, de az a lényeg, hogy ott vagy benne, egyfajta játék, elmerült, elmélyedt játék. A gyerekek így játszanak, például a szerepjátékot, vagy így építőznek, hogy így máshol vannak. Ha kreatív munkánk van, tudom, hogy te is így vagy vele, akkor fölkelünk, és akkor ez a feladat, és ez megy. A közben beszélgetek a gyerekemmel, ráfigyelek, de a következő percben a tea keverése és nem tudom mi között az elme behozza a témát, és egy lépést, vagy egy ekkorát haladok vele. Vagy nem, vagy visszapattanok, vagy épp kizárom, amit az előbb gondoltam, nem kapaszkodom bele, de végig velem van, ez a lényeg.
5: A kreatív munkához tulajdonképpen időtlenség kell.
4: Időtlenség, ez nagyon jó, munkához idő kell. Kreativitáshoz, kreatív munkához időtlenség kell.
5: De ez tényleg így van, nem?
4: Tökéletesen egyetértek.
5: Az jutott csak eszembe, hogy lehet, hogy van, aki még álmában is dolgozik, hogy felébred arra, hogy egész álmomban, egész éjszaka is dolgoztam alvás közben, és olyan is lehet,
4: nem? Kínos, igen. Kellemetlen. Hát hogyha kellemetlen a munkád. Amúgy nincs kellemetlen munka, mert van, aki az egyiknek egy rettenet, a másik meg imádja.
6: Az a kikapcsolás nekem, röhögnek a kollégák, összesen söpörnek, mert tudják, hogy jön az Andi, az első, hogy söpröget, mert nekem az valamilyen stresszoldás, ez egy ilyen...
5: Biztos. Közben belül is lehet, hogy belül fejében is
6: átgondolkodom. És egyébként mondtam a férjemnek már párszor viccesen, ha egyszer már nem akarok táncot tanítani, akkor takarítónőnek megyek, mert olyan jól tudom a gondolataimat rendezni. Nincs felelősség, nem kell gondolkodnod rajta, hogy mit kell megoldani, meg mit felejtesz el ahhoz, hogy itt minden körülötted ez a rendszer jól működjön, hanem csak söprögetsz.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.
7: Paks FM.

0: FM. Összeköt.
1: A sztárportré most folytatódik.
2: Keleti Andrea, táncművész.
3: Nyilván az embernek egy magánvállalkozása van, akkor az olyan, hogy megyünk és csináljuk. Mm-hmm. Tehát, hogy én a férjemmel 25 éve rendezünk táncversenyeket, színházi előadásokat, bálokat, és akkor nekünk van otthon, vagy ahol éppen van 30 darab rendezvényasztalunk, 500 darab szék, táborokat rendezünk. Miért nekünk van saját teherautónk, tehát ez nyilvánvaló, ha tánctáborozni megyünk, minden évben megyünk kétszer, bepakoljuk az összes cuccot mi ketten, és akkor ezt mi csináljuk végtelen mennyiségben, végtelen lelkesedéssel. Díszletet építünk, mindent csinálunk, ami csak létezik, és utána kiöltözöm, és úgy nézek ki, mintha én lennék a díva, aki bevonul.
4: Az is te vagy.
3: Az is. Csak előtte még én mostam föl. De ez nekem ad, tehát, hogy az operabálba ott vagyok, és az én ruhámba megyek. Mehetnék, mert fölhív kedves divattervező egyik, másik, harmadik, hogy az ő ruháját vegyem föl, megtiszteltetés lenne, de én meg szeretem az enyémet, mert az meg pont olyan, amilyenre én vágyom, és az, akkor abban érzem a leginkább, hogy ez én vagyok, és akkor büszke vagyok magamra, amikor kiválasztják a bálba a legjobb ruhát, és azt képzeld el, az egyik évben az én ruhám lett a legelegánsabb, tehát a legszebb. Tehát, hogy számos legnagyobb divattervező ruhája közül az enyémet választották az ott lévő vendégek, hogy az a legszebb. Tehát, hogy ez, akkor ez tök jó, akkor ezt érdemes csinálni.
2: Takács Nikolász, előadó művész.
4: Ha pénzre lenne, csak pénzre szükséged, akkor van a fejedben olyan gondolat, hogy akkor ahhoz nyúlsz, egy olyan feladathoz?
5: Mivel sokkal nyitottabb lettem az utóbbi években, ezért sokkal több minden is érdekel engem, ami jó dolog. És szeretnék is foglalkozni például majd a jövőben valamilyen szinten az antik dolgokkal. Bútorok, tárgyak, festmények, szobrok, nagyon-nagyon szeretem. És lehet, hogy ez lehet egy ilyen kis mellékvágány az életemben, ami egy pénzforrás is tud lenni.
4: Vagy nem is kicsi.
5: Nem is kicsi.
4: Műkincs kereskedő.
5: Igen, csak azért ez egy nagyon összetett dolog, és különböző szintek vannak, ahová eljuthatsz, szóval sok év kell ebben, meg sok tapasztalat, sok kapcsolat, de most még ez egy ilyen szerelem az én életemben. Annyira feltölt, hogy nagyon sok időt tudok tölteni azzal, hogy felkutatok különböző dolgokat.
4: Műkincseket. De jó, egyébként ebben el is tudlak képzelni, sőt én tulajdonképpen már most annak látlak téged.
5: Köszönöm szépen.
4: Hogy belül te tulajdonképpen egy műkincs kereskedő is vagy. Csodálatos.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: Én a mai fejjel, meg most már lassan majd eljutunk oda. Tehát ha gyerekeink már nem lesznek a mi felelősségünk.
3: Pár év múlva.
2: Ez itt van a küszöbön. Akkor mondjuk egy 5 év körülbelül. Akkor én azt gondolom, hogy nekünk elég lenne egy napi 4 óra munka. Már a pénzkereső munka. Én biztos, hogy találnánk magunknak napi 4 óra hobbi munkát, ami a kreatív munka, ami a fejlesztjük az otthonunkat, építkezzünk, csináljunk biokertészetet a kertbe. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ezzel még itt simán meg tudnánk spékelni. Én életem során fölhalmoztam otthon körülbelül, nem tudom, több ezer méter anyag. Tehát nálam egy szoba, az a varró szoba, az csúrig van cuccokkal, amiből még lehet valami. És azokat én szeretném, tehát ez nekem ilyen hosszú távú terve, hogy nyugdíjas leszek, akkor gyönyörű táncruhákat fogok, és kiélem a kreativitásomat varni, és majd eladom az interneten, mert már nyilván nekem nem kell. Tehát, hogy ezek nekem azért nem dobom ki, mert azok még kellenek, és akkor ez hobbi, de munka, de erre kell idő, erre nincs mese, erre kell.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
4: Az lenne az ideális, nem. És ezen már elég régóta töröm a fejem, hogy valahogy tényleg meghatározni azt a munkaidőt annak is, aki otthon dolgozik. Valahogy ezt kicsit szigorúbban be kell osztani. Tólig. Hogy akkor már nem veszem fel a telefont, akkor már nem válaszolok e-mailekre. Kicsit most még úgy érzem, hogy luxus. Tehát addig, ameddig egy vállalkozás még így megalapozza magát, addig még szerintem nem nagyon lehet ilyet mondani, hogy nem teszem nem. meg ezt.
3: És utána, ha jól működik, akkor meg talán... már nem.
4: Hát, vagy akkor már lehet akár delegálni feladatokat, vagy segítséget kérni, vagy nem mindent egyedül csinálni. Ez egy zenekar életében is eljön, meg egy előadó életében, hogy mikor van az a pont, amikor már muszáj lépni egy nagyot, hogy sokkal profibban menjenek ezek a dolgok, és azért, hogy húzzon egy határ. Tehát igazából a határhúzást kéne megtanulnunk szerintem, nem csak nekem, hanem úgy a környezetemben látom, hogy sok mindenki másnak. De nekem is ezzel van dolgom, hogy tudjak bizonyos dolgokra már nemet mondani, meg hogy mindennek meg legyen az ideje. A pihenésnek is.
3: Régen
4: a vasárnap az például egy ilyen nap volt, ugye, amikor az ember kijelölte, hogy aznap ő biztos nem dolgozik. Na, ezt már nem tudod kijelenteni, nem mert van, tudod. Hogy vasárnap van koncert, vagy vasárnap van egy olyan
3: eldönteni
4: program.
3: Bármit lehet.
1: Ha bármikor az élet azt adná, hogy valahonnan csak pénzt kell szerezni, akkor bármit elkezdenél? Abban a pillanatban,
5: hát
1: ami éppen
5: morális és erkölcsi szabályrendszerben, hát, ami belefér. Igen, bármit, persze.
1: Bele is sétálsz rögtön mindenféle megoldásba? Tehát a pénz szerzés az soha nem okozott, mondjuk nem tudom, stresszt, hogy jaj, honnan lesz pénzem?
5: Dehogy nem.
1: Varga Livius.
3: Okozott?
5: Hát, hirtelen nem volt pénzem, ürült a hűtő, és nem volt bevétel, kiadás meg volt, ez nálam egy ilyen indokas stresszre. És akkor mentem el, az első mindenkit felhívtam, hogy dolgozni szeretnék pénzért. Hát, és egyből jó. Mindenkinek volt ötlete. Azt hiszem, hogy másfél napon belül megkaptam az első ajánlatot, 48 órán belül munkába álltam. Az első munkám az azt hiszem egy kútnak a kitakarítása volt. Térdig dzsúvában, ekkora a nyakamban szóródott a kút pereméről a föld. Én pedig egy búvárszivattyút próbáltam kiszabadítani mély iszakból, és mint egy régész, egy ekkora kis lappa, mert nem fért el más a gyűrűben, tehát így képzeled el az egészet. Nevettek is rajtam, hogy te vagy az igazi gyűrűk ura, de inkább azt mondhatnám, hogy gyűrűk ura volt, mert ez a fizikai munka és ez a fajta elvesztés a játékos munkának, ez azért kihozanított egy ilyen álomvilág.
3: Nem hiszem.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Paks FM.

0: Millás FM. Összekött.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: De akkor ezt jó hallani tényleg, hogyha a helyzet adódna az életben bármikor, akkor mindenkit felhívsz, hogy most akarok dolgozni pénzért. És
3: igen,
2: rögtön...
3: korábban beszélgettünk arról, kérdezted tőlem egyszer, hogy ilyen szülői parancsokat mondjak, ami vagy ilyen szülői, nem tudom erre mi a jó kifejezés, hogy ilyen alapvető szülői gondolatok, amit az ember átvesz, életre való jó tanács, vagy ilyen alapmondat. Az egyik a jéghátán is megélni nálam, most ez beugrott.
2: Mondták a szülők, hogy
3: igen,
2: mit mondták?
3: Egyrészt, hogy én meg fogok élni a jéghátán is, másrészt pedig, hogy azért ez elvárás az életben, mert nagyon nagy változások tudnak jönni. És azt nem kétségbe kell körbe-körbe rohangálni, megnézni, mit lehet látni az örvényben.
2: És azt mondták, hogy Livius, te úgyis a jég hátán is meg fogsz élni.
3: Igen, de nem ennyire palpatinosan mondták.
2: Bocs.
3: Hanem
2: hogy?
3: Hanem inkább így. Livius, te a jég hátán is meg fogsz élni. Na, hess, menjél játszani.
2: De jó.
3: Ne repedjen föl a fejed.
2: Ezt mondták. Felrepett?
3: Mindig. Vagy a lábam.
4: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
3: Az a képesség, ez egyébként elsajátítható, ez nem bele született valakinek, hogy azt mondja, hogy jó, egyelőre ezt lehet csinálni, és aztán majd legyen terv a továbbiakra. Az megment attól, hogy a semmittevésbe ez a bele lehet görcsölni. Nem jött, már megint nem történt semmi, egyre mélyebbre kerül az ember lelkileg, pedig nem lesz közben rosszabb a helyzete, de lelkileg egyre inkább lejjebb érzi magát, egyre távolabb érzi a megoldást, pedig ugyanolyan messzi van tőle, csak lelkileg érzi, és ezért egyre nehezebben tesz valamit érte, elkezd nem hinni magában, és ez tud lenni egy nagyon kemény örvény. És ebből néha úgy kell kivenni embereket, hogy egyszerűen csak azt mondja neki az ember, hogy arra vágysz, jó, de most először a depresszió ellen teszünk, és a depressziónak az antidepresszánsokon kívül az egyik legjobb megoldás a depresszióra, ha erre bárki bárhogy képes rávenni a depresszióban szenvedőt, hogy aktív legyen, de fizikailag. Előbb vegyen levegőt, tegyen egy lépést, a legkisebben kell elindulni.
2: Menni.
3: Tenni.
2: De tényleg konkrétan elindulni, menni, kimenni valahova.
3: Így van. Van, aki erre képtelen, tehát lesötétített szobában egy lépés sem tud.
2: De egyébként képes rá, csak azt hiszi magáról, hogy képtelen.
3: Igen.
2: Megteheti ő is, hogy egy valakit felhív most, és azt mondja, hogy
3: néha az az utolsó lehetősége, hogy valakiben megbízik, és segítséget kér.
2: Például azt, hogy szeretnék dolgozni most.
3: Most, igen. Jó, én viszonylag ilyen riheröhögbe hívtam fel a barátaimat, mert...
2: Pont ezért ajánlottak rögtön valamit.
3: Lehet. Igen, hát tudod, milyen beszélgetések jöttek egyből. Na mi van, művész úr, nincsenek koncertek?
2: Hát és akkor meg kell mondani, hogy nincsenek. Igen. És akkor most kellene lé.
3: Igen, mert hát a legtöbb ember ugye rólam csak azt tudta, hogy én zenélek. És akkor úgy képzelték, hogy ez egy ilyen, ilyen lufi palota. Hogy ez tulajdonképpen szórakozás a haverokkal.
2: De most művész feladatot nem tudunk adni, és akkor meg kell, nem baj. Jó lesz, esetleg valamit mégis meg tudnék bármit csinálni.
3: Igen.
2: Mert lé kell. Most.
3: Próbára tettek. Figyelj, itt van egy cucc, amit senki nem vállal be. Fogadtunk, hogy te befogod.
2: És tényleg volt?
3: Igen, és megcsináltad.
2: Jó,
3: megcsináltam.
2: Ez a nagy dolog, hogy többet nem viccelődtek ilyennel, hanem...
3: Igen, de ez ki is hozzá szomorúság volt. Tehát hogy az egy nagyon komoly büszkeség úgy hazamenni, hogy tettem. Nem vagyok pénzemnél, ez így, ha így megy, akkor nem fogom tudni fedezni a dolgokat, meg ilyen alkalmi dolgok nincs mindig, tehát nem azt érzed, hogy most akkor rendben van minden. Azt, hogy lépésben vagyok, megvan, tempóban vagyunk, dinamizmus van, most nem olyan jó, de haladunk. Azon kívül, ha 8 óra betonozásból megjössz, akkor nagyon jó poénok vannak. Asszony, hol a meleg vacsora, csak így legyűsz az asztalhoz. És akkor fölveszed egy ilyen szerepet, egy sztereotíp szerepet, tudod. És akkor ez van.
2: Vacsora után mi következik az asszonnyal?
3: Igen, hát ez az,
2: hát
3: megbeszéljük a napi teendőket, nem, ő meghallgatja.
2: És azután pedig asszony, de csinos vagy ma este.
1: Sportportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sportportré. Köszönjük a figyelmet!
5: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Paks FM.

0: slágereivel.
1: Dogsefem. Összeköt.
0: Reklám.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Tegnap újra megnyitották a római Kolosseumot, amelyet egy ott dolgozó munkás halálos balesete után zártak be 3 napra, adta hírül az MTI. A szóban forgó eset kapcsán 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Párdavi Mártát, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét is jelölték idén a Václav Havel emberi jogi díjra, amelyet hétfőn adnak át Strasbourgban, közölte a Magyar Helsinki Bizottság az MTI-vel pénteken. A közlemény szerint az Európa Tanács parlamenti közgyűlése és a Csekkárta 77 alapítvány elismerését független kuratórium ítéli oda 2013 óta. Az idei jelöltek Párdavi Márta mellett az iráni teokratikus diktatúra ellen küzdő, számüzetésben élő Masih Alinejad újságíró és a szintén iráni, csak pár hónapja szabadult civil jogvédő, Nasrin Sotude emberi jogi ügyvéd. Megújul Pakson a Kressz Parkhoz vezető út. A munkaterület átadása szeptember 24-én megtörtént, a kivitelező Lambsbau Kft. Október elején kezdi meg a munkálatokat, így a Szent István tér felől gépjárművel nem lehet majd megközelíteni a Kressz Parkot. Nagy Balázs alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője rádiónknak elmondta, november végén fejeződik be a felújítás, mely során 6 férőhelyes térkő burkolatú parkoló is kialakításra kerül.
5: 2024. október elején sikerült átadni a Kressz Parkot, ami azóta szerintem a város egyik legnépszerűbb pontja, hiszen rengeteg gyerek jár oda, de az oda eljutás az kicsit nehéz. 3 oldalról lehet megközelíteni normálisan, ugye az egyik az a Szent István térről a behajtó, ami a északi részre visz, és ez egy nagyon rossz állapotban lévő útszakasz, a parkolók is elég rendezetlenek, úgyhogy úgy döntött a városvezetés, hogy ezt felújítja. Szeptember 24-én adtuk át a munkaterületet, 60 nap van a kivitelezésre, a kivitelező a Lambsbau Kft. Lett, nettó 18 millió forintba fog kerülni a beruházás, ez ugye magában foglalja a teljes útpályának a felújítását, közel 274 négyzetméter betonfelület jön létre, 100 négyzetméteren parkoló, lesz benne 4 parkoló és 2 párhuzamos parkoló is, illetve közműcserét is fog tartalmazni ez a kivitelezés. Az egész nagyon szépen meg fog újulni.
4: A 2. számú körzetben az úgynevezett Békaváros is megújulhat jövőre, folytatta Nagy Balázs.
5: A Békaváros, még a Csónak és a Halász utca az várat magára, ez benne van a TOP plusz pályázatban, úgy tűnik, hogyha minden jól alakul természetesen, és a közbeszerzésen is kapásból lesz annyi ajánlat, amennyi kell ahhoz, hogy ez a közbeszerzés normálisan lefolyhasson, akkor olyan március-április környékén nekiállhatunk a Csónak és a Halász utca kivitelezésének, és akkor augusztus vége körül be is fejeződhet, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy az egész terület megújul, illetve még a Szent István téri lakóházak környékéről az a lépcső nagyon rossz állapotban van, azt is jövőre szeretném, hogyha megújulna, mert az is kezd balesetveszélyes lenni.
4: TOP pluszos pályázatból további parkok rekonstrukciója kezdődhet meg a közeljövőben az Óvárosban, hangsúlyozta Nagy Balázs önkormányzati képviselő.
5: Még ugye tervezzük azt a későbbiekben, hogy a Táncsics parkhoz is hozzányúlunk, természetesen a zöld felületeket nem piszkálva, de adunk neki egy kis játékosságot, egy kis szabadidős részt. Úgyhogy nagyon szépen alakul, remélem, hogy a Szent István tér fölött lévő Lengyel-Magyar Barátság parknak is, ugye az is benne van a TOP plusz pályázatban, az is jövőre el tud kezdődni, meg tud újulni, és akkor tényleg ez a városközpont, az óvárosnak a szíve az teljesen új lesz.
4: Paksváros önkormányzata a város területén Paksváros település rendezési eszközeinek módosítása több kérelem tekintetében jelenleg folyamatban lévő egyszerűsített eljárása során a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében lakossági fórumot tart, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A lakossági fórumra a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal nagyházasságkötő termében kerül sor október 8-án csütörtökön 16:30. A tanácskozáson a Sánzberg Kft., a PPI Kft. És a PIP Közép-Dunamenti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-t érintő településrendezési kérdéseket tárgyalnak. A lakossági fórumon a polgármester javaslatokat, véleményt vár a településrendezési eszközök módosítása kapcsán, melynek során a partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat javaslatot vagy véleményt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb

Bebe Rexha és David Guetta kezdte meg a 2 órát itt a Paks FM-en, a Sad Girl szólt, egészen este 6-ig pedig Strasser Ábner van itt a stúdióban, és hozom a jó hangulatot, így vasárnap délutánra. Maradjatok velem, hozok egy-két világnapot, jövő héten játékunk is lesz, és helyi interjút is. Maradjatok velem, első körben jöjjön Boni M-től és Rehab-től.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap.

Ti Denitől szólt a Fura vagyok. Ma pedig szeptember 27-én tartják a turizmus világnapját, ezért ma világszerte a turizmus kulturális, gazdasági és közösségi szerepére irányítják a figyelmet. Budapesten ehhez kapcsolódva különleges programot is szerveznek, a pesti vígadó épület történeti sétáját dunai sétahajózással kötötték össze, és talán ez a nap jó alkalom arra is, hogy ne csak külföldi utazásokra gondoljunk. Magyarországon is rengeteg olyan hely van, amit úgy járunk el nap mint nap, hogy közben sosem nézünk meg igazán turistaként. Szóval a mai nap üzenete lehet akár ennyi is, néha a saját városunkat is érdemes úgy felfedezni, mintha először járnánk ott. Tegyük ezt meg mi magunk is, én hozzáhozom a jó zenéket, jön Shakirától a Don't Wait Up.

Harry Styles-tól szólt a Late Night Talking 2022-ből. A héten csütörtöktől szombatig játékban voltunk itt a Paks FM-en egy füstérzékelőért. Bár ma nagyon szép napsütés is az idő, de itt az ősz, ami azt jelenti, hogy ideje felkészülni a fűtési szezonra és a veszélyeire is. Már megszokhattátok, hogy minden ősszel füstérzékelőkért, illetve szén-monoxid érzékelőkért játszunk itt. Az első játék tegnap zárult, a nyertes Müller Robert paksi hallgatónk lett, vele már fel is vettük a kapcsolatot, és reméljük, hogy holnap át is tudjuk venni a 10.000 forint értékű füstérzékelőt. A játék kérdése egyébként úgy szólt, hogy hová érdemes felszerelni a füstérzékelőt a lakásban, hogy alvás közben is biztonságban legyünk. Az A válasz volt, hogy csak a konyhába, a tűzhely fölé érdemes, a B válasz az volt, hogy a hálószoba, illetve a hálószobák melletti folyosó, a C válasz szerint pedig a bejárat ajtó mellé, a padlóhoz közel érdemes a füstérzékelőt felszerelni. Nos, a B válasz volt a helyes, vagyis a hálószobánkban, vagy a hálószobák melletti folyosó, kimondottan a mennyezetre érdemes egy füstérzékelőt felhelyezni, életeket menthet meg. Rengetegen játszottatok velünk, és jó hírem van, holnap vadonatúj játék indul, ezúttal a Paksi Energy Hotel Oktoberfest elnevezési programjára lehet majd jegyeket nyerni. A játék holnap reggel fog elindulni, játszatok velünk a Paks FM-en. Most addig is megyünk tovább zenével, a Honey Beast és a New Lover Empire közöse. Nem hagylak egyedül, jön a következő percekben.

0: szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A hit küzdelmére buzdította 14. Leópápa a fiatal francia katolikusokat. A katolikus egyházfő péntek este a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben a Stade de France stadionban rendezett ifjúsági imavirasztáson mondott beszédet, amelyben a katolikus egyház fiatal híveit Franciaország szentjeinek nevezte. A pápa beszédében az önfeláldozó szeretet fontosságát hangsúlyozta, és óvaintett azoktól az erőktől, amelyek az egyéneket és a nemzeteket egymás ellen akarják fordítani. Közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról szeptember végén. A jelenlegi rektor egyetemi tanárként folytatja a munkáját az SFN, közölte az intézmény pénteken az MTI-vel. Paksváros önkormányzata a város területén Paksváros település rendezési eszközeinek módosítása több kérelem tekintetében jelenleg folyamatban lévő egyszerűsített eljárása során a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében lakossági fórumot tart, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A lakossági fórumra a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal nagyházasságkötő termében kerül sor október 8-án csütörtökön 16:30. A tanácskozáson a Sánzberg Kft., a PPI Kft. És a PIP Közép-Dunamenti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-t érintő településrendezési kérdéseket tárgyalnak. A lakossági fórumon a polgármester javaslatokat, véleményt vár a település rendezési eszközök módosítása kapcsán, melynek során a partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat javaslatot vagy véleményt. Rendkívüli képviselőtestületi ülést tart Paksváros képviselőtestülete szeptember 29-én kedden 14 órakor a Városháza földszinti nagytermében, tájékoztatta szerkesztőségünket a hivatal. A testület ülésén 4 napi rendi pontot tárgyal. Döntés várható többek között a Bezerédi Általános Iskola fejlesztéséhez, valamint a Csengely Dénes Kulturális Központ bejárati nyílászáróinak és az intézmény előtti tér rekonstrukciójához kapcsolódó közbeszerzési eljárások lezárásáról és ismételt megindításáról. Napirenden szerepel továbbá az építők útja tömbelsőinek felújításához kapcsolódó minőségbiztosítás kérdése, valamint a Paksi Napsugároda épületének fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítása is. A nagydorogi orvosi rendelő korszerűsítése a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervek keretében az Európai Unió helyreállítási és reziliencia építési eszközének támogatásával valósult meg, adta hírül a település a közösségi oldalán. A 225,98 millió forintos beruházás során megújultak az orvosi és fogorvosi rendelők, korszerű egészségügyi eszközöket szereztek be, valamint napelemeket és energiahatékony fűtési rendszert is telepítettek. A fejlesztés célja a korszerűbb, fenntarthatóbb rendelő kialakítása és a helyi egészségügyi ellátás feltételeinek javítása volt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb

Három óra után játszunk el, Leoni hozta a Simple Life zenét. A következő percekben menjünk tovább, itt lesz velünk Hagel, Lengyel, Johanna, Louis Capaldi és Sam Smith is. Utána pedig megnézzük, hogy milyen program lehetőségek várnak bennünket a következő napokban és hetekben. Tartsatok velem, jön Hageltől a Jamaican.

0: És most következnek a Vételkörzet program lehetőségei.
1: Szeptember 28-án a Babits Mihály Kulturális Központban lép fel Janklovics Péter 19 órától. Előadás lesz Pakson szeptember 29-én. 17 órától Tóth Juditot lehet meghallgatni a Csengédénes Kulturális Központban. Gyerekprogram lesz Tónán szeptember 29-én 10 órától a Tónai Művelődési Központ Lovardában. Idősek világnapi program lesz október 1-én Kalocsán, a Kalocsai Színházban. Zenevilágnapja paksi zenészekkel a Csengédénes Kulturális Központban lesz október 2-án. Szekszárdon október 2-án Mamma Mia koncert lesz Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Október 7-én Szekszárdon lesz színház Álmaink Angliája. Október 8-án Kalocsán lesz előadás Mondapa zenés irodalmi est.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Kygo-t szólt a Save My Love. És aki ma családi programot keres Budapesten, annak jó hír, hogy MAVU rendezik meg a Kolibri Fesztivált a Terézvárosban. A programban van zene, clown show, kézműves sarok, óriás buborék, lufi ajtogatás és több gyerekprogram is. Ez azért is jó szeptember végi program, mert ilyenkor még sokszor kellemes az idő, mint ahogy az ma is van, de már megvan az igazi őszi hangulat, ami nem igaza mára teljesen, hiszen szerintem nagyon meleg van egy szeptember végéhez képest, és szerintem pont ezek a rendezvények mutatják meg, hogy szeptember vége nem feltétlenül a nyári, a nyár utáni leállás a kulturálisan ilyenkor indul be igazán az őszi szezon. Menjünk tovább zenével is, jön a BSV-től az Always Be Mine.

0: felejts el, engedd el. Ha féltékeny vagy is irigy,
1: engedd el.
0: Ha számító is konok, akkor
1: engedd el.
0: Ha utálnak a rokonok,
1: engedd el. Engedd el, engedd el. Ha sok benned a rossz indulat,
0: engedd el.
1: Ha kerülnék ki nagy szitukat,
0: engedd el.
1: Ha csak kutya vagy, ami ugat,
0: engedd el. Engedd el. Elég volt ennyi.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Tegnap újra megnyitották a római Kolosszeumot, amelyet egy ott dolgozó munkás halálos balesete után zártak be 3 napra, adta hírül az MTI. A szóban forgó eset kapcsán 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Párdavi Mártát, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét is jelölték idén a Václav Havel emberi jogi díjra, amelyet hétfőn adnak át Strasbourgban, közölte a Magyar Helsinki Bizottság az MTI-vel pénteken. A közlemény szerint az Európa Tanács parlamenti közgyűlése és a Csekkárta 77 alapítvány elismerését független kuratórium ítéli oda 2013 óta. Az idei jelöltek Párdavi Márta mellett az iráni teokratikus diktatúra ellen küzdő, számüzetésben élő Masih Alinejad újságíró és a szintén iráni, csak pár hónapja szabadult civil jogvédő, Nasrin Sotudeh emberi jogi ügyvéd. Megújul Pakson a Kressz Parkhoz vezető út. A munkaterület átadása szeptember 24-én megtörtént, a kivitelező Lambsbau Kft. Október elején kezdi meg a munkálatokat, így a Szent István tér felől gépjárművel nem lehet majd megközelíteni a Kressz Parkot. Nagy Balázs alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője rádiónknak elmondta, november végén fejeződik be a felújítás, mely során 6 férőhelyes térkő burkolatú parkoló is kialakításra kerül.
4: 2024. október elején sikerült átadni a Kressz Parkot, ami azóta szerintem a város egyik legnépszerűbb pontja, hiszen rengeteg gyerek jár oda, de az oda eljutás az kicsit nehéz. 3 oldalról lehet megközelíteni normálisan, ugye az egyik az a Szent István térről a behajtó, ami a északi részre visz, és ez egy nagyon rossz állapotban lévő útszakasz, a parkolók is elég rendezetlenek, úgyhogy úgy döntött a városvezetés, hogy ezt felújítja. Szeptember 24-én adtuk át a munkaterületet, 60 nap van a kivitelezésre, a kivitelező a Lambsbau Kft. Lett, nettó 18 millió forintba fog kerülni a beruházás. Ez ugye magában foglalja a teljes útpályának a felújítását, közel 270 négyzetméter betonfelület jön létre, 100 négyzetméteren parkoló, lesz benne 4 parkoló és 2 párhuzamos parkoló is, illetve közműcserét is fog tartalmazni ez a kivitelezés. Az egész nagyon szépen meg fog újulni.
3: A 2. számú körzetben az úgynevezett Békaváros is megújulhat jövőre, folytatta Nagy Balázs.
4: A Békaváros, még a Csónak és a Halász utca az várat magára, ez benne van a TOP Plusz pályázatban, úgy tűnik, hogyha minden jól alakul természetesen, és a közbeszerzésen is kapásból lesz annyi ajánlat, amennyi kell ahhoz, hogy ez a közbeszerzés normálisan lefolyhasson, akkor olyan március-április környékén nekiállhatunk a Csónak és a Halász utca kivitelezésének, és akkor augusztus vége körül be is fejeződhet, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy az egész terület megújul, illetve még a Szent István téri lakóházak környékéről az a lépcső nagyon rossz állapotban van, azt is jövőre szeretném, hogyha megújulna, mert az is kezd baleset veszélyes lenni.
3: TOP Pluszos pályázatból további parkok rekonstrukciója kezdődhet meg a közeljövőben az Óvárosban, hangsúlyozta Nagy Balázs önkormányzati képviselő.
4: Még ugye tervezzük azt a későbbiekben, hogy a Táncsics parkhoz is hozzányúlunk, természetesen a zöld felületeket nem piszkálva, de adunk neki egy kis játékosságot, egy kis szabadidős részt. Úgyhogy nagyon szépen alakul, remélem, hogy a Szent István tér fölött lévő Lengyel-Magyar Barátság parknak is, ugye az is benne van a Top Plus pályázatban, az is jövőre el tud kezdődni, meg tud újulni, és akkor tényleg ez a városközpont, az óvárosnak a szíve az teljesen új lesz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

4 óra után járunk, Teddy Swims meg is kezdte ezt a zenei órát is, Mr. Noid All. Megyünk tovább zenében, illetve hozok egy-két történelmi eseményt is, és az időjárásról is beszélünk, hogy mire számítsunk a következő egy-két napban. Most jön a Last Frequencies-től a Love is the Only Thing.

0: Burak Etertől szólt a My Life Is Going On, most pedig hozok egy helyi interjút. Szeptembertől újra folytatódik a helytörténeti esték a Paksi Városi Múzeum Deákház emeleti előadó termében. Az évad első előadója dr. Hanol János helytörténész volt, akitől ezúttal az őszhöz kapcsolódó témáról, a Sárgödör térről, valamint a paksi borok történetéről és a Schillerről hallgathattak meg néhány érdekességet a résztvevők. Dr. Hanol Jánossal Páfi Katalin beszélgetett.
1: Kezdetét vette a helytörténeti esték a Paksi Városi Múzeumban. Az első előadásnak az előadója dr. Hanol János.
2: A témaválasztás során az motivált, hogy idén 25 éves a Paks Sárgödörtéri Préselsztulajdonosok Egyesülete, és egy kicsit tisztelegve az egyesület munkássága előtt, úgy gondoltam, akkor feldolgozom a paksi Sárgödörtér, a préselyek és a paksi borok történetét is. Ugye a Paks építészeti örökségének egyik égköve a sárgödörtéri pincefalu a városban. Ezt az egyedülálló hangulatú teret, az elmúlt századokat idéző, szorosan egymás mellé vagy mögé épült préselyek, préselyek sorok veszik körül, de nagyon szép préselyek telepes jelleggel elszórtan találtok még préselyek pince sorok a környező utcákban, az Ősz utca, Kert utca, Sebestyén utca, illetve a Fehérvári úton is végig. A Sárgödör tér felülnézetből két szilva magalakú tér szoros egymáshoz kapcsolódásából épül fel, és nem a sárról kapta a nevét, hanem a pincék építésekor kitermelt löszös anyagról, sárga földről. Egy századfordulós térképen ez a még Sárga Gödör néven jelölik a területet, és aztán ennek összeolvadása lett idővel Sárgödörré. Ezt a teóriát erősíti, hogy Dunaföldváron is létezik Sárga Gödör néven préselyes terület.
1: A Sárgödör tér, ahogy te mondtad, egy égköve tulajdonképpen Paks városának, és hát Paks városa a borokról is híres, és hát azon belül is a Schillerről igazából. A borászat az mikor és hogy mint jelentkezett Pakson? Mit lehet ennek a történetéről tudni?
2: Ugye van már egy paksi szőrészek és borászok zászlaja, amit a katolikus templomban őrzünk, és az ünnepeken kihozzuk, és ott megjelenítjük a színpadon, és ennek a jelmondata, hogy Páce virend collis, vagyis békében virulnak a szőlődombok, ez is utal arra, hogy Pakson a szőlőt már a rómaiak honosították meg, már ők is a Sánchegy összes dombjain szőlőt műveltek, és az átvészelve a népvándorlást, a tatárdulást, a török uralmat, a filoxéra pusztítását azóta is megszakítás nélkül termesztik. És hát a Pakson régi leírások is mindig kivétel nélkül említik ezeket a viruló, gondosan ápolt szőlőhegyeket. Itt török utazók is, amikor a Dunán utaztak, vagy a török hadsereg itt áthaladt, akkor is megjegyezték ezeket a hűvös, agyagos pincéket, illetve azokat a szépen gondozott szőlőültetvényeket, amik aztán tényleg a történet során sok megpróbáltatásnak voltak kitéve. Ugye volt időszak, amikor a filoxéra járvány következtében ezek a löszös területekről át kellett telepíteni, és meg kellett hódítani a déli homokos földeket, részeket, és azokon olyan a filoxérával szemben védett fajtákat kellett meghonosítani, és azokat termelni. A paksi borok azok mindig is ismertek voltak, ugye kiemelten itt Pakson a paksi Schiller, ami kiemelkedett, amelyet a két világháború között 40 budapesti vendéglátóhelyen mértek, és egy nagyon ismert és elismert, egy szeretett, kedvelt fajta volt. De itt a kék és a fehér szőlőfürtöknek az egybeszüretelésével készült a klasszikus paksi Schiller, és akkor ebből egy élénkpiros, cseresznye színű piros bor készült, ami egy ilyen málnás, ribizlis ízvilággal, gyümölcsös jelleggel jól kezelve egy-két év alatt el lehetett fogyasztani. És ne csak beszéljünk a borról. Az előadás végén a Paksi Sárgödör tér Préselyek Tulajdonosok Egyesületének felajánlásából palackok is kerültek a kínáló asztalra, és könnyed beszélgetések keretében meg is lehetett kóstolni ezeket a nedőket, amikről az előadás során beszéltem.

ágyod még. Csak nyitott szemmel, kell a kontakt a világegyetemmel. Éltet az élet, nem hervaszt a kritika, a vonzás törvényszerű, és ez szintiszta fizika. Ja, a

0: Crystal Maranditól szólt a Good Old Days 2026-ból, most pedig visszaugrunk az időben. 1822. szeptember 27-én jelentette be Jean-François Champollion, francia tudós, hogy sikerült megfejteni az ókori egyiptomi hieroglifák működését. Ebben kulcs szerepe volt a híres Rosetti kőnek, amely ugyanaz a szöveg háromféle írással szerepelt, hieroglifákkal, démotikus írással és ógörögül. Mivel az ógörög szöveget már ismerték, ebből lehetett lépésről lépésre megfejteni, mit jelentenek az addig rejtélyes egyiptomi jelek. Ez óriási áttörés volt, mert ettől kezdve az ókori Egyiptom rengeteg addig néma felirata egyszer csak megszólalt. Szóval szeptember 27-e egy kicsit az a nap is, amikor több ezer évnyi történelem újra olvashatóvá vált.
1: Mindjárt folytatjuk! Gaspin.

0: a Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátorai Újhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: De jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számokat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Tegnap újra megnyitották a római Kolosseumot, amelyet egy ott dolgozó munkás halálos balesete után zártak be 3 napra, adta hírül az MTI. A szóban forgó eset kapcsán 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Párdavi Mártát, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét is jelölték idén a Václav Havel emberi jogi díjra, amelyet hétfőn adnak át Strasbourgban, közölte a Magyar Helsinki Bizottság az MTI-vel pénteken. A közlemény szerint az Európa Tanács parlamenti közgyűlése és a Csekkárta 77 alapítvány elismerését független kuratórium ítéli oda 2013 óta. Az idei jelöltek Párdavi Márta mellett az iráni teokratikus diktatúra ellen küzdő, számüzetésben élő Masih Alinejad újságíró és a szintén iráni, csak pár hónapja szabadult civil jogvédő, Nasrin Sotude emberi jogi ügyvéd. Rendkívüli képviselőtestületi ülést tart Paksváros képviselőtestülete szeptember 29-én kedden 14 órakor a Városháza földszinti nagytermében, tájékoztatta szerkesztőségünket a hivatal. A testület ülésén 4 napi rendi pontot tárgyal. Döntés várható többek között a Bezerédi Általános Iskola fejlesztéséhez, valamint a Csengely Dénes Kulturális Központ bejárati nyílászáróinak és az intézmény előtti tér rekonstrukciójához kapcsolódó közbeszerzési eljárások lezárásáról és ismételt megindításáról. Napirenden szerepel továbbá az építők útja tömbelsőinek felújításához kapcsolódó minőségbiztosítás kérdése, valamint a Paksi Napsugároda épületének fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítása is. Petőfi Sándor versei állnak a középpontban azon a szavaló versenyen, amelyet 2026. szeptember 28-án hétfőn 9 órától rendeznek a Sárszentlőrinci Művelődési Házban. A település közösségi oldalára feltöltött bejegyzésből kiderül, hogy a programban az általános iskolások, majd a középiskolások és a felnőttek szavalatai kapnak helyet. A verseny végén értékelésre, díjátadásra és koszorúzásra is sor kerül.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

5 óra után járunk, Huntrix-től szólt a Golden. Megyünk tovább a zenékkel, még egy órán át én hozom a jó Paks FM slágereket. Tovább az időjárásról is beszélünk, hiszen ma nagyon szép napunk van, de hogy mire várhatunk a következő egy-két napban, azt is jó lesz tudni, és kicsit kibeszélni. Zenében most jöjjön az H-től az R&B.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Hétfőn szinte nem lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. Keleten az északkeleti, a nyugati, északnyugati határ közelében pedig a déli délkeleti szél időnként élénk lehet. Hajnalra, reggelre helyenként ismét párás, ködösi válik a levegő. Kora reggel 1 és 11 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22 és 26 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék azon a napon sem várható. Napközben többfelé feltámadhat a keleti szél, kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

A Maroon 5-tól szólt a Sugar. Ma pedig van egy születésnaposunk. 1984. szeptember 27-én született Avril Lavigne, aki ma 42 éves. A 2000-es évek elején lett világsztár olyan dalokkal, mint a Complicated, a Skater Boy vagy az I'm With You, és nagyon gyorsan a pop-punk egyik legismertebb női előadója lett. Érdekesség, hogy mindössze 17 éves volt, amikor megjelent az első albuma, a Let Go, és rövid idő alatt világszerte több millió példány fogyott belőle. A stílusa akkor nagyon kilógott a klasszikus popsztárok közül. Nyakkendő gördeszkás külső és jóval rokkosabb hangzás. Szóljon is most tőle a Girlfriend 2007-ből.

DJ Balvin zárja ezt az órát, 5 órát, a Location szólt. Ezzel együtt én el is köszönök, az elmúlt 4 órában Strasser Ábert hallottátok, itt a Paks FM stúdiójában. Legközelebb holnap délelőtt jövök és hozom a jó hangulatot, addig is mindenkinek szép vasárnapi estét és jó rádiózást. Sziasztok! What you plan-

0: Szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes estét mindenkinek. A híreket Harmad Gabitól halljátok. A hit küzdelmére buzdította 14. Leó pápa a fiatal francia katolikusokat. A katolikus egyházfő péntek este a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben a Stade de France stadionban rendezett ifjúsági imavirasztáson mondott beszédet, amelyben a katolikus egyház fiatal híveit Franciaország szentjeinek nevezte. A pápa beszédében az önfeláldozó szeretet fontosságát hangsúlyozta, és óva intett azoktól az erőktől, amelyek az egyéneket és a nemzeteket egymás ellen akarják fordítani. Közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról szeptember végén. A jelenlegi rektor egyetemi tanárként folytatja a munkáját az SFN, közölte az intézmény pénteken az MTI-vel. Paksváros önkormányzata a város területén Paksváros település rendezési eszközeinek módosítása több kérelem tekintetében jelenleg folyamatban lévő egyszerűsített eljárása során a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében lakossági fórumot tart, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A lakossági fórumra a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal nagyházasságkötő termében kerül sor október 8-án csütörtökön 16:30. A tanácskozáson a Sánzberg Kft., a PPI Kft. És a PIP Közép-Dunamenti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-t érintő településrendezési kérdéseket tárgyalnak. A lakossági fórumon a polgármester javaslatokat, véleményt vár a település rendezési eszközök módosítása kapcsán, melynek során a partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat javaslatot vagy véleményt. A nyár folyamán megújult a tengelici mézes kalács óvoda, adta hírül a Tengelici Hírmondó szeptemberi száma. A munkálatok során megszépültek a belső terek, az udvari teraszok új festést kaptak, és a teraszok fölötti tető is megújult. A bölcsőde udvar terasza fölé hatalmas napellenző került, így folyamatosan biztosított a gyermekek számára az árnyékos terület.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Tegnap újra megnyitották a római Kolosseumot, amelyet egy ott dolgozó munkás halálos balesete után zártak be 3 napra, adta hírül az MTI. A szóban forgó eset kapcsán 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Párdavi Mártát, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét is jelölték idén a Václav Havel emberi jogi díjra, amelyet hétfőn adnak át Strasbourgban, közölte a Magyar Helsinki Bizottság az MTI-vel pénteken. A közlemény szerint az Európa Tanács parlamenti közgyűlése és a Csekkárta 77 alapítvány elismerését független kuratórium ítéli oda 2013 óta. Az idei jelöltek Párdavi Márta mellett az iráni teokratikus diktatúra ellen küzdő, számüzetésben élő Masih Alinejad újságíró és a szintén iráni, csak pár hónapja szabadult civil jogvédő, Nasrin Sotude emberi jogi ügyvéd. Megújul Pakson a Kressz Parkhoz vezető út. A munkaterület átadása szeptember 24-én megtörtént, a kivitelező Lambsbau Kft. Október elején kezdi meg a munkálatokat, így a Szent István tér felől gépjárművel nem lehet majd megközelíteni a Kressz Parkot. Nagy Balázs alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője rádiónknak elmondta, november végén fejeződik be a felújítás, mely során 6 férőhelyes térkő burkolatú parkoló is kialakításra kerül.
2: 2024. október elején sikerült átadni a Kressz Parkot, ami azóta szerintem a város egyik legnépszerűbb pontja, hiszen rengeteg gyerek jár oda, de az oda eljutás az kicsit nehéz. 3 oldalról lehet megközelíteni normálisan, ugye az egyik az a Szent István térről a behajtó, ami a északi részre visz, és ez egy nagyon rossz állapotban lévő útszakasz, a parkolók is elég rendezetlenek, úgyhogy úgy döntött a városvezetés, hogy ezt felújítja. Szeptember 24-én adtuk át a munkaterületet, 60 nap van a kivitelezésre, a kivitelező a Lambsbau Kft. Lett, nettó 18 millió forintba fog kerülni a beruházás, ez ugye magában foglalja a teljes útpályának a felújítását, közel 274 négyzetméter betonfelület jön létre, 100 négyzetméteren parkoló, lesz benne 4 parkoló és 2 párhuzamos parkoló is, illetve közműcserét is fog tartalmazni ez a kivitelezés. Az egész nagyon szépen meg fog újulni.
1: A 2. számú körzetben az úgynevezett Békaváros is megújulhat jövőre, folytatta Nagy Balázs.
2: A Békaváros, még a Csónak és a Halász utca az várat magára, ez benne van a TOP plusz pályázatban, úgy tűnik, hogyha minden jól alakul természetesen, és a közbeszerzésen is kapásból lesz annyi ajánlat, amennyi kell ahhoz, hogy ez a közbeszerzés normálisan lefolyhasson, akkor olyan március-április környékén nekiállhatunk a Csónak és a Halász utca kivitelezésének, és akkor augusztus vége körül be is fejeződhet, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy az egész terület megújul, illetve még a Szent István téri lakóházak környékéről az a lépcső nagyon rossz állapotban van, azt is jövőre szeretném, hogyha megújulna, mert az is kezd balesetveszélyes lenni.
1: TOP pluszos pályázatból további parkok rekonstrukciója kezdődhet meg a közeljövőben az Óvárosban, hangsúlyozta Nagy Balázs önkormányzati képviselő.
2: Még ugye tervezzük azt a későbbiekben, hogy a Táncsics parkhoz is hozzányúlunk, természetesen a zöld felületeket nem piszkálva, de adunk neki egy kis játékosságot, egy kis szabadidős részt. Úgyhogy nagyon szépen alakul, remélem, hogy a Szent István tér fölött lévő Lengyel-Magyar Barátság parknak is, ugye az is benne van a TOP plusz pályázatban, az is jövőre el tud kezdődni, meg tud újulni, és akkor tényleg ez a városközpont, az óvárosnak a szíve az teljesen új lesz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt. Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: Mindjárt folytatjuk a heti körkép című helyi hír összefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A hit küzdelmére buzdította 14. Leópápa a fiatal francia katolikusokat. A katolikus egyházfő péntek este a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben a Stade de France stadionban rendezett ifjúsági imavirasztáson mondott beszédet, amelyben a katolikus egyház fiatal híveit Franciaország szentjeinek nevezte. A pápa beszédében az önfeláldozó szeretet fontosságát hangsúlyozta, és óva intett azoktól az erőktől, amelyek az egyéneket és a nemzeteket egymás ellen akarják fordítani. Közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról szeptember végén. A jelenlegi rektor egyetemi tanárként folytatja a munkáját az SFN, közölte az intézmény pénteken az MTI-vel. Paksváros önkormányzata a város területén Paksváros település rendezési eszközeinek módosítása több kérelem tekintetében jelenleg folyamatban lévő egyszerűsített eljárása során a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében lakossági fórumot tart, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A lakossági fórumra a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal nagyházasságkötő termében kerül sor október 8-án csütörtökön 16:30. A tanácskozáson a Sánzberg Kft., a PPI Kft. És a PIP Közép-Dunamenti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-t érintő településrendezési kérdéseket tárgyalnak. A lakossági fórumon a polgármester javaslatokat, véleményt vár a településrendezési eszközök módosítása kapcsán, melynek során a partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat javaslatot vagy véleményt. A nagydorogi orvosi rendelő korszerűsítése a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervek keretében az Európai Unió helyreállítási és reziliencia építési eszközének támogatásával valósult meg, adta hírül a település a közösségi oldalán. A 225,98 millió forintos beruházás során megújultak az orvosi és fogorvosi rendelők, korszerű egészségügyi eszközöket szereztek be, valamint napelemeket és energiahatékony fűtési rendszert is telepítettek. A fejlesztés célja a korszerűbb, fenntarthatóbb rendelő kialakítása és a helyi egészségügyi ellátás feltételeinek javítása volt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
1: Szép estét kívánok a hallgatóknak! 2026. szeptember 27-én vasárnap 20 óra 2 perc van. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként Nagy Balázzsal, a kettes körzet önkormányzati képviselőjével beszélgetünk a Kressz Parkhoz vezető út felújításáról. Majd benézünk a helytörténeti esték előadás sorozat idei első előadására. Ezúttal ellátogatunk a harmonikások mekkájába, Castelfidardóban Nyitrai Gergő segítségével, és beszélünk az éppen zajló európai sporthétről is. Tartsatok ma este is velem, a mikrofonnál este 9 óráig Harmad Gabit halljátok. Egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Egy újabb útfelújítás várat magára itt Paks óvárosában. Hogy mi ez? Ezt nekünk Nagy Balázs alpolgármester, illetve a kettes körzet önkormányzati képviselő mondja el a Paks FM rádió hallgatóknak.
2: 2024. október elején sikerült átadni a Kressz Parkot, ami azóta szerintem a város egyik legnépszerűbb pontja, hiszen rengeteg gyerek jár oda, de az oda eljutás az kicsit nehéz. Három oldalról lehet megközelíteni normálisan, ugye az egyik az a Szent István térről a behajtó, ami a északi részre visz, és ez egy nagyon rossz állapotban lévő útszakasz, a parkolók is elég rendezetlenek, úgyhogy úgy döntött a városvezetés, hogy ezt felújítja. Szeptember 24-én adtuk át a munkaterületet, 60 nap van a kivitelezésre, a kivitelező a Lambsbau Kft. Lett, nettó 18 millió forintba fog kerülni a beruházás, ez ugye magában foglalja a teljes útpályának a felújítását, közel 270 négyzetméter betonfelület jön létre, 100 négyzetméteren parkoló, lesz benne 4 parkoló és 2 párhuzamos parkoló is, illetve közműcserét is fog tartalmazni ez a kivitelezés. Az egész nagyon szépen meg fog újulni, úgyhogy reméljük, hogy majd kicsit biztonságosabban közlekedhetnek az emberek, hiszen ez egy elég rossz állapotban lévő betonfelület volt.
1: Ott a körzetét, hogyha nézzük, akkor igazából most már elégedett lehetsz, mert elég szépen rendben van, hogyha ugye ez a munkálat is befejeződik.
2: Hát ugye a Békaváros, még a Csónak és a Halász utca az várat magára, ez benne van a Top Plus pályázatban. Nemrég szórólapoztam ki, hogy úgy tűnik, hogyha minden jól alakul természetesen, és a közbeszerzésen is kapásból lesz annyi ajánlat, amennyi kell ahhoz, hogy ez a közbeszerzés normálisan lefolyhasson, akkor olyan március-április környékén nekiállhatunk a Csónak és a Halász utca kivitelezésének, és akkor augusztus vége körül be is fejeződhet, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy az az egész terület megújul, illetve még a Szent István téri lakóházak környékéről az a lépcső nagyon rossz állapotban van, azt is jövőre szeretném, hogyha megújulna, mert az is kezd baleset veszélyes lenni, és akkor azt mondhatjuk, hogy tényleg ez a terület, ez teljesen megújult.
1: És hát ez az óvárosnak tulajdonképpen egy szabadidős centruma lehet, illetve hát nem is lehet, hanem már az is.
2: Hát az mindenképpen, mint az elején mondtam is, nagyon sok gyerek jár ide, tényleg állandóan tele van élettel, talán az Ürgemezei pihenőpark mellett ez az egyik legnépszerűbb, és még ugye tervezzük azt a későbbiekben, hogy a Táncsics parkhoz is hozzányúlunk, természetesen a zöld felületeket nem piszkálva, de adunk neki egy kis játékosságot, egy kis szabadidős részt, úgyhogy nagyon szépen alakul, remélem, hogy a Szent István tér fölött lévő Lengyel-Magyar Barátság parknak is, ugye az is benne van a Top Plus pályázatban, az is jövőre el tud kezdődni, meg tud újulni, és akkor tényleg ez a városközpont, az óvárosnak a szíve az teljesen új lesz.
0: Heti körkép.
3: A Kressz Parkhoz vezető út felújítása után egy kulturális hír következik itt a heti körképben, hiszen szeptembertől újra folytatódnak a helytöltő

0: 25 éves a Paks Sárgödörtédi Préselsz Tulajdonosok Egyesülete, és egy kicsit tisztelegve az egyesület munkássága előtt, úgy gondoltam, akkor feldolgozom a paksi Sárgödörtér, a Préselszok és a paksi borok történetét is. Ugye a Paks építészeti örökségének egyik égköve a sárgödörtéri pincefalu a városban. Ezt az egyedülálló hangulatú teret, az elmúlt századokat idéző, szorosan egymás mellé vagy mögé épült préselszak, préselsz sorok veszik körül, de nagyon szép préselsz telepes jelleggel elszórtan találtok még préselsz pincesorok a környező utcákban, az Ősz utca, Kert utca, Sebestyén utca, illetve a Fehérvári úton is végig. A Sárgödörtér felülnézetből két szilvamag alakú tér szoros egymáshoz kapcsolódásából épül fel, és nem a sárról kapta a nevét, hanem a pincék építésekor kitermelt löszös anyagról, sárga földről. Egy századfordulós térképen ez a még Sárga Gödör néven jelölik a területet, és aztán ennek összeolvadása lett idővel Sárgödörré. Ezt a teóriát erősíti, hogy Dunaföldváron is létezik a Sárga Gödör néven préselszes terület.
1: A Sárgödörtér, ahogy te mondtad, egy égköve tulajdonképpen Paks városának, és hát Paks városa a borokról is híres, és hát azon belül is a Schillerről igazából. A borászat az mikor és hogy mint jelentkezett Pakson? Mit lehet ennek a történetéről tudni?
0: Ugye van már egy paksi szőrészek és borászok zászlaja, amit a katolikus templomban őrzünk, és az ünnepeken kihozzuk, és ott megjelenítjük a színpadon, és ennek a jelmondata, hogy Páce virend kollész, vagyis békében virulnak a szőlődombok, ez is utal arra, hogy Pakson a szőlőt már a rómaiak honosították meg, már ők is a Sánchegy löszös dombjain szőlőt műveltek, és az átvészelve a népvándorlást, a tatárdulást, a török uralmat, a filoxéra pusztítását azóta is megszakítás nélkül termesztik. És hát a Pakson régi leírások is mindig kivétel nélkül említik ezeket a viruló, gondosan ápolt szőlőhegyeket. Itt török utazók is, amikor a Dunán utaztak, vagy a török hadsereg itt áthaladt, akkor is megjegyezték ezeket a hűvös, agyagos pincéket, illetve azokat a szépen gondozott szőlőültetvényeket, amik aztán tényleg a történelem során sok megpróbáltatásnak voltak kitéve. Ja, volt időszak, amikor a filoxéra járvány következtében ezek a löszös területekről át kellett telepíteni, és meg kellett hódítani a déli homokos földeket, részeket, és azokon olyan a filoxérával szemben védett fajtákat kellett meghonosítani, és azokat termelni. A paksi borok azok mindig is ismertek voltak, kiemelten itt Pakson a paksi Schiller, ami kiemelkedett, amelyet a két világháború között 40 budapesti vendéglátóhelyen mértek, és egy nagyon ismert és elismert, egy szeretett, kedvelt fajta volt. De itt a kék és a fehér szőlőfürtöknek az egybeszületelésével készült a klasszikus paksi Schiller, és akkor ebből egy élénkpiros, cseresznyeszínű piros bor készült, ami egy ilyen málnás, ribizlis ízvilággal, gyümölcsös jelleggel jól kezelve egy-két év alatt el lehetett fogyasztani. És ne csak beszéljünk a borról, az előadás végén a Paksi Sárgödörtér Préselsz Tulajdonosok Egyesületének felajánlásából palackok is kerültek a kínáló asztalra, és könnyed beszélgetések keretében meg is lehetett kóstolni ezeket a nedőket, amikről az előadás során beszéltem.
2: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti Körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti Körkép.
1: A folytatásban a Heti Körképben két oktatási témát hozok nektek. Az egyik a Castelfidardói Nemzetközi Harmonika verseny lesz, amely a Nyitrai Gergő ifjú paksi harmonikás is indult, élete első csúcskategóriás világversenyén vett részt, és mint megtudtuk, az olaszországi Castelfidardó egyébként a harmonikások mekkája, akként tartják számon, ugyanis ott mindenki a harmonika készítésből, a harmonika javításból, vagy éppen a harmonika eladásból él. Ez egy ilyen település. Nos, Gergő itt járt, a következő percekben majd vele fogunk beszélgetni, hogy milyen volt ez a nemzetközi mezőny a korábbi tapasztalataihoz képest, milyen repertoárral érkeztek, miért pont azzal a repertoárral, és minden más egyébről is szó lesz, úgyhogy most Nyitrai Gergővel és felkészítő tanárával, Papolgával beszélgetek a következő percekben. Tartsatok továbbra is velem. A mezőny, Gergő, a mezőnyt hogy érezted a korábbi versenyeidhez képest? Ugye már találkoztál, gondolom most akkor abból, amit Olga elmondott, találkoztál olyanokkal, akikkel már korábban is versenyeztél, de voltak újak számodra, akik meglepetést okoztak, vagy akik mondjuk nagyon magas színvonalon harmonikáztak?
2: Újak voltak, mert hát mindig vannak újak. Találkoztam ismerős arcokkal is. Azt mondanám, hogy a mezőny az nagyon magas szintű volt, tehát inkább egy színvonalú, ugye az eleje, és akkor voltak egy kicsit a gyengébbek, ott a vége fele, akik tényleg a végén is végeztek.
1: Értem, és milyen repertoárt vittél? Egyáltalán hány darabot kellett játszanod?
2: Én hármat játszottam, hiszen az időkorlátunkban ennyi fért bele. Először is egy lassú darabot, egy harmonikás zeneszerzőtől, Petri Makkonentől, akkor egy már régi bejáratott darabot Johann Sebastian Bachtól, a C-moll preludium és fugát, és egy újat, amit nemrég tanultunk, ez egy friss darab volt, az pedig Gorka Ermózától a Gernika című műve, ami ugye egy ami Gernikának a lebombázásáról szól.
1: Értem. Olga, miért pont ezeket a darabokat vittétek?
3: A repertoár választás az rettentő bonyolult és nagyon és időigényes feladat. Tehát elég sok időt töltünk el azzal, hogy kitaláljuk. És mi miközben mondjuk egy másik átlagos növendék esetében az ember azon törje a fejét, hogy mit adjon, mi az, amit el tud játszani, és örömet okoz a növendéknek, addig Gergő esetében, hogy úristen, mit adjunk, mert ő mindent el tud játszani. De ugye vannak bizonyos írott és íratlan szabályok. Tehát a műsoridő 12 perc. Azt túllépni nem lehet. Tehát eddig szólhat a zene, és ezt mérik is, tehát a nettó műsoridőt ül a titkár és méri. Ugye a szabályzat nagyon egyszerűen szól, különböző karakterű darabokat, különböző karakterű stílusú darabokat kell előadni. De általában ugye mindenki, aki ott versenyzik, az mindenki is valamilyen tanintézményben tanul, a pedagógusok, a felkészítő tanárok, mindenki valahol tanít, és mindenkinek van egy tanmenete, ami szerint tanít. Tehát ebből innen építkezünk. És akkor tanítunk a gyerekeknek többnyire barokkot, főleg ugye már ezen a szinten. Tanítunk barokkot, tanítunk lassút, tanítunk modern darabot, és akkor így áll össze a repertoár. Tehát nyilván azt kell megmutatni, ez olyan, mint a ruha. Azt a ruhát veszed fel, amelyikben a legjobban nézel ki, és amelyikben a legjobban érzed magad. És ugyanígy vagyunk a repertoárral. Azokat a darabokat kell kiválasztani, amelyeket szívesen játszik a gyerekben. A gyerek Gergő nagyon jó gyerek, azt mondta nekem tegnap, hogy úgyis azt fogom játszani, amit mondasz. De hát ezzel nem szoktunk visszaélni, mert tehát még egyszer azt a darabot kell játszania, ami a legjobban illik hozzá, amivel azonosulni tud, amiben a technikai lehetőségei a lehető legjobban kimutathatók, és akkor így jöttek ezek a darabok.
1: Értem. És Gergő, te mennyire voltál elégedett az eredmény hirdetéskor a hatodik helyjel?
2: Őszintén én egy kicsit előbbre számítottam magam, de én meg voltam elégedve vele, tehát ez a hatodik hely, ez nem rossznak fogtam fel.
1: Hát szerintem egy ilyen világszintű nemzetközi mezőnyben egyáltalán nem rossz az a hatodik hely. Nyitrai Gergővel és Pap Olgával beszélgettem a Castelfidardói Nemzetközi Harmonika versenyről, ahol szeptember 9-e és 13-a között jártak, és ahol Gergő a saját kategóriájában, a mezőny első harmadában a hatodik helyen végzett. Most pedig megyünk tovább a következő témánkkal.
0: Heti körkép.
1: A folytatásban a Diákok Hangja című új őszi projektnapról lesz szó, amelyet az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium hirdetett meg, melyhez csatlakozott a Paksi Bezerédi Általános Iskola is. Ezzel a programmal teret biztosítanak a diákok számára, hogy elmondhassák a véleményüket az iskolai életről, melynek tudatában a pedagógusok még jobbá, kedvesebbé tudják alakítani a fiatalok számára az iskolai életet. Juhász Veronika, a Paksi Intézmény Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógusa, Pál Fikati kolléganőnkkel beszélgetett.
4: A mai nap folyamán nagyon mozgalmas nap van itt a Bezerédi Általános Iskolában, és nagyon színes foglalkozások egy projekt keretében. Erről kérdezem Juhász Veronikát, aki a Diák Önkormányzatnak segítő pedagógusa.
5: Igen, ma van a Diákok Hangja témanap. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium javaslata alapján minden oktatási intézmény tarthat egy ilyen projektnapot szeptember-október hónap folyamán, mi a mai napot választottuk, és 5 órán keresztül foglalkoztatjuk a gyerekeket mindenféle színes lehetőséggel. Egy órában minden évfolyam zenés-táncos, sportos órán vesz részt Mezei Eszterrel, aki egy fitness edző és junior magyar bajnok volt. Nagyon jó tornát tartott a gyerekeknek, jó bemelegítette őket már reggel. Olyan osztályfőnök jó óránk is van, amin elmondják a gyerekek, hogy miért jó bezerédisnek lenni, illetve mi az, amitől még jobbá lehetne tenni az iskolát. Ötletbőrzét tartunk, és a legjobb ötleteket összegyűjtjük, és délután a Diák Önkormányzat ülésén meg fogjuk beszélni együtt, hogy mik a legelőremutatóbb javaslataik. Aztán van egy 90 perces blokkunk, biztonságban az iskolában témakörben, ahol megbeszéljük, hogy kitől hogyan kérhetnek segítséget, ha bármi problémájuk van, hogyan tudnak önmaguknak vagy egymásnak segíteni, kihez fordulhatnak, hogyha problémát észlelnek, mitől lehet biztonságos az iskola. Illetve 5. órában van egy alkotóműhelyünk, ahol plakátokat, fotomontázsokat fognak készíteni az ideális iskola gyerek szemmel témakörben.
4: Mik a tapasztalatok, mennyire aktívak a gyerekek ilyenkor?
5: Az a tapasztalatom, hogy nagyon aktívak, nagyon szeretik elmondani a véleményt, és nagyon jó ötleteik is vannak, tehát tényleg nagyon kreatívak, és előremutató javaslataik vannak, érdemes őket meghallgatni.
4: Jó, tehát maga az iskola is nagyon fontosnak tartja, hogy a véleményeket ugye meghallgassátok, és esetleg akár a jövőt ugye úgy alakítsátok annak megfelelően.
5: Igen, mindenképpen. Eddig is figyelembe vettük a javaslataikat, több olyan dolog van itt az iskolán belül, ami megvalósult, például a babzsák fotelek a folyosókon, vagy a szekrényeik az osztálytermekben. Hát mindig vannak jó ötleteik. Én feltételezem, hogy a mai napnak is az lesz a vége a délutáni Diák Önkormányzati Gyűlés után, hogy összedobjuk ezeket a jó ötleteket, és megpróbáljuk őket lehetőség szerint megvalósítani.
1: Juhász Veronikát, a Paksi Bezerédi Általános Iskola tanárát hallhattátok. A Diákok Hangja című őszi projekt nap kapcsán beszélgetett Páfi Kati kolléganőmmel, és egyébként ezt a projekt napot, amit az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium indított el, ehhez több Tolna megyei iskola is csatlakozott. A héten többek között már beszámoltunk arról is, hogy a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola is tartott ilyen projektnapot, és a diákok nemcsak hogy elmondhatták a véleményüket, hanem egy képviselőtestületi ülést is megtarthattak. Szerintem nagyon jó kezdeményezés, most pedig akkor ismét egy kis zene következik, és a zene után majd tovább folytatjuk a heti körképet. Tartsatok továbbra is velem!
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Ma már sok mindenről volt szó, most viszont egy nem túl vidám téma következik, ugyanis a Csatári utcában Szekszárdon volt egy tűzeset, erről beszélgetett Strasser Andi kolléganőm Köves Péterrel, a Tolna Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság sajtószóvivőjével, és ennek kapcsán természetesen a megelőzésről is szó esett. A következő percekben Köves Péter mondja el a tűzesetnek az okát, és ennek kapcsán majd arról is beszélgetünk, hogy hogyan lehet megelőzni ezeket a tűzeseteket.
2: A Csatári utcában volt egy négyszintes társasház, aminek egy második emeleti lakás konyhájában csaptak fel a lángok. Ez egy 10 négyzetméteres helység volt, ami teljes egészében kiégett. Három vízsugárral és kéziszerszámos segítségvel sikerült megfékezni igazán a lángokat. Ami kellemetlen ilyenkor, hogy nyilván a füst az mindenhol utat fog magának találni, olyan, mint a víz, itt a lakásokat illetően. Tehát ez azt jelenti, hogy összesen a kiégett lakás, pontosabban a kiégett konyha ingatlannal kapcsolatban még további 6 ingatlan is füsttel terítődött, úgyhogy bőséggel volt még ilyen értelemben is dolga bizony a tűzoltónak, akinek fel kell térképezni, hogy hol lehetne. Még esetleg bent lakók természetesen nem tudni, az este folyamán már lehet, hogy éppen alszanak. Őket is éppen fel kellett ébreszteni így álmúból, úgyhogy összesen 22 személy lett ideiglenesen kimenekítve. Közülük 19-en visszatérhettek az otthonaikba. Többek között volt még egy bokasérült is, és illetve egy másik szemét pedig még füstmérgezés gyanújával szállított a kórházba a mentőszolgálat. Tehát fő volt bőséggel dolguk, illetve tovább, bár a kiégett ingatlan kapcsán pedig ott szükség volt lakosságvédelmi intézkedésre. Nyilván itt olyan mértékben károsodik ilyenkor az ingatlan, hogy az további lakhatásra átmenetileg nem lesz alkalmas.
1: Köves Pétert, a Tolna Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság sajtó szóvivőjét hallhattátok a szekszárdi Csatári utcai tűzeset kapcsán, és Andi felvetette a füst érzékelő kérdéskörét, mert hogy a legjobb védekezés természetesen a megelőzés az ilyen helyzetekre, és megpróbálni valamilyen módon elérni azt, hogy minél gyorsabban, minél biztosabban értesüljünk arról, ha esetleg valahol a házunkban tűz ütött ki, ehhez természetesen nem kell más tenni, mint beszerezni egy füstérzékelőt, ami időben jelezni tud nekünk. Köves Péter erre a felvetésre a következőket mondta.
2: Nem egy csillagászati összegbe kerülnek, ráadásul nagyságrendire 10.000 forint környékén beszerezhető egy-egy, és ha legalább azokban a helységekben, ahol potenciálisan olyan veszélyforrások leselkednek, tél, akár egy kandalló, ha itt vagyunk, vagy éppen a konyha, ami tele van ilyen eszközökkel, egy-egy ilyet elhelyezünk már, az ajtó pedig nyitva maradnak, akkor a füst az ugye utat fog magának találni az ingatlanban, tehát van esély arra, hogy tényleg időben felriasszon bennünket, és ezt köszönöm szépen nektek is, illetve én még egyszer nem győzzem hangsúlyozni a hallgatóknak is ezt a fajta aktivitást az ilyen alkalmakkor, mert ez azt mutatja, hogy igenis nagyon sokan gondolkodnak előre is preventív jelleggel.
1: Ilyenkor össze nem csak a tűzesetek, hanem a mustgáz is okozhat problémákat, vetette fel Strasser Andi kolléganőm Köves Péternek, a Tolna Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivőjének. És bizony, Köves Péter elmondta, hogy ez valóban így van, úgyhogy a következő percekben az erről szóló beszélgetésüket hallhatjátok.
3: Körülbelül 2 heten egy nagyon kedves ismerős mesélte, hogy az édesapja lement a pincébe, és 40 éve jár le a pincébe.
2: Sajtom, hogy miről lesz szó.
3: És rosszul lett. Ugye a mustgázról beszélgessünk egy kicsit, és azt mondta, hogy az volt a szerencséjük, hogy hát ők az anyukájával ott a ház elején tevékenykedtek valamit, csak jött a szomszéd, hogy jött a Gyuri bácsihoz. És akkor hol van a Gyuri bácsi? Hát hátul van valahol. És akkor keresi a Gyuri bácsi, nincs hátul, viszont nincs, de ott, de nincs, sehol nem találom. És akkor már ő meglepődött a feleség és a lányuk is, hogy hát akkor nézzük már meg, hogy hol van, és végül is úgy találták meg, hogy a pincéből felfelé jövő lépcsőn feküdt, már félig nem volt magána, és akkor gyorsan kihúzták, ők akkor rögtön kapcsoltak, hogy miről van szó, és nem kellett orvosi segítséget hívni magához tért. 40 éve lejár a pincébe, és mégis megtörtént vele. Mi történt egészen pontosan?
2: Hát igen, ezek a rutinszerű gyakorlatok, amelyek korábbi évben nem okozta problémát, itt viszont pont volt már egy olyan koncentrációban jelen a mustgáz, ami igazán nem más, mint a széndioxid lenne. Ez önmagában nem egy mérgező gáz, tehát nem is mosgázmérgezés, ez is itt talán egy téves titulus, hanem mosgázzal kapcsolatos voltak éppen riasztások és rosszul létek. Ezzel igazán talán így a helyes kifejezés ezzel kapcsolatban. Itt a gyümölcs erjedésekor fog széndioxid keletkezni nagyobb mennyiségben. Erről annyit kell tudni, hogy a sűrűsége ugye nagyobb, mint az oxigénnek, tehát egy adott helységet szépen lentről fölfele fog megtölteni, ami annyit jelent, hogy ki fogja szorítani az oxigént, amit pedig mind tudjuk, azt pedig a levegőnek 21% részét képezi, és bizony ez a légzéshez elengedhetetlen, tehát az emberi élet biztosításához egy elengedhetetlen feltétel, amit ez jelentene. Most értelemszerűen elképzelhető, voltak olyan évek, amikor még volt olyan oxigéntartalma az adott helységnek, hogy ott esetleg kicsit bódultabb vagy szédültebb volt, de lehet, hogy csak annak tudta be például Gyuri bácsi, hogy éppen megsütötte a nap, vagy nem tudom, több nagyobb fizikai munkát végzett az elmúlt időszakban, és nem igazán vette komolyan ezt a fajta fenyegetést, ez is benne van, nem véletlen említjük ezeket a fajta tüneteket. Itt pedig sajnos már egy olyan koncentrációt ütött meg maga a széndioxid, hogy már nem volt bent kellő mennyiségű levegő ahhoz, hogy biztonsággal el tudja végezni ugye az adott kis feladatát vagy munkáját, és arra sem volt már elég ideje, kapacitás, hogy meneküljön. És ez egy nagyon nehéz téma, tehát hogy itt most pontosan kapaszkodókat, fogockódókat adni, hogy még mikor érdemes lemenni, ez nem egyszerű, de ezt mindenki el tudja akár így játszani, ahol van egy-egy ilyen pince még hobbi szinten otthon, akár nagypapának, és szeretném megtudni, hogy ez a veszélyforrás mit is jelent, hogy esetleg egy-egy nehezen, nem tudom, zsákot megtöltve ezt felhozni bizony, és egy levegővel nem lesz egy egyszerű mutatvány. Nyilván függ attól, mennyire tagolt a pince, mennyire mélyen van az illető, úgyhogy itt szerencse volt, hogy nem kellett még mélyre menni, és még ketten meg tudták fogni, mély levegőt vettek, és még fel tudták húzni.
0: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: Lassan mindenki túl van a ma esti vacsorán, de előtte még átugrunk Kalocsára egy picit, ugyanis szeptember 18-án és 19-én rendezték meg a kalocsai érsekkertben a Kalocsai Paprika és Gasztro Fesztivált, ahol volt gasztroudvar, fergeteges koncertek, zenevonat, gyermekkoncertek, látványfőzések és az elmaradhatatlan nagyszerű hangulat. Kalocsa különleges helyszín hazánkban, ahol a kalocsai fűszerpaprika és a kalocsai népművészet is megtalálható, mint hungarikumok. A Paprika fővárosában elmaradhatatlan a Kalocsa Aranya főzőverseny, amelyre idén közel 40-en neveztek be. Nem csoda, hiszen egyébként pénzdíjas volt ez a verseny. A vaddisznós toroskáposzta vitte el idén a fődíjat, amelyet a Kalocsai Gerilla Kertészek és a Békés Kalocsáért Egyesület készített. Romsics István Rómesz és felesége volt a főszakács. Bolvári Ferdinánd, a Kalocsai Gerilla Kertészek Egyesület elnöke, vele beszélgetett Pálfi Kati kolléganő.
2: Az egyesületünk, a Kalocsai Gerilla Kertész Egyesület, a Békés Kalocsáért Egyesülettel vesz részt ezen a rendezvényen már hosszú évek óta. Magán a főzőversenyen nem föltétlen szoktunk indulni. Mi azért jövünk ide, hogy az egyesületi tagtársainkat, barátainkat, támogatóinkat vendégül lássuk. Most az idei évben a szervezők megfűztek bennünket, hogy induljunk. Mindkét egyesületnek tagja, Romsics Rómesz István, azt határozta el, hogy a sok évek óta begyűjtött második helyezés után szeretne egy első díjat, ezért megalkotott, megkomponált egy olyan étket, ami azt gondoltuk már az elejétől fogva, hogy fődíjesélyes lesz. Ez úgy nézett ki, hogy egy hatalmas nagy fazékba, tehát nem bográcsba főztünk, hanem egy ilyen majdnem 70-80 cm magas rozsdamentes edénybe. Alul az alsó 25 cm az egy vaddisznó pörkölt alap volt. Ennek a közepébe beleültetett egy füstölt csülköt, ezt körbe rakta 130 darab töltött káposzta töltelékkel. A tetejére került vastagon savanyú káposzta, a legtetejére pedig egy fél malac fejet terített ki, amelyet előtte megabált. És az egészet képzeljük el, hogy körberakva édesnemes és cseresznye paprikával, úgy, hogy a malacnak a szeme az egy piros cseresznye paprika volt. Tehát maga az étel főzés közben ránézésre már egy alkotásnak tűnt, amit a zsűri azért érzékeltünk, hogy értékelte a zsűri. Tehát láttuk, hogy itt elnézegetik, fotózzák, ebből tudtuk, hogy na, azért ez tényleg megütötte azt a mércét, amit gondoltunk. A maga az étel egy több dologból összeálló ételkompozíció volt, és biztosak voltunk benne, hogy ízleni fog mindenkinek. Romsics Rómesz István arról nevezetes, hogy 15 éve a városunkban a jótékonysági karácsonyi és húsvéti ételosztást szervezi. Egy kőművesről van szó, aki hobbi szinten a szakács mesterséget mesteri szintre fejlesztette, és tudtuk, hogy vele nem fogunk mellé nyúlni, és meg is lett az eredmény.
3: A főzőversenynek volt-e valamilyen feltétele? Gondolom azt, hogy paprika legyen mindenféleképpen benne, tehát hogy piros paprikás étel legyen?
2: Természetesen.
3: Tehát. De hát, hogyha magyar ételről beszélünk, nincs is talán olyan étel, amelyikben ne lenne piros paprika, hogyha jól belegondolok.
2: Na most mi kalocsaiak azért ezt még tudjuk fokozni, mi aztán tényleg mindenbe sok paprikát teszünk, és büszkék vagyunk rá, ez a mi identitásunkhoz hozzá tartozik, és szerves része az életünknek gyerekkorunktól. Igen, a paprikás ételek főzőversenyének ez a feltétele, hogy a paprikát hangsúlyozza, domborítsa ki, népszerűsítse, és mi kalocsaiak nagyon szeretjük a paprikát.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: A mai magazinban még nem volt szó sportról, úgyhogy most következzen egy kis sport. Az Atomerőmű Sportegyesület Európai Sporthetet szervezett, ugyanis szeptember 23-ával kezdődött és egészen 30-áig tart. Az esemény az Európai Bizottság Biaktív kampányának és az Európai Sporthét hivatalos programjának a része. Az Európai Sporthét célja, hogy minden korosztály számára megmutassa a mozgás örömét és az aktív életmód fontosságát. A Sporthét üzenete: minden mozgás számít, és mindenki számára van hely a sportban. 8 nap alatt az ASE 7 szakosztálya 11 féle sportot kínál az érdeklődőknek. Az ASE kajakkenu edzője Spíz Levente az Európai Sporthét egyik főszervezője. Ő beszélt Páfi Kati kolléganőnknek a részletekről. A következő percekben őt hallhatjátok itt a heti körképben.
2: Szeptember 23-ával kezdetét vette egy többnapos sportesemény itt Pakson, mégpedig az Atomerőmű Sportegyesület szervezésében. Spíz Leventét, aki az egyik főszervezője ezeknek a sportnapoknak, őt kérdezem arról, hogy hogyan kapcsolódott be az Atomerőmű Sportegyesület ebbe a nemzetközi vonalba, és mit találtatok ki, és mióta résztvevője az ASE is ennek a programnak?
3: Azt nem tudom, hogy mióta résztvevője, de szerintem ilyen még nem volt eddig. Tavaly is volt sporthét, viszont akkor nem volt annyira meghirdetve.
2: Tehát most egy kicsit több energiát fektettetek bele.
3: Igen, több energiát fektettünk bele, amennyire tudtunk, ugye már most zajlott le az atomfutás, illetve még kifutófélben van egy-kettő másik verseny is, így a sportegyesület életébe. Azt tűztük ki célul, hogy minél több gyermeket, illetve szülőt szólítsunk meg, akik még esetleg nem tudták eldönteni, hogy melyik sportágat válasszák, vagy esetleg kipróbálnának új sportágakat, vagy csak esetleg egy másik sportágnak egy edzését szeretnék csak megnézni. Erre próbálunk biztosítani a lehetőséget. A hét folyamán minden napra kijelöltünk egy vagy kettő szakosztályt, illetve szakcsoportot, ahol nyílt edzést, illetve programot szerveztünk. Így betekinthetnek egy edzésre, és esetleg ott az adott edzővel is tudnak kicsit szorosabb kapcsolatot kialakítani a gyerekek is, illetve a szülők is.
1: Spíz Leventét, az ASE kajakkenu edzőjét hallhattátok, aki az Európai Sporthét egyik főszervezője itt Pakson. És ha már az Európai Sporthétről van szó, akkor az ASE túra szakosztálya ma délelőtt, azaz vasárnap délelőtt 6 kilométeres természetjáró túrát szervezett Dunakömlődről Paksra. Hétfőn az ESZI sportcsarnokban a kosárlabda és a 3x3-as streetball iránt érdeklődőket várják 16:15 és 17:45 között. Kedden a sakkozók tartanak nyílt edzést a Gesztenyés úti baraképület sakklubjában 16 és 18 óra között. Szerdán 16 órakor pedig egy 5 állomásos 5 próbával zárul az ASE sportcsarnokban az Európai Sporthét.
0: Heti körkép.
1: Elérkeztünk az e heti körkép utolsó témájához, méghozzá egy sporthírrel zárjuk a mai magazint. Hétfőn este az ASE sportcsarnokban nyílt edzést és szurkolói ankétot tartott az ASE kosárlabda csapata. Gulyás Róbert szakosztály vezető köszöntötte a több tucatnyi szurkolót, akik végignézték a nyílt edzést, majd kérdés-felelet formájában beszélgetéssel folytatódott az est. Az ankéton Ellingsfeld János csapatkapitány, Ivica Szkelin vezetőedző és Berkics Bence másodedző is felszólalt. Gulyás Róbert az összejövetel után Páfi Kati kolléganőnknek adott interjút. A következő percekben ezt a beszélgetést hallhatjátok.
4: A felkészülés során látható volt, hogy van az edzőnek egy határozott elképzelés a játékról. Abban az irányban tolta a csapatot, hogy ez egyre jobban felvegye a csapat ezt a ritmust, ezt a játékstílust. Voltak jobb és rosszabb meccsek, de ugye ezek a felkészülési mérkőzések pont azért vannak, hogy tanuljanak a játékosok. Szerintem a játékosok többsége tudja a helyét a csapatban, próbálja azt játszani, amit elvárnak tőle.
2: Hogy látod, mi lehet a csapat erőssége?
4: Mindig jó, hogyha egy csapatnak van múltja, ismerik egymást a játékosok, ugye két légiós csatlakozott, aki volt már itt az elmúlt időszakban, ők jól ismerik a magyar játékosokat, így viszonylag gyorsabban tudták elkezdeni azt a felkészülést, ami az összeszokáshoz kellett. A csapat erőssége mindenképpen az kell lenni, hogy nagyon kemény védekezésből gyors játékot kell játszani. Ezt próbáltuk az elmúlt években is több-kevesebb sikerrel, de ahogy én látom, az új edző ezt nagyon komolyan gondolja, és ezt az agresszív védekezést ezt előtérbe helyezi.
2: Elhangzott itt a szurkolói ankéton, hogy 4 idegen légióssal szeretnétek tulajdonképpen a bajnokságot végigvinni. Anyagilag egyébként hogy mint áll a szakosztály, mennyire stabil a szezont illetően?
4: Az Atomerőmű Sport Egyesület kosárlabda szakosztálya kb. 35 éve elmondhatom, hogy stabil alapokon áll. Jelen pillanatban is megfelelő költségvetéssel rendelkezünk a szezonra. A 4 légiós elgondolás ez nem anyagi megfontolásból történt, hanem játékos és csapat szerkezetben. Ha a csapat teljesítménye úgy alakul, akkor lehet, hogy bele fogunk nyúlni és lesz 5. légiós. Jelen pillanatban a 4 légióssal is megfelelően működik a csapat. Megfelelő mennyiségű időt tudnak játszani a magyar játékosok, és a külföldieknek is tudunk egy megfelelő időt biztosítani, az, hogy meg tudják mutatni, hogy mit tudnak.
2: Minden csapatnál jó, hogyha van egy vezér, egyéniség, vagy akár több is. Te hogy látod itt az OSE csapatánál ki, vagy kik lehetnek ezek?
4: Ezt nehéz megmondani, mert sok esetben, akire gondolunk, az nem mindig, hogy hozzáteszi, de mindenképpen azért hoztuk vissza Chandlert, hogy ő neki kell bizonyos szituációkat megoldani, de azt gondolom, hogy elég mély csapatszerkezetünk van, bármelyik magyar játékos is elő tud lépni. Szerintem a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen, és hogy most ez kilendíti át azt a pillanatnyi szekét, az teljesen mindegy.
0: Heti körkép.
1: A hét eseményeit összefoglaló Heti körkép magazinunkat hallották. Köszönöm a figyelmet.
0: Ez volt a Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Tegnap újra megnyitották a római Kolosseumot, amelyet egy ott dolgozó munkás halálos balesete után zártak be 3 napra, adta hírül az MTI. A szóban forgó eset kapcsán 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Paddavi Mártát, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét is jelölték idén a Václav Havel emberi jogi díjra, amelyet hétfőn adnak át Strasbourgban, közölte a Magyar Helsinki Bizottság az MTI-vel pénteken. A közlemény szerint az Európa Tanács parlamenti közgyűlése és a Csekkárta 77 alapítvány elismerését független kuratórium ítéli oda 2013 óta. Az idei jelöltek Paddavi Márta mellett az iráni teokratikus diktatúra ellen küzdő, számüzetésben élő Masih Alinejad újságíró és a szintén iráni, csak pár hónapja szabadult civil jogvédő, Nasrin Sotudeh emberi jogi ügyvéd. Paksváros önkormányzata a város területén Paksváros település rendezési eszközeinek módosítása több kérelem tekintetében jelenleg folyamatban lévő egyszerűsített eljárása során a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében lakossági fórumot tart, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A lakossági fórumra a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal nagyházasságkötő termében kerül sor október 8-án csütörtökön 16:30. A tanácskozáson a Sáncber Kft., a PPI Kft. És a PIP Közép-Dunamenti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-t érintő településrendezési kérdéseket tárgyalnak. A lakossági fórumon a polgármester javaslatokat, véleményt vár a településrendezési eszközök módosítása kapcsán, melynek során a partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat javaslatot vagy véleményt. A nyár folyamán megújult a tengelici mézes kalács óvoda, adta hírül a Tengelici Hírmondó szeptemberi száma. A munkálatok során megszépültek a belső terek, az udvari teraszok új festést kaptak, és a teraszok fölötti tető is megújult. A bölcsőde udvar terasza fölé hatalmas napellenző került, így folyamatosan biztosított a gyermekek számára az árnyékos terület.

0: csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A hit küzdelmére buzdította 14. Leó pápa a fiatal francia katolikusokat. A katolikus egyházfő péntek este a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben a Stade de France stadionban rendezett ifjúsági imavirasztáson mondott beszédet, amelyben a katolikus egyház fiatal híveit Franciaország szentjeinek nevezte. A pápa beszédében az önfeláldozó szeretet fontosságát hangsúlyozta, és óvaintett azoktól az erőktől, amelyek az egyéneket és a nemzeteket egymás ellen akarják fordítani. Közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról szeptember végén. A jelenlegi rektor egyetemi tanárként folytatja a munkáját az SFN, közölte az intézmény pénteken az MTI-vel. Paksváros önkormányzata a város területén Paksváros település rendezési eszközeinek módosítása több kérelem tekintetében jelenleg folyamatban lévő egyszerűsített eljárása során a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében lakossági fórumot tart, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A lakossági fórumra a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal nagyházasságkötő termében kerül sor október 8-án csütörtökön 16:30. A tanácskozáson a Sánzberg Kft., a PPI Kft. És a PIP Közép-Dunamenti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-t érintő településrendezési kérdéseket tárgyalnak. A lakossági fórumon a polgármester javaslatokat, véleményt vár a település rendezési eszközök módosítása kapcsán, melynek során a partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat javaslatot vagy véleményt. Megújul Pakson a Kressz Parkhoz vezető út. A munkaterület átadása szeptember 24-én megtörtént, a kivitelező Lambsbau Kft. Október elején kezdi meg a munkálatokat, így a Szent István tér felől gépjárművel nem lehet majd megközelíteni a Kressz Parkot. Nagy Balázs alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője rádiónknak elmondta, november végén fejeződik be a felújítás, mely során 6 férőhelyes térkőburkolatú parkoló is kialakításra kerül.
2: 2024. október elején sikerült átadni a Kressz Parkot, ami azóta szerintem a város egyik legnépszerűbb pontja, hiszen rengeteg gyerek jár oda, de az oda eljutás az kicsit nehéz. Három oldalról lehet megközelíteni normálisan, ugye az egyik az a Szent István térről a behajtó, ami a északi részre visz, és ez egy nagyon rossz állapotban lévő útszakasz, a parkolók is elég rendezetlenek, úgyhogy úgy döntött a városvezetés, hogy ezt felújítja. Szeptember 24-én adtuk át a munkaterületet, 60 nap van a kivitelezésre, a kivitelező a Lambsbau Kft. Lett, nettó 18 millió forintba fog kerülni a beruházás. Ez ugye magában foglalja a teljes útpályának a felújítását, közel 270 négyzetméter betonfelület jön létre, 100 négyzetméteren parkoló, lesz benne 4 parkoló és 2 párhuzamos parkoló is, illetve közműcserét is fog tartalmazni ez a kivitelezés. Az egész nagyon szépen meg fog újulni.
1: A 2. számú körzetben az úgynevezett Békaváros is megújulhat jövőre, folytatta Nagy Balázs.
2: A Békaváros, még a Csónak és a Halász utca az várat magára, ez benne van a TOP plusz pályázatban, úgy tűnik, hogyha minden jól alakul természetesen, és a közbeszerzésen is kapásból lesz annyi ajánlat, amennyi kell ahhoz, hogy ez a közbeszerzés normálisan lefolyhasson, akkor olyan március-április környékén nekiállhatunk a Csónak és a Halász utca kivitelezésének, és akkor augusztus vége körül be is fejeződhet, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy az egész terület megújul, illetve még a Szent István téri lakóházak környékéről az a lépcső nagyon rossz állapotban van, azt is jövőre szeretném, hogyha megújulna, mert az is kezd baleset veszélyes lenni.
1: TOP pluszos pályázatból további parkok rekonstrukciója kezdődhet meg a közeljövőben az Óvárosban, hangsúlyozta Nagy Balázs önkormányzati képviselő.
2: Még ugye tervezzük azt a későbbiekben, hogy a Táncsics parkhoz is hozzányúlunk, természetesen a zöld felületeket nem piszkálva, de adunk neki egy kis játékosságot, egy kis szabadidős részt, úgyhogy nagyon szépen alakul, remélem, hogy a Szent István István tér fölött lévő Lengyel-Magyar Barátság Parknak is, ugye az is benne van a Top Plusz pályázatban, az is jövőre el tud kezdődni, meg tud újulni, és akkor tényleg ez a városközpont, az óvárosnak a szíve az teljesen új lesz.
1: A nagydorogi orvosi rendelő korszerűsítése a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervek keretében az Európai Unió helyreállítási és reziliencia építési eszközének támogatásával valósult meg, adta hírül a település a közösségi oldalán. A 225,98 millió forintos beruházás során megújultak az orvosi és fogorvosi rendelők, korszerű egészségügyi eszközöket szereztek be, valamint napelemeket és energiahatékony fűtési rendszert is telepítettek. A fejlesztés célja a korszerűbb, fenntarthatóbb rendelő kialakítása és a helyi egészségügyi ellátás feltételeinek javítása volt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: rap csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké rap csorog a véremben.
1: Érezzétek a jó zenét! Egész nap!

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.